ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy a diszkós itt minden nap, este 8 órától. Élőben zenél nálunk, ma is jönnek, ahogy a hét minden napján, és természetesen óriási kedvenceket is készítenek. A Just Another Day mindjárt érkezik tőlük, előtte viszont Ray Daltont hozom a Do It Again-nel. Ez a rádió egy kellemes éjszakát.

0: rádió egyik csak igazi mai sláger megy, hétfőtől pedig jön Balázsék új játéka.
1: Nem akarok már máshol lenni, csak a te karjaidban.
0: A nagy, őrült cipős kvíz. Szerintem óriási lesz. Ez meg Lojé újdonság a David Puentezzel, a Golden Summer.

Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ha a 10 legmenőbb előadót kell most felsorolnunk, akkor Martin Garrix és Ed Sheeran tudja, hogy köztük lenne. És ez azért érdekes, mert hogy ők most közösen csináltak egy dalt. Egyébként hozzáteszem újra, mert már nem az első. De óriási lett a Repeat It, ezt indítom a Rádió 1-en.

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy

0: Shakira, a nagy klasszikusok közül Aaron Csupát is hozom, de Bibi Rexával is készülök, a kezdésben pedig a nyár egyik legnagyobb kedvence Alex Kendji és a Bambolé. Pár perc és a hírek után ezt indítom itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Az elmúlt évtizedekben a digitális eszközök és az internet mindennapi életünk szerves részévé váltak. Ezek a technológiák számos előnnyel járnak, segítségükkel gyorsan hozzájuthatunk az információkhoz, és sokkal könnyebben tarthatjuk egymással a kapcsolatot, akár a világ másik végén is. Ugyanakkor fontos tisztában lennünk a túlzott képernyőidő lehetséges negatív hatásaival is. Egy nemrégiben megjelent cikk szerint életünk során átlagosan több mint 3 évet töltünk közösségi média platformok böngészésével és több mint 6 évet sorozatok nézésével. Ez összesen közel 9 év. Ez alatt akár egy új nyelvet is megtanulhatnánk, lediplomázhatnánk vagy szerezhetnénk még egy szakmát is. Amellett, hogy az időnként vesztegetjük a hírfolyamok pörgetésével, a túlzott képernyőidő számos egészségügyi problémához is vezethet, elég csak a szemfáradtságra vagy az alvászavarokra gondolnunk, vagy arra, hogyan csökkenti a digitális jelenlét a fizikai aktivitást. A neten töltött idő ráadásul lelkileg is rossz hatással lehet ránk, növelheti a stresszt és a szorongást. Ez pedig csak erősíti, ha közben azon gondolkodunk, hogy lenne más, jobb dolgunk is, de azon vesszük észre magunkat, hogy a kütyük elvonják a figyelmünket attól, ami fontos lenne. Ezeknek a negatív hatásoknak a csökkentésére alakult ki a digitális detox, azaz a digitális eszközöktől való tudatos távolmaradás egyre népszerűbb módszere. Ez történhet mérsékelt formában, például a közösségi média használatának korlátozásával, vagy teljes digitális szünettel, amikor egy meghatározott időre teljesen mellőzzük az eszközök használatát. Emellett a tudatos célkitűzés és az önreflexió kulcsfontosságúak ennek sikerében. Ha tisztában vagyunk ugyanis céljainkkal és felállítottunk egy fontossági sorrendet, könnyebben fókuszálhatunk a lényeges feladatokra és csökkenthetjük a felesleges képernyőidőt. A tudatos digitális jelenlét és a megfelelő időgazdálkodás az egész életminőségünket javíthatja.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

0: azért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Jaj, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió Egyet.

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, egy újabb órát indítottam, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és ebben az órában is a legnagyobb kedvencek szólnak változatosan. Köszük most az az előadó, aki fellépett a Rádió egy születésnapi fesztiválon májusban, egyszerre tűnik közelének és távolinak, de hát ilyen ez itt szeptemberben. Ő Accent, Szerával, Misha Millerrel a Don't Leave-el indítok, kellemes éjszakát!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert Tiesto, aki zenélt már olimpia megnyitón, és Shakira, aki zenélt már VB megnyitón, meg Final Show-n is, többször is, a legutóbbin is, ott ezt adta elő a Die Die, amit indítok a rádió.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy az ország legjobb DJ pedig nálunk zenélnek a World Is My Radio Show-ban, meg a diszkósítben, meg a live mixben. Na hát, itt is lehet találkozni DJ Metzger Vickivel, a live mixben is többször megfordul. Most meg Nagy Bogival és Miss Mooddal az igazi mai slágert hozza, ez az Éden itt a rádió egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a Rádió 1 konténerjáték pedig folytatódik, továbbra is ott az esély gyűjteni egy kulcsot, amivel valaki ki fogja tudni nyitni a Rádió 1 konténert, és minden ajándékot, ami benne van, el fog tudni vinni. A Robin Schulz jön közben, egy újdonsággal, a Better Times, ezt választottam most itt a Rádió 1-en, kellemes éjszakát!

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ

0: Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 8-tól ma is jönnek Balázsék, addig pedig az igazi mai slágerek, köztük lesz a Swiss Disco újdonsága, hozok egy nagy kedvencet David Gettától és Seattle a Titaniumot a következő órában, elsőként pedig Taylor Swift-től az Opulite-ot indítom majd. Alig pár perc is, jön itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: A Microsoft a fenntarthatóság és a megújuló energiaforrások iránti elkötelezettsége jegyében új adatközpontok létesítését tervezi Észak-Európában. A vállalat célja, hogy 2030-ra széndioxid negatívvá váljon, és ennek érdekében olyan régiókban kívánja bővíteni infrastruktúráját, ahol bőségesen áll rendelkezésre károsanyag kibocsátásmentes energia. A skandináv országok, különösen Finnország ideális helyszínt kínálnak az adatközpontok számára. A hűvös éghajlat természetes módon segíti a szerverek hűtését, ami csökkenti az energiafelhasználást és a működési költségeket. Emellett a megbízható elektromos hálózatok és a széndioxid semleges energiaforrások bősége tovább növeli a régió vonzerejét. Jelenleg a Microsoft 3 finnországi telephelyen összesen 12 új adatközpontot fejleszt. Ezeken a helyszíneken a vállalat együttműködik helyi távhőszolgáltatókkal, mint például a Fortum vállalattal, hogy az adatközpontok által termelt hulladékhőt újrahasznosítsák a lakóépületek fűtésére. Ez a megoldás nem csak az energiahatékonyságot növeli, hanem hozzájárul a helyi közösségek fenntarthatóságához is. Alistair Spears, a Microsoft adatközpontokért és mesterséges intelligencia infrastruktúráért felelős igazgatója szerint a mesterséges intelligencia globális terjedése új munkaterheléseket eredményez, amelyek nem feltétlenül kötődnek egy adott helyszínhez. A Microsoft adatközpont bővítési stratégiája az évek során fejlődött, kezdetben a kereslet vezérelte a helyszín kiválasztást, majd a vállalat előre jelezte a jövőbeni igényeket, és ennek megfelelően alakította ki infrastruktúráját. Jelenleg az úgynevezett Power First megközelítést alkalmazzák, ahol a megfizethető és károsanyag kibocsátásmentes energiaellátás döntő tényező a beruházási döntésekben. Ez a stratégiai irányváltás tükrözi a Microsoft elkötelezettségét a fenntarthatóság és a környezetvédelem iránt, miközben biztosítja a vállalat növekvő adatközpont igényeinek kielégítését a mesterséges intelligencia és más fejlett technológiák terén.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1! Indul Magyarország legjobb!

Egy csak igazi mai sláger megy. Nagyon fontos, hétfőtől jön Balázsék őrült cipős kvíze. Elképesztő nyereményekért akár 100 000 forintot is lehet nyerni majd naponta. Balázséknál. Na, addig viszont én pörgetem az igazi mai slágereket. Ebben az órában is hozom a legjobbakat. Most a Swiss Disco-tól, Rehab-től, Sam Feltől, a Sleep Tonight.

0: igazi mai slágereket. Csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. I do the same thing, I told you that I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could. Az igazi zenei

0: Ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger megy, pedig Minelli volt, aki nagyon-nagyon sok előadónak készít dalokat, nem csak saját magának írja ezeket, többek között Tinának is. Na, most viszont Kuki, aki ugyancsak nagyon sok dalt készít, ez például Garnerrel közösen a Fire-t indítom, délután 5 órától pedig természetesen ma is érkezik hozzánk, csak itt a Rádió 1-en.
1: Sziasztok, Kuki vagyok!
2: Én pedig Garner.
1: Hárgassatok, sok szeretettel a legújabb dalunk!
2: Ez pedig a Fire.
1: Itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi, ma is leger megy!
3: Ez a

0: Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: tudatossággal hozzuk ezeket. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. A fogyarázsban például egy rádió, egy DJ. Regál Lili, az év DJ díj többszöri nyertese és a Heal Me, amit indítok.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Heal Me.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Elrajtolt a 40. Diákolimpia versenysorozata, elindult a Gál Ferenc Egyetem új tanéve Kecskeméten. 18-24 fok várható, Vicsóri Erika vagyok. Elrajtolt a jubileumi 40. Diákolimpia versenysorozata. A megmérettetéseken várhatóan mintegy 200 ezer fiatal vesz részt több mint 70 sportágban. A kerekévforduló alkalmából külön felhívást is közzétett a szervező Magyar Diáksport Szövetség, mondta rádiónak Szilágyi Andrea, a szervezet kommunikációs és marketing vezetője.
2: Azzal indítottuk el, hogy várjuk azoknak a bajnokoknak a jelentkezését, akik az 1987-88-as tanévben lettek aranyérmesek, azoknak a szülőgyerekpárosoknak, akik a 40 év alatt mind a ketten országos dobogósok lettek, és azoknak a pedagógusoknak a jelentkezését, akik végigkövették ezt a 40 évet a diákok felkészítésével. Kerek évforduló alkalmával megemlékezünk a sorozatnak a hagyományairól, sikereiről, egész tanévben várható ezzel kapcsolatosan különböző felhívások, kampányok.
1: Ünnepélyes tanévnyitóval és beiratkozással indult el a tanév Kecskeméten a Gál Ferenc Egyetem Bolberic Pál intézetében. A képzések a Kecskeméti Szakképzési Centrum Bibó utcai épületében zajlanak. A felsőoktatási intézmény már 5 éve működik a városban. Az egészségfejlesztő mentálhigiénés és addiktológiai konzultáns szakokra idén több mint 30-an iratkoztak be. A hallgatók főként a közigazgatásból, az oktatásból és az egészségügyből érkeztek. A 3,5 éves továbbképzéseken a diákok új gyakorlati készségeket tanulnak. Ezekkel hatékonyan segíthetik a hozzájuk fordulókat a mentális egészség megőrzésében és a szenvedélybetegségek megelőzésében, írja hírös.hu. Szeptember 20-án rendezik meg az Európai Mobilitási Hét kiemelt közösségi napjait Kecskemét főterén. A fenntarthatóság jegyében zajló eseményen családi és gyermekprogramok, valamint az Aranyhomok portéka piac várja a látogatókat. Délután a kerékpározásé lesz a főszerep. Extrém biciklis bemutatót láthat a közönség, majd elindul a kerékpáros felvonulás a Kossuth térről. A tekerésre a helyszínen lehet regisztrálni, a résztvevők között nyereményeket sorsolnak ki. A rendezvényen a látogatók egy hatalmas közös vásznat is kiszínezhetnek, amiből később egyedi, újrahasznosított táskákat készítenek a szervezők, tájékoztat a Keol. Ma még gyakran lesz erősen felhős, borult az ég. Helyenként még lehet gyenge eső, zápor, zivatar. A hőmérséklet délután 18 és 24 fok között alakul. Vasárnap térségünkben szintén lehetnek felhősebb időszakok. Hűvös lesz a reggel, a minimumok 5 és 12 fok között alakulnak, napközben 20 és 26 fok közé melegszik a levegő. Hétfőn gyakran zavarhatják felhők a napsütést, elszórtan kisebb eső, zápor kialakulhat. Hétfő hajnalban 9-17, délután 19-26 fokot mérhetünk.
3: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Az elmúlt évtizedekben a digitális eszközök és az internet mindennapi életünk szerves részévé váltak. Ezek a technológiák számos előnnyel járnak, segítségükkel gyorsan hozzájuthatunk az információkhoz, és sokkal könnyebben tarthatjuk egymással a kapcsolatot, akár a világ másik végén is. Ugyanakkor fontos tisztában lennünk a túlzott képernyőidő lehetséges negatív hatásaival is. Egy nemrégiben megjelent cikk szerint életünk során átlagosan több mint 3 évet töltünk közösségi média platformok böngészésével és több mint 6 évet sorozatok nézésével. Ez összesen közel 9 év. Ez alatt akár egy új nyelvet is megtanulhatnánk, lediplomázhatnánk vagy szerezhetnénk még egy szakmát is. Amellett, hogy az időnként vesztegetjük a hírfolyamok pörgetésével, a túlzott képernyőidő számos egészségügyi problémához is vezethet. Elég csak a szemfáradtságra vagy az alvászavarokra gondolnunk, vagy arra, hogyan csökkenti a digitális jelenlét a fizikai aktivitást. A neten töltött idő ráadásul lelkileg is rossz hatással lehet ránk, növelheti a stresszt és a szorongást. Ez pedig csak erősíti, ha közben azon gondolkodunk, hogy lenne más, jobb dolgunk is, de azon vesszük észre magunkat, hogy a kütyük elvonják a figyelmünket attól, ami fontos lenne. Ezeknek a negatív hatásoknak a csökkentésére alakult ki a digitális detox, azaz a digitális eszközöktől való tudatos távolmaradás egyre népszerűbb módszere. Ez történhet mérsékelt formában, például a közösségi média használatának korlátozásával, vagy teljes digitális szünettel, amikor egy meghatározott időre teljesen mellőzzük az eszközök használatát. Emellett a tudatos célkitűzés és az önreflexió kulcsfontosságúak ennek sikerében. Ha tisztában vagyunk ugyanis céljainkkal és felállítottunk egy fontossági sorrendet, könnyebben fókuszálhatunk a lényeges feladatokra és csökkenthetjük a felesleges képernyőidőt. A tudatos digitális jelenlét és a megfelelő időgazdálkodás az egész életminőségünket javíthatja.
3: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió
0: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy szép reggelt, a mikrofonnál Király Tamás, 5 óra után 10 perccel, szeptember 12-e van a Máriák a névnaposok, sok boldogságot nekik, én pedig naná, hogy hozom a legnagyobb kedvenceket változatosan, nem sokára Joel Corey Emenik és a Head and Heart, ő viszont Ray Dalton a Blood Runningnal, szép reggelt! Öli.

0: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, mert hát szépen lassan azért megérkezett az ősz, eső is esett egész sok, ha minden igaz, akkor talán hétvégén nagy rész nem fog esni, és ilyen 20-21-22 fokos napi csúcsok is összejönnek, az jó. Cyril, Mary Jo, Still Into You, a hírek után ezt indítom. Aki pedig üzenne a számú 0623111111.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: A Microsoft a fenntarthatóság és a megújuló energiaforrások iránti elkötelezettsége jegyében új adatközpontok létesítését tervezi Észak-Európában. A vállalat célja, hogy 2030-ra széndioxid negatívvá váljon, és ennek érdekében olyan régiókban kívánja bővíteni infrastruktúráját, ahol bőségesen áll rendelkezésre károsanyag kibocsátásmentes energia. A skandináv országok, különösen Finnország ideális helyszínt kínálnak az adatközpontok számára. A hűvös éghajlat természetes módon segíti a szerverek hűtését, ami csökkenti az energiafelhasználást és a működési költségeket. Emellett a megbízható elektromos hálózatok és a széndioxid semleges energiaforrások bősége tovább növeli a régió vonzerejét. Jelenleg a Microsoft 3 finnországi telephelyen összesen 12 új adatközpontot fejleszt. Ezeken a helyszíneken a vállalat együttműködik helyi távhőszolgáltatókkal, mint például a Fortum vállalattal, hogy az adatközpontok által termelt hulladékhőt újrahasznosítsák a lakóépületek fűtésére. Ez a megoldás nem csak az energiahatékonyságot növeli, hanem hozzájárul a helyi közösségek fenntarthatóságához is. Alistair Spears, a Microsoft adatközpontokért és mesterséges intelligencia infrastruktúráért felelős igazgatója szerint a mesterséges intelligencia globális terjedése új munkaterheléseket eredményez, amelyek nem feltétlenül kötődnek egy adott helyszínhez. A Microsoft adatközpont bővítési stratégiája az évek során fejlődött, kezdetben a kereslet vezérelte a helyszín kiválasztást, majd a vállalat előre jelezte a jövőbeni igényeket, és ennek megfelelően alakította ki infrastruktúráját. Jelenleg az úgynevezett Power First megközelítést alkalmazzák, ahol a megfizethető és károsanyag kibocsátásmentes energiaellátás döntő tényező a beruházási döntésekben. Ez a stratégiai irányváltás tükrözi a Microsoft elkötelezettségét a fenntarthatóság és a környezetvédelem iránt, miközben biztosítja a vállalat növekvő adatközpont igényeinek kielégítését a mesterséges intelligencia és más fejlett technológiák terén.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1! Folytatódik a

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és egy német énekesnő, akivel megfordult a világ az elmúlt egy évben, soha annyit nem koncertezett, mint idén, Loi! Az újdonság a David Puentezzel a Golden Summer, amit már is indítok itt.

0: mert a legjobb zenék vannak, és mindig jó kedvem lesz tőle. Nem tudok elfáradni. Javarészt éjszaka dolgozom, késő délután. Ébren tart.
1: Már nagyon jók vagytok. A kocsiba a gyerekek is már kérik reggel, amikor megyünk az iskolába, hogy csak tiszoljatok. Mindig tiszoltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Míg igényelhető a HPV elleni védőoltás, 7 új elektromos autó segíti a gyermekek ellátását Bács-Kiskunban. Bringás Zsuzsonnával várják a kecskeméti kerékpárosokat szerdán. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Híreink következnek. Már igényelhető a HPV elleni védőoltás a 7. osztályos lányoknak és a fiúknak. Szeptember 15-e a határidő, hogy miért veszélyes a HPV vírusa és miért fontos az oltás. Arról Tóth Ickó, a Májva Virág Alapítvány elnöke beszélt rádiónknak.
2: A humán papilloma vírus nőknél és férfiaknál is különböző elváltozásokat és daganatokat okozhat. Amiről többet hallunk, az talán a méhnyakrák, de szájgarasi rákot, szeméremtestrákot, hüvelyrákot, amit okozhat ez a vírus. Ha belegondolunk abba, hogy van egy oltás, ami megvédheti a gyermekeinket majd attól, hogy felnőtt korukban ezek a daganatok kialakuljanak náluk, akkor én azt gondolom, hogy egy percre sem kérdés az, hogy az oltás mellett kell dönteni.
1: 7 új elektromos személyautót állított szolgálatba a Kecskeméti Tankerületi Központ. 6 jármű a Bács-Kiskun vármegyei pedagógiai szakszolgálat, egy pedig a Kecskeméti Egymi munkáját segíti. Az autókkal a szakemberek gyorsabban és kiszámíthatóbban juthatnak el a sajátos nevelési igényű, a tartós gyógykezelés alatt álló, valamint pedagógiai szakszolgálati ellátást igénylő gyermekekhez és tanulókhoz. A Renault 5 típusú elektromos autókat az Európai Unió mintegy 261 millió forint visszanemtérítendő támogatással segítette. A fejlesztés a mobilitás mellett a továbbképzéseket, speciális eszközök és szoftverek beszerzését, valamint az akadálymentesítés bővítését is magában foglalja, olvasható a híres.hu oldalon. Bringás Zsuzsonnával várják a kecskeméti kerékpárosokat szeptember 16-án. A kezdeményezés célja egy kis figyelmesség. Köszönetet mondanak mindazoknak, akik két keréken indulnak munkába, iskolába, vagy az ügyeik intézéséhez a fenntartható közlekedést választják, írja a híres.hu. A szervezők a főtéren a 0 km kő környékén várják a kerékpárral érkezőket, akik a Magyar Kerékpáros Klub Kecskeméti területi szervezetének tevékenységével, valamint programjaival is megismerkedhetnek. Páros tanácsadással, gyors szervizzel és gyakorlati bemutatókkal is várják az érdeklődőket. Híreink végén néhány szó az időjárásról. Ma még gyakran lesz erősen felhős, borult az ég. Helyenként még lehet gyenge eső, zápor, zivatar. A hőmérséklet délután 18 és 24 fok között alakul. Vasárnap térségünkben szintén lehetnek felhősebb időszakok. Hűvös lesz a reggel, a minimumok 5 és 12 fok között alakulnak, napközben 20 és 26 fok közé melegszik a levegő. Hétfőn gyakran zavarhatják felhők a napsütést, elszórtan kisebb eső, zápor kialakulhat. Hétfő hajnalban 9-17, délután 19-26 fokot mérhetünk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió
0: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét, hát ennyire lesz esős, azt majd meglátjuk, kirúgja magát, talán már annyira nem, mint a tegnapi nap. Itt viszont már is Taylor Swift jön, aki ugye bekerült a 30 aktuálisan élő legnagyobb amerikai dalszerző listára, ami azért azt gondolom egy nagy dolog. Ez pedig az igazi mai sláger tőle, a The Fate of Ophelia, amit már is indítok a Rádió 1-en.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Balázséknak pedig jövő héten vadi új játéka indul, az őrült cipős kvíz, amivel naponta akár 100 000 forintot is lehet nyerni, szóval megéri játszani. Addig meg, na nehogy élvezzük csak simán az igazi mai slágereket, most Shaq

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Vadállomány szabályozás lesz a kecskeméti katonai repülőtéren. Kerékpáros teljesítménytúrát rendeznek Félegyházán. Jelentéktelen csapadék előfordulhat. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Híreink következnek. Vadállomány szabályozást végeznek a kecskeméti katonai repülőtér területén szeptember 14-e és 17-e között. A munkálatokat a repülésbiztonság megőrzése és a vadkárok megelőzése miatt rendelték el. A Magyar Honvédség 59. Szent Györgyi Dezső repülődandár tájékoztatása szerint az elszaporodott vadak veszélyeztetik a repülőgépek biztonságát. A kilövéseket hivatásos vadászok végzik a rendőrség engedélyével naponta 16 és 20 óra között. A tevékenység kizárólag a kerítéssel lezárt katonai területen belül zajlik. A négy napos időszakra lakosság megértését kérik, olvasható a keol.hu-n. Harmadik alkalommal rendezik meg a Kunkarika kerékpáros teljesítménytúrát a Kiskunságban. A szeptember 20-ai eseményen több táv közül választhatnak a bringások. A 16 kilométeres ingyenes kincskereső túrától egészen a 120 kilométeres teljesítménytúráig. A rajt és a cél is a Kiskunfélegyházi Városi Sportcsarnok parkolójánál lesz. A szervezők kísérő programokkal is várják a résztvevőket. Részletes információk a Bringa Barátok Sportegyesület közösségi oldalán érhetők el. Sokat változott a szüreti felvonulások hagyománya az elmúlt évtizedekben. Országszerte ugyanakkor ma is számos településen elevenítik fel a régi szokást az ősz folyamán. A látványos menetek mögött azonban jóval több van egyszerű mulatságnál. Gyanú Szilvia néprajzkutatóval annak jártunk utána, hogyan alakult át napjainkra a szüreti felvonulás hagyománya.
2: A 19. század végétől rendeznek szervezett szüreti felvonulásokat. Ilyenkor viszik a szőlőharangot, bíró van, sokszor beöltöznek valamilyen vicces figuráknak. Most pedig a szüreti felvonulás ugyanúgy szőlőharanggal indul, bíró, bíróné. Nagyon fontos, hogy most is vidám megünnepeljük azt, hogy egész éves munkánknak lett eredménye, és a balatoni településeken sokszor a szüret az a lezárása a szezonnak, bár azt is meg kell jegyezni, hogy már a 19. század végén, 20. század elején is a szüreti mulatságokat azért szervezték, hogy egy kicsit meg tudják hosszabbítani vele a szezont.
1: Híreink végén néhány szó az időjárásról. Ma még gyakran lesz erősen felhős, borult az ég. Helyenként még lehet gyenge eső, zápor, zivatar. A hőmérséklet délután 18 és 24 fok között alakul. Vasárnap térségünkben szintén lehetnek felhősebb időszakok. Hűvös lesz a reggel, a minimumok 5 és 12 fok között alakulnak, napközben 20 és 26 fok közé melegszik a levegő. Hétfőn gyakran zavarhatják felhők a napsütést, elszórtan kisebb eső, zápor kialakulhat. Hétfő hajnalban 9-17, délután 19-26 fokot mérhetünk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és aki azt gondolta, lassítunk, dehogy is. Továbbra is nagy lendület, nagy kedvencek, és jó kis ébresztő dalok, így fél hét után is a rádió egyen. A Panic at the Disco és a High Hopes jön.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Nem túlzás azt mondani, hogy mindenki kulcskereső lázban ég, hiszen elindult újra a konténerjátékunk, lehet gyűjteni a kulcsokat is. Egy nagyon fontos dolgot mondok most ezzel kapcsolatban. Hétfőn Atis extra kulcsokkal meg lehet találni majd a Corvin Plázánál. 10 óra után. Jó, szóval aki néhány extra kulcsot begyűjtene, annak szerintem ez egy elég jó tipp. Ez meg egy igazi mai sláger, most Kámrától a Hug Yourself, amit indítok. Szép reggelt, jó hétvégét!

0: Ez Rádió egy csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, hát igen, egyre inkább azért szeptemberi feelingben töltjük az időt, de legalább nagy hőség nem lesz. A következő órában pedig jó kis változatosság, amire lehet készülni. Hozom például Regán Lili újdonságát, de itt lesz Bibi Rexa, itt lesz egy nagy klasszikussal, Dua Lipa Physical-lel, a kezdésen pedig Sam Feld és Rosalind párosa. Nagy kedvenc, a Hard Like Mine. Mindjárt indítom itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió 1 konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát?

0: csomagot? Vajon mi mindent rejt még a rádió egy konténer? Ez hamarosan kiderül. Hallgassa hétfőtől péntekig a Rádió Egyet. Legyen a tizedik telefonáló. Mondja a szlogen.
1: Rádió Egy, Szaki Kati mai szlogen meg!
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió Egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál található a Rádió Egy konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió Egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Megbízható helyet keresel a vásárlásra? Mi segítünk. A JYSK-nél könnyen visszaküldheted vagy kicserélheted a terméket, ha meggondolod magad. A nem használt termékekre időkorlátozás nélküli termékvisszavételt biztosítunk. Ez vonatkozik mind az üzletekben, mind az online vásárolt termékekre. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: A Lioness új évada már streamelhető a Sky Showtime-on.
5: Katona vagyok, és az a dolgom, hogy küzdjek.
4: Új ellenségekkel és halálos titkokkal. A tét még soha nem volt ilyen hatalmas.
5: Jobb, ha felkészül.
6: Nagyon féltelek.
5: Ne lassíts!
4: Zoe Saldana, Morgan Freeman, Nicole Kidman.
5: Ez még nem a harc vége, csupán a kezdete.
4: A standard csomag most csak 1890 forint havonta, 6 hónapig. Sky Showtime. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondható. Az ajánlatra feltételek vonatkoznak.
7: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
8: És a finom görög ízekre?
7: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
8: Az ég kék, a füstli greek. Master Gold.
2: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
9: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Szeptember 14-én újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
10: Figyelem, Kecskemét! Szeptember 16-án kihagyhatatlan termékbemutatóval érkezik a Makita a Mollárfa telep parkolójába, a Krébersberg Kuno utca 30. Alá. Próbálja ki működés közben a legújabb Makita szerszámokat és kerti gépeket, kérjen szakértői tanácsot, és vegyen részt a helyszíni nyereményjátékban. Makita Innovation Tour. Szeptember 16-án Kecskeméten. Részletek kisgéponline.hu.
11: Te ki tudnád választani csak képről az új teraszodat?
12: Inkább megnézném élőben.
11: Akkor szeptember 18-án irány az álomterasz bemutató nap Kecskeméten. Teraszok, téli kertek, ötletek, szakértők és nagyértékű ajándékok várnak.
12: Ez jól hangzik.
11: Szeptember 18. Álomterasz. Kecskemét, Rezgő utca 1. Álomterasz.hu.
13: Álomfürdőszoba és új burkolatok töredékáron? Igen, lehetséges! Szeptember 7-e és 19-e között óriási kiárusítást tartunk Kecskeméten a Merkbaunál. Válasz prémium burkolataink és szanitereink közül akár 70-90%-os kedvezménnyel.
14: 70-90%-os kedvezménnyel.
13: Spórolj a felújításon, de siess, mert a legjobb darabok gyorsan fogynak. Várunk szeptember 19-éig Kecskeméten a Halasi út 19 szám alatt. Merkbau.
15: A szőlő érik, a vesző hajlik, a csillagösvény labirintus mosoly születe pedig közeleg. Most szombaton ismét megelevenedik a szüreti piknik Ópusztaszeren. Családi programok, vetélkedők, színes zenei és gasztroprogramok egy helyen. Bár a világ harmadik legnagyobb labirintusa. Élmények, kalandok, közös pillanatok ott, ahol tévedni ér. Mosoly szüret szeptember 12-én a Csillagösvény labirintusban.
16: Elfogyott a mosószered? Irány most is a Plus Market. Tommy XXL mosószer szeptemberben 4590 forint helyett plusz kártyával csak 3890 forint. A Tommy alacsony hőfokon is kiváló, és nem csak az ereje extra, az ára is az. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak, pont a közelemben.
0: A Rádió egy gong nem hagyja cserben a hallgatóit hétvégén sem. Minden szombaton 10-től 14 óráig Kormos Zsolt hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió egy gongon.
6: Üdv mindenkinek, aki éppen pihenés közben hallgatja a Rádió egy gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk, üzenjenek ismerőseiknek, köszöntsék fel barátaikat, mondják el nekünk, ha közlekedési dugót látnak. A forró drót 0676 414 010.
0: Rádió egy gong. Gong. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy.
2: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
17: Elrajtolt a 40. diákolimpia versenysorozata, elindult a Gál Ferenc Egyetem új tanéve Kecskeméten. 18-24 fok várható, Picsóri Erika vagyok. Elrajtolt a jubileumi 40. diákolimpia versenysorozata. A megmérettetéseken várhatóan mintegy 200 ezer fiatal vesz részt több mint 70 sportágban. A kerekévforduló alkalmából külön felhívást is közzétett a szervező Magyar Diák Sportszövetség, mondta rádiónak Szilágyi Andrea, a szervezet kommunikációs és marketing vezetője.
18: Azzal indítottuk el, hogy várjuk azoknak a bajnokoknak a jelentkezését, akik az 1987-88-as tanévben lettek aranyérmesek, azoknak a szülőgyerekpárosoknak, akik a 40 év alatt mind a ketten országos dobogósok lettek, és azoknak a pedagógusoknak a jelentkezését, akik végigkövették ezt a 40 évet a diákok felkészítésével. Kerek évforduló alkalmával megemlékezünk a sorozatnak a hagyományairól, sikereiről, egész tanévben várható ezzel kapcsolatosan különböző felhívások, kampányok.
17: Ünnepélyes tanévnyitóval és beiratkozással indult el a tanév Kecskeméten a Gál Ferenc Egyetem Bolberic Pál intézetében. A képzések a Kecskeméti Szakképzési Centrum Bibó utcai épületében zajlanak. A felsőoktatási intézmény már 5 éve működik a városban. Az egészségfejlesztő mentálhigiénés és addiktológiai konzultáns szakokra idén több mint 30-an iratkoztak be. A hallgatók főként a közigazgatásból, az oktatásból és az egészségügyből érkeztek. A 3,5 éves továbbképzéseken a diákok új gyakorlati készségeket tanulnak. Ezekkel hatékonyan segíthetik a hozzájuk fordulókat a mentális egészség megőrzésében és a szenvedélybetegségek megelőzésében, írja hírös.hu. Szeptember 20-án rendezik meg az Európai Mobilitásiét kiemelt közösségi napjait Kecskemét főterén. A fenntarthatóság jegyében zajló eseményen családi és gyermekprogramok, valamint az Aranyhomok portéka piac várja a látogatókat. Délután a kerékpározásé lesz a főszerep. Extrém biciklis bemutatót láthat a közönség, majd elindul a kerékpáros felvonulás a Kossuth térről. A tekerésre a helyszínen lehet regisztrálni, a résztvevők között nyereményeket sorsolnak ki. A rendezvényen a látogatók egy hatalmas közös vásznat is kiszínezhetnek, amiből később egyedi, újrahasznosított táskákat készítenek a szervezők, tájékoztat a Keol. Ma még gyakran lesz erősen felhős, borult az ég. Helyenként még lehet gyenge eső, zápor, zivatar. A hőmérséklet délután 18 és 24 fok között alakul. Vasárnap térségünkben szintén lehetnek felhősebb időszakok. Hűvös lesz a reggel, a minimumok 5 és 12 fok között alakulnak, napközben 20 és 26 fok közé melegszik a levegő. Hétfőn gyakran zavarhatják felhők a napsütést, elszórtan kisebb eső, zápor kialakulhat. Hétfő hajnalban 9-17, délután 19-26 fokot mérhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió
0: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, köszi pedig a Rádió 1 DJ-je, háromszoros év DJ-je nyertes, Regál Lili érkezik, aki ezen a nyáron extrán sokat dolgozott. Volt olyan hónap, amikor 26-nál is több fellépése volt egy hónap alatt. Azért az egy nagy kör. De hát, akire igény van, annak mennie kell. Az igazi mai slágerek között pedig mutatom tőle a legújabbat, Regál Lili és a Hear Me itt a Rádió 1-en.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Hear Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez

0: tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Szeptember 14-én megnyitja kapuit a Szentesi Bisztró Kecskeméten a régi Sugovica halászcsáda helyén. Indíts nálunk a napot finom reggelivel, vagy frissen sült lángossal. Ebédre pedig vár a napi menü 1790 forintos áron.
3: Ha másra vágysz, válasz à la carte kínálatunkból.
2: És a halételeknek sem kell búcsút intened. Ha már jól megszokott bajai halászlé és több finom halétel,
3: továbbra is megtalálható nálunk.
2: Szentesi Bisztró Kecskemét, Izsáki út 68. Szeptember 14-től várunk szeretettel.
4: Új kilátásra vágysz? Hirdesd meg otthonod 1,8 millió felhasználónak, és találd meg a következőt az ingatlan.com-on. A Genius 2026 júliusi egyedi valós felhasználókat vizsgáló adatai alapján. Ingatlan.com.
5: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6 millió 990 ezer forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek a márka kereskedésünkben.
6: Opel Tormási, Kecskemét, Külsőszegedi út 100, www.opel.tormasi.hu.
7: Te ki tudnád választani csak képről az új teraszodat?
8: Inkább megnézném élőben.
7: Akkor szeptember 18-án irány az Álomterasz bemutató nap Kecskeméten. Teraszok, téli kertek, ötletek, szakértők és nagyértékű ajándékok várnak.
8: Ez jól hangzik.
7: Szeptember 18, Álomterasz, Kecskemét, Rezgő utca 1, álomterasz.hu.
9: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
10: Vásárolj és csípj meg a 2000 forintos kupont.
11: A 800 grammos 20%-os magyar tejföl 908 helyett 899 forint. Többféle 330 grammos Hello Food készétel 1389 helyett csak 899 forint.
10: Részletek az osan.hu-n. Irány az Osan, spórolj okosan!
12: Figyelem, Kecskemét! Szeptember 16-án kihagyhatatlan termékbemutatóval érkezik a Makita a Mollárfa telep parkolójába, a Krébersberg-Kuno utca 33 alá. Próbálja ki működés közben a legújabb Makita szerszámokat és kerti gépeket, kérjen szakértői tanácsot, és vegyen részt a helyszíni nyereményjátékban. Makita Innovation Tour. Szeptember 16-án Kecskeméten. Részletek kisgéponline.hu.
0: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát. facebook.com/Rádió 1 Gong.
1: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et?
13: Mert

0: akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
2: Míg igényelhető a HPV elleni védőoltás, 7 új elektromos autó segíti a gyermekek ellátását Bács-Kiskunban. Bringás Uzsonnával várják a kecskeméti kerékpárosokat szerdán. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Híreink következnek. Már igényelhető a HPV elleni védőoltás a 7. osztályos lányoknak és a fiúknak. Szeptember 15-e a határidő, hogy miért veszélyes a HPV vírusa és miért fontos az oltás. Arról Tóth Ittszó, a Májva Virág Alapítvány elnöke beszélt rádiónknak.
3: A humán papilloma vírus nőknél és férfiaknál is különböző elváltozásokat és daganatokat okozhat. Amiről többet hallunk, az talán a méhnyakrák, de tájgarasi rákot, szeméremtestrákot, hüvelyrákot, amit okozhat ez a vírus. Ha belegondolunk abba, hogy van egy oltás, ami megvédheti a gyermekeinket majd attól, hogy felnőtt korukban ezek a daganatok kialakuljanak náluk, akkor én azt gondolom, hogy egy percre sem kérdés az, hogy az oltás mellett kell dönteni.
2: 7 új elektromos személyautót állított szolgálatba Kecskeméti tankerületi központ. 6 jármű a Bács-Kiskun vármegyei pedagógiai szakszolgálat, egy pedig a Kecskeméti egymi munkáját segíti. Az autókkal a szakemberek gyorsabban és kiszámíthatóbban juthatnak el a sajátos nevelési igényű, a tartós gyógykezelés alatt álló, valamint pedagógiai szakszolgálati ellátást igénylő gyermekekhez és tanulókhoz. A Renault 5 típusú elektromos autókat az Európai Unió mintegy 261 millió forint visszanemtérítendő támogatással segítette. A fejlesztés a mobilitás mellett a továbbképzéseket, speciális eszközök és szoftverek beszerzését, valamint az akadálymentesítés bővítését is magában foglalja, olvasható a híres.hu oldalon. Bringás Uzsonnával várják a kecskeméti kerékpárosokat szeptember 16-án. A kezdeményezés célja egy kis figyelmesség. Köszönetet mondanak mindazoknak, akik két keréken indulnak munkába, iskolába, vagy az ügyeik intézéséhez a fenntartható közlekedést választják, írja a híres.hu. A szervezők a főtéren a 0 km kő környékén várják a kerékpárral érkezőket, akik a Magyar Kerékpáros Klub Kecskeméti területi szervezetének tevékenységével, valamint programjaival is megismerkedhetnek. Páros tanácsadással, gyors szervizzel és gyakorlati bemutatókkal is várják az érdeklődőket. Híreink végén néhány szó az időjárásról. Ma még gyakran lesz erősen felhős, borult az ég. Helyenként még lehet gyenge eső, zápor, zivatar. A hőmérséklet délután 18 és 24 fok között alakul. Vasárnap térségünkben szintén lehetnek felhősebb időszakok. Hűvös lesz a reggel, a minimumok 5 és 12 fok között alakulnak, napközben 20 és 26 fok közé melegszik a levegő. Hétfőn gyakran zavarhatják felhők a napsütést, elszórtan kisebb eső, zápor kialakulhat. Hétfő hajnalban 9-17, délután 19-26 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a

Ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger megy. És ne feledjük, a konténer játékunk pörög tovább, továbbra is lehet gyűjteni a kulcsokat, és aki szeretne magának extra kulcsot meg, hát akár Attissal találkozni annak, a tuti tipp jövő hétfő Corvin Plaza, ott lesz a stábunk, ott lesz Attis, és lesz nála egy csomó extra kulcs, amit be lehet zsebelni, jó? Halk tipp, amit megsúgta mellé pedig, indítom az igazi mai sláger, J-Lo, David Guetta és a Save Me Tonight, ami érkezik.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mely 8 óra előtt járunk, aki most ébredt, azoknak szép reggelt, olyan tekintetben szuper időben kapcsolódnak be, hogy mindjárt jönnek is Balázsék, a Balázsék Weekendet, 10 órától pedig ma is pörög majd a rádió egy top 50, az elmúlt 1-50 legnagyobb rádió egyes kedvencével, de egyébként is megállás nélkül hozzuk az igazi mai slágereket, most például Lost Frequencies és a Basti, a Head Down, amit indítok. Király Tamást hallottátok, további szép napot, jó hétvégét és jó rádiózást itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál buliban, de mi lesz veled télen?
2: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut?
3: És én? Hát én is papucsos vagyok. Rólam ki fog gondoskodni?
4: Jövő héten indul Balázsék őrült cipős kvízjátéka. Figyelj a műsorbe!

0: jövő héten jön az őrült cipős kvíz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió 1-en.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, nyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz új kis papucs vagy!
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk. A Szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják Önt is országszerte, havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
6: Mostantól szeptemberben minden csütörtöktől vasárnapig 35 forint per liter kedvezmény vár a MOL Move-ban Evo Plus Premium üzemanyagokra. Nyisd meg az appot, váltsd be a kuponodat és tankolj kedvezményesen. Ha még nincs MOL Move appod, töltsd le és regisztrálj. További részletek mol.hu az aktuális akciók között.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar petrezselyem gyökér kilója csak 599 forint, a karfiol darabja pedig szintén csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
8: Itt az ősz, és vele együtt megérkeztek az őszi kuponnapok a Malom Központba. Szeptember 11-e és 13-a között kedvezményekkel várunk kedvenc üzleteidben. A kuponokat keresd a MyWay applikációban, használd fel őket, és hozd ki még többet az őszi vásárlásból. Őszi kuponnapok szeptember 11-től 13-áig. Malom Központ.
9: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek a márka kereskedésünkben.
10: Opel Tormási, Kecskemét, Külsőszegedi út 100,
11: www.opel.tormasi.hu.
12: Te ki tudnád választani csak képről az új teraszodat?
13: Inkább megnézném élőben.
12: Akkor szeptember 18-án irány az Álomterasz bemutató nap Kecskeméten. Teraszok, téli kertek, ötletek, szakértők és nagyértékű ajándékok várnak.
13: Ez jól hangzik?
12: Szeptember 18, Álomterasz, Kecskemét, Rezgő utca 1, álomterasz.hu.
14: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
15: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
16: Szevasztok! Ha építkeztek vagy felújítotok, keresétek a Bogépfa építőanyagkereskedést. Szóval egy a lényeg, gyerekek, építőanyagot csak is a Bogépfától. Mire vársz, induljál! Bogépfa építőanyagkereskedés Kecskemét. Bogépfa.hu.
17: A Kávé Világnapján a Rádió 1 Gong műsorvezetői fűzik és viszik ki a kávédat a Story Caféban, Kecskeméten. Sőt, zenéket és ajándékokat is hoznak magukkal. Egy jó erős fekete, egy legendás cortádó, egy krémes cappuccino vagy egy hatalmas latte. Neked mi a kedvenced? Szeptember 29-én a Kávé Világnapján 9-től 13 óráig bármit is rendelsz, a Rádió 1 Gong műsorvezetői lesznek a baristáid és felszolgálóid. Minden 20. vásárlónak ajándék Rádió 1 ajándékcsomaggal készülnek, és 20% kedvezménnyel minden helyben fogyasztott kávé árából. Találkozzunk szeptember 29-én 9 és 14 óra között Kecskeméten, a Könyvtár kávézójában, a Storyban, és adjunk együtt feladatot a rádió stábjának, hogy ne csak mindig a szájuk járjon.

0: igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Vadállomány szabályozás lesz a kecskeméti katonai repülőtéren. Kerékpáros teljesítménytúrát rendeznek Félegyházán. Jelentéktelen csapadék előfordulhat. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Híreink következnek. Vadállomány szabályozást végeznek a kecskeméti katonai repülőtér területén szeptember 14-e és 17-e között. A munkálatokat a repülésbiztonság megőrzése és a vadkárok megelőzése miatt rendelték el. A Magyar Honvédség 59. Szent Györgyi Dezső repülődandár tájékoztatása szerint az elszaporodott vadak veszélyeztetik a repülőgépek biztonságát. A kilövéseket hivatásos vadászok végzik a rendőrség engedélyével naponta 16 és 20 óra között. A tevékenység kizárólag a kerítéssel lezárt katonai területen belül zajlik. A 4 napos időszakra lakosság megértését kérik, olvasható a keol.hu-n. Harmadik alkalommal rendezik meg a Kunkarika kerékpáros teljesítménytúrát a Kiskunságban. A szeptember 20-ai eseményen több táv közül választhatnak a bringások. A 16 kilométeres ingyenes kincskereső túrától egészen a 120 kilométeres teljesítménytúráig. A rajt és a cél is a Kiskunfélegyházi Városi Sportcsarnok parkolójánál lesz. A szervezők kísérő programokkal is várják a résztvevőket. Részletes információk a Bringa Barátok Sport Egyesület közösségi oldalán érhetők el. Sokat változott a szüreti felvonulások hagyománya az elmúlt évtizedekben. Országszerte ugyanakkor ma is számos településen elevenítik fel a régi szokást az ősz folyamán. A látványos menetek mögött azonban jóval több van egyszerű mulatságnál. Gyanú Szilvia néprajzkutatóval annak jártunk utána, hogyan alakult át napjainkra a szüreti felvonulás hagyománya.
3: A 19. század végétől rendeznek szervezett szüreti felvonulásokat. Ilyenkor viszik a szőlőharangot, bíró van, sokszor beöltöznek valamilyen vicces figuráknak. Most pedig a szüreti felvonulás ugyanúgy szőlőharanggal indul, bíró, bíróné. Nagyon fontos, hogy most is vidám megünnepeljük azt, hogy egész éves munkánknak lett eredménye, és a balatoni településeken sokszor a szüret az a lezárása a szezonnak, bár azt is meg kell jegyezni, hogy már a 19. század végén, 20. század elején is a szüreti mulatságokat azért szervezték, hogy egy kicsit meg tudják hosszabbítani vele a szezont.
2: Híreink végén néhány szó az időjárásról. Ma még gyakran lesz erősen felhős, borult az ég. Helyenként még lehet gyenge eső, zápor, zivatar. A hőmérséklet délután 18 és 24 fok között alakul. Vasárnap térségünkben szintén lehetnek felhősebb időszakok. Hűvös lesz a reggel, a minimumok 5 és 12 fok között alakulnak, napközben 20 és 26 fok közé melegszik a levegő. Hétfőn gyakran zavarhatják felhők a napsütést, elszórtan kisebb eső, zápor kialakulhat. Hétfő hajnalban 9-17, délután 19-26 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
4: Na gyerekek, emojik alapján filmteszt, tessék. Mondom az emojikat, meg kell mondani, hogy mi a film cím.
5: Okay.
6: Gyere le!
4: Na tessék, van egy fürdőkádunk.
5: Igen.
4: Van egy halálfejünk.
5: Igen.
4: Van egy késünk, és van egy...
5: Disznóvágás. Megvagyunk, disznóvágás.
4: És van egy idős nagymama, vagy egy ilyen őszhajú néni.
6: Szihó!
4: Egy ilyen szemüveggel a fején. Pszichó. Igen. Tehát a pszichóra gondolsz, a klasszik függönyös jelenet, igen, hogy fürdőkád jön a késsel, látjuk a kés, nem látjuk a gyilkost, és a nő meghal.
6: Meg a mama, aki ül a fotelba.
4: De és felajánlotta a pszichót, berakjuk. Ja. Oké, mondom a következőt. Egy korsó sör.
5: Igen.
4: Egy emoji, ami mosolyog, és kicsit ilyen ferde arcot vág. Tudjátok, van az a fanyargó emoji. Egy fog. Egy tigris, és egy cumizó gyerek.
5: Hát ezt ki nem tudja.
4: Na már aki tudja, nem mondja, adjunk gondolkozási időt.
5: A cumizó gyerek a Maugli, a tigris az őserdőből, érted? Meg vagyok.
4: A fog, A bagira?
5: A bagirának a foga. A foga, és amikor visszatér az emberek közé, akkor isznak, jó? Mert örülnek.
6: Szóval, amit a Balázs szokott nézni.
4: Valami szarazal a fossal.
5: Aminek
4: az első része szar, a másik a foss, és az a hülye nézi. Ez vagyok én. Ez az én univerzum. Isten hozott az én világ.
5: Másnaposok.
4: Ez a másnaposok. Hát amikor kiveri a fogát...
6: Mondtam, hogy ilyen szar, amit te szoktál nézni.
4: ott a tigris. A sör, az inkább a buli meg az alkohol, ugye, hogy ők berúgnak. Oké. Látunk egy tábla csokoládét, ez meg... Várj, nem mondtam végig. Hát ne legyetek ilyen gyilkosok. Hát hagyjuk meg a hallgatóknak is. Tábla csoki, aminek le van húzva a papírja. Egy pingpongütő.
6: Mm-hmm. Aki innentől tudja, az egy rendes ember.
4: Én is tudom, most esett le. A futóember. Futóember, egy érem és egy rák. Júj, de jó film, de szeretem meg. Van annak?
6: Az nem egy rák, hanem egy shrimp.
4: Shrimp?
6: Igen. Forrest Gump.
4: Visszajövőbe. Ez a Forrest Gump, így van. Tehát csokoládé, pingpong. Ugye a csokoládé az élet olyan, mint egy doboz bombon, erre mondjam. A pingpongütő ugye, hogy állandóan pingpongozik. A futás az ugye nagyon klasszikus. Az érem az nem tudom. És akkor a rák a végén a vállalkozásuk, amit elkezdenek.
6: Igen, de az a legjobb amúgy az egészben. A másik meg az, hogy inkább azt, hogy autisztikus karakter, hogy rá tud függni különböző tevékenységekre mániákusan, amíg egyszer csak abban nem hagyja neki azt, hogy dopamint kapjon tőle, és abban a pillanatban elleteszi.
4: Igen.
6: Nagyon szeretem ezt.
4: Zseniális egyébként. Oké. Okay. Látunk egy dínót, látunk egy csavart szaloncukorszerű valamit.
6: Egy DNS-t a majom.
4: Ja! Jaj, lefejeltem a pultot. Előre döltem, és beleharaptam a pultba.
6: Na, az amerikai história X.
4: Hát már nem bántottak. Jó, bocsánat, én csavart szaloncukornál néztem. Nem tudtam, hogy az emojik között van DNS. Mostantól kezdve csak DNS-eket kaptok tőle.
6: Karácsonyra rengeteg DNS-t kaptak. Senki nem érti.
4: Karácsonykor egy csomó szaloncukrot küldtem mindenkinek. Senki nem értette, hogy miért küldök DNS-eket.
6: Akartam is kérdezni, miért küldenek egy csomó DNS-t karácsonykor?
4: Érted? Hát karácsony DNS, teljesen egyedül. Az nem szaloncukor. Ja, DNS, hát miért nem írják oda a Jurassic Park, érted? Hát itt a dino meg odanak egy DNS, hát ezt tudom. És mi az első jel? Az egy svájci bicska?
5: Az a szúnyog, hát az van a moszkító, az van benne a izébe, te. A potyában az öregnek.
6: Na, hogy tényleg olyan, mindenkinek ilyen volt gyerekkoromban, ami van körömvágónó
4: olyan,
6: is.
4: Olyan, hogy bicska, és ki van hajtogató belőle, 6 körömvágó, 4 kés, az a szúnyog. Van ilyen emoji, hogy szúnyog
6: igen,
4: emoji.
6: Igen, és a srác, a harmadik, az nem egy felestízik meg, hanem az egy tudós.
4: Jézus Mária, úristen, jó, hát ebben a játékban nem én vagyok a legkésebb. Hát, cukor a DNS, te bajom.
6: Nem látod.
4: De most tényleg föladják a Jurassic Parkot úgy, hogy odarak egy dino.
5: Hát miért nem írja föl?
6: Mert vagy egy Jurassic Park, vagy egy Boldog Karácsony T-Rex című film.
4: Igen, Karácsony T-Rex.
5: A múltban Júli látott valami dínos filmet, lehet, hogy az az.
4: De miért nem hagyják, hogy egy kicsit gondolkodjak? Miért kell mindent tesznek, hát, ilyen sekvéjéknek készülni?
6: Hát azt sem tudtad, hogy mit lát. Svájci bicska. Svájci bicska. Szaloncukor.
4: Szaloncukor, svájci bicska. Érdekes, ez melyik film?
6: Ez valami székely film lesz.
4: Miért kell mindent tesztet ilyen könnyűre csinálni? Szaloncukor meg svájci bicska. De nem, most mondnak. Hát le vagy nézve ezzel a teszttel. Berakja a dínót. Hát persze, hogy Jurassic Park.
6: Haladjunk tovább.
4: Okay. Mondom a következő. Ott van Jurassic Park. Drágám, a kölykök összementek, és Matrix lett volna még a megfejtés. Jó, mondom a következőt, figyeld. Van egy zsiráf, egy zebra, egy oroszlán és egy elefánt.
6: Madagaszkár.
5: Ez nem elefánt, te szerencsétlen. Az nem, egy víziló.
6: Az a víziló.
4: Ja, bocsánat.
5: Te.
6: Hallod, de...
4: Jó, oké. Hát érted, rúzszín, ti csak gondolkoztok, nekem fel kell vezetnem ezt az egészet. Hát ez egy csomó energiát elvitt. Az egy víziló.
6: Az egy víziló, de amúgy lehetne bármi más is, mert úgy néz ki, mint bármi. Tehát az bármilyen állat lehet.
4: Hát egyébként tényleg úgy néz ki, mint egy tapír.
6: Igen.
4: Tehát oké, ez Madagaszkár. De nem mondjátok rá ilyen gyorsan.
6: Mit csináljak az intelligenciámmal?
5: Véletlen bámulatos film ismeretével.
6: Mi ez az általános műveltség?
4: De ez tetszik, hogy ilyen kompetitívek vagytok, ez jó? Ez azonnal nyerni akartok.
6: Végre történik valami.
4: Igen, jó. Oké, Madagaszkár, elfogadtuk a Madagaszkár. Igen. Jó, Madagaszkár, oké. Na ezt én is tudom, van egy kosárlabda, meg egy pálmafa.
6: Ez nem kosárlabda, hanem egy röplabda. Istenem, nekem kell elmondanom neked?
4: Nekem az egy kosárlabda, meg egy röplabda. Vagy egy
6: újabb Tom Hanks filmre gondolsz?
4: Ez igen, ez könnyű. Ez amikor ugye a legjobb barátja lesz. Egyébként ez egy kosárlabda ez volt.
5: Nem... Kosárlabda volt, elnézést. Szerintem is kosárlabda volt.
6: De az ott nem egy kosárlabda.
5: Jó, akkor ez viszont nem az a film.
4: Jó, ne hagyom, a filmbe két óra.
6: Strandröplabda.
4: Egyébként tényleg úgy néz ki, hogy strandröplabda, amikor talán a Molten felirat is rajta volt, nem?
6: Nem Molten volt rajta, mert úgy úgy nevezte.
4: Wilson volt.
6: Igen, és ez nem tud lenni kosárlabda, mert a Wilson az nem kosárlabda, hanem...
4: Számkivetett. Számkivetett. Jó, ezek könnyűek, jó? Oké? Okay? És itt van vége a teszek. Ez olyan volt, mint egy ilyen hosszú előjáték, így felizgattak, de nincs befejezés. 8-ból 8 helyes válasz a kérdésből. Igazi filmfanatikus vagy, rajtad még az emojik sem tudnak kifogni.
6: Na jó, akkor...
4: Jó, mindenki elmondta.
5: Magyar filmet csináljunk meg emojiban.
4: Jó, tessék.
5: Okay. Tehát bármilyen magyar filmet, ami eszetekbe jut, mondjátok el az emojikat, és akkor próbáljuk meg kitalálni, hogy mi a film.
6: Jó, mondok egyet.
4: Jó, tessék, de csak emojikban mondjad.
6: Jó, egy X, tudod, ez a piros X, amikor...
5: Igen,
4: van egy piros X.
6: Igen, egy koponya.
4: Koponya.
5: Piros X, koponya.
4: Ez egy magyar film.
6: Igen, és ennyi.
4: Piros X.
6: És egy koponya.
4: Van egy piros X.
5: Koponya.
4: Tehát még egyszer mondom, hogy piros X. Ha nem mondtam, hogy van egy piros X.
5: Kicsit
4: beakadt ez a piros X. És van egy koponya.
6: Igen.
4: És ez egy magyar film.
6: Igen, és akkor még egy fektetett 8-as még mellé teszek, hogy könnyebb legyen nektek.
4: Fektetett 8-as. Hát. Piros X és a koponya. Hm. És egy fektetett 8-as, mint a végtelen jel, erre gondolsz? Aha. Piros X és a koponya. Mindenki nagyon csöndben van.
6: Koltai Robert?
4: Igen.
6: Sose halunk meg?
4: Hát mondjuk egyébként...
5: De
4: koponya ez az X, hogy tehát mi nem halunk meg.
5: Nem a címét kell lefordítani, hanem a történéseket kell beleírni.
4: Igen, tehát...
6: Tessék.
4: De a sztorit kell leírni, mondjuk, nem a címét. Hát, nem a... Szomszédokban, akkor berakok, és sok embert egymás mellé. És akkor az a szomszédok. Sose, mint az X, a sose.
5: Az a sose, a halál. Sose halunk meg, örökké sose halunk meg.
4: Igen, az örökké meg a sose. Én este 8-ig ültem volna itt a sose halunk meg.
6: Figyelj, amúgy látod. Én fogom összeállítani az érettségi tételeket, csak mondom minden kedves hallgatónak. De akkor tessék, mutasd meg, hogy kell csinálni.
5: Na, akkor fölteszel ugye egy gyémántot.
4: Magyar film. Gyémánt, igen.
5: De most ugyanazon megyünk, mint amit Eszter csinált, tehát a film címét kell elmagyarázni.
4: Jó, film címe, igen.
5: Jó, tehát egy gyémánt, egy kis ajándékdoboz, és egy ember, aki így öleli.
4: Gyémánt, ajándékdoboz, ember, aki öleli.
6: Kincsem.
5: Azaz, meg vagyok.
6: Tessék.
4: Hallod?
5: Hogy egy ötöst. Most
4: komolyan mondom, föl se fogtam. Mi van?
5: Azaz, Feri!
4: Rája, hogy az ember öleli, hogy kincsem.
5: Kincsem, az enyém, én kincsem.
4: Vigyelj, Zsűl, ha ezt ketten, minket bezártak volna egy szobába, szerintem mikor jövünk ki abból a szobából, Zsűl?
6: Jó, akkor mondok egy nagyon könnyűt.
4: Jó, már még jutos, egy reklám, gyorsan.
6: Jó, egy ördögfej és egy táncolós lány.
4: Egy ördögfej és egy táncolós lány.
5: És megint a címet magyaráztad. Ördögfej, táncolós lány.
4: Ördögfej, táncolós lány. Mephisto!
6: Ennél többszörbenni.
5: Tényleg a szobában maradt.
4: Az, elmegyek egy üdöszűrésre, úgy érzem.
6: Sátán tangó.
4: Akkor nézzük Anna tippjeit, jó? Tehát Anna is azt mondta, hogy ő 3 tippet adott, 3 külföldi film, tehát nem magyar film. Egy szívjel.
5: Uh-huh. Igen.
4: Egy lányfej. Mondja, Anna, jól mondom el, de ti is nézzétek, mert nincs ott a megfejtés, nézzétek.
6: Az elejéről lehagyta elég fontos.
4: Jó, az elejét lehagytam, mert nem merem mondani, mert már félek, hogy nem svájci bicska. Az elején vagy egy hajó, vagy
6: egy születésnapi torta.
4: Az egy születés.
6: Az a Titanic.
5: Hajó,
4: az
5: hajó.
4: A Titanic. Jó.
5: Dehogyis, ez a Pogány Madonna.
4: Hajó, mondtam,
5: hajó, lány, szív, fiú. Ez
4: nem,
5: Pogány.
4: Bújtoristán.
6: A Pogány Madonna akkor izélen, akkor ilyen egyházi gyerek lennének lehúzva.
5: De nem, hát abban van a vitorlás, a tőkesúlyban volt a Pogány Madonna. Te.
6: Hal!
4: Jó, akkor az nem egy torta, meg nem egy vár, tehát akkor az
6: nem,
4: egy hajó.
6: Az, a Titanic.
4: Az egy Titanic, egy hajó, egy fiú, meg szív, ez könnyű. Jó, igazad van, Feri, 1-0 oda, Pogány Madonna. Menjünk tovább. Balra tekerülj el a Magnón.
5: Igen.
4: Egy két kéz, ami így oké jelet mutat.
5: Egy kéz, két új.
4: Mondom, hogy nem jó a szemem. Egy jobbra tekerőjel. Uh-huh. 2 darab 8-as és egy tűzjel.
5: Az anyja úristen.
4: Na, tehát egy jobb...
6: Tehát egy előre tekerő és egy hátra tekerő, hogyha esetleg a másik nem lehet még a rádióban, valaki hallja ezt a műsort. Tehát... Igen? Igen?
5: Oda visszatekerő.
6: Okay. Divine and forward.
4: VV meg RR vagy. FF. Tehát egy visszatekerő, egy előre tekerő, közte egy új, egy kéz, ami egy V betűt mutat. 2 darab 8-as és egy tűzjel. Na tessék, mi ez a film, amit Anna feladott?
6: Ez valami holokauszt filmnek tűnik nekem.
4: Igen, holokauszt film.
6: Hát a 8-8.
4: 8-8, tűzjel, előre-hátra teker, és egy kézjel, ami egy V betűt mutat.
6: Jaj, várjál, de már nem, ez nem lehet... Amúgy, ha most én nem tudnám, hogy miről szól az játék, azt gondolnám, hogy ez Lacinak az esti programja.
4: Egy kézjel, ami V betűt mutat, egy tűzjel, és kettő darab 8-as.
6: Addig keresed, hogy meg nem találd az, ami tetszik neki, egy kézjel. 8-as, és a végén pedig tűz.
4: Aha. Tessék. Szabad a gazda, Annánál, gyerekek? Szabad a gazda?
5: Mi lehet ez?
4: Mi lehet ez? Egy előretek...
6: Játsd újra!
4: Egy előretek... Vissza a jövőbe!
5: Na jó, milyen Anna? Jövő?
6: Én ezt, bizonyos kor felett nem lehet játszani ezt a játékot, és ez 40 év.
4: Nem láttad a vissza a jövőbe?
6: De én láttam a vissza a jövőbe, de ez hogy jön ide?
5: De ez nem vissza a jövőbe. De az oda-visszaugrálás még csak oké.
4: A kettő darab 8-as meg a tűzjelet, azt nem érte, pedig én mindent tudok a vissza a jövőbe.
6: Hogy 88-ban jönnek előre, meg hátra, azért mondom.
4: Senki se jobb nálam a vissza a jövőbe.
5: A tűz, azt tudod mi? Az a villámlás, ami belecsap a templom
6: toronyba. De ez villám.
7: 88 mérföldórás sebességgel kell menni, hogy átlépje
5: tűz
7: azt a határt.
5: Az a villám.
4: Hogy
5: az...
4: életbe lépjen a fluxus kondenzátor.
7: Így van, ugye? Az 148 km per óra. Ennyi.
4: Engem senki nem nevezhet.
6: Nyuszinak.
7: Ez az, így van.
4: Nyuszi vagy, McFly. Jó, de szeretem. Tegnapon megnéztem, hogy tegnap előtt a kettő ment. Az RTL 3 adta a kettőt. Képzeljétek, én leültem, és egy doboz jégkrémmel lineárisan megnéztem a visszajövőbe kettőt.
6: És engem nem hívtam meg erre a rendezvényre.
4: Mert ez spontán rendezvény volt.
6: Hát a két kedves
4: dolgot. És néztem, mondom, úristen, nézem a visszajövőbe kettőt tévébe. Jó, mondom a harmadikat. Jó? Egy lufi.
5: Egy lufi.
4: És egy bohóc.
5: Az a horrorfilm.
4: Ez a Stephen King, Igen, ez az az.
5: Az.
4: Ez az az című film, ez jó. Aztán szeretjük, ugye ez egy könyvadaptáció.
6: Ez a lufi, a bohóc, ez mindig lett, hogy Balázsnak az életrajzi filmje.
4: A lufi és a bohóc, ez a, igen, ez a rólam szóló film. Jó, oké. Okay. Na mondok akkor még már. Még vevők vagytok egy kicsit?
6: Jöhet, jöhet.
4: Akarjátok? Akarjátok? Oké. Okay. Azt mondja, hogy egy maszkos csávó.
5: Igen.
4: Tehát egy ilyen covidos maszk.
6: Állatos énekes.
4: Nára, hogy...
5: Jó, tehát okay. A covidos mackos.
4: És, tehát ha kimondom, akkor tudni fogjátok, az a baj. És egy bárány.
6: Bárányok
4: hallgatnak? Bárányok hallgatnak, így van.
6: Jó.
4: Egy hatalmas padlizsán.
5: Igen.
4: Egy Renault jel.
6: Ez eddig Rokko, a szombaton.
4: Rokko, visszavágy! Nem, ez most álltam.
6: Ez én a lovin. Igen, kocsival mentem. Igen.
4: Az Ivar Magdás című Rokko film. Jó, mondom, oké, a következőt. Jó, azt mondja, hogy egy nagy hullám. Uh-huh. Egy nagy hullám. Uh-huh. Egy ilyen visszaforduló egy nagy hullám. Egy nagy
5: szörfös hullám.
4: Nagy
5: szörfös hullám.
4: Nagy szörfös hullám. Egy turbános fej.
5: Uh-huh. Szandokán!
4: Nem.
6: Igen.
4: Te az öreg búver, Szandokán. Hülye vagy, századforduló 1910.
5: Igen, és?
4: Igen, egyébként az is fél.
6: Ez a pi élete szerintem.
4: És a pi élete.
6: Ez
4: egy csónak és egy tigris.
6: Igen.
4: Jó, mondom a következőt. Egy dinamit. Uh-huh. Egy ilyen robbanó dinamit. Vasmacska. Uh-huh. Figyelj, nagyon gyorsan kell mondani. Egy japán és egy amerikai zászló.
5: Oh, kincs, ami nincs.
4: Hát ez
5: japán, bocsánat.
4: Egyébként nem rossz,
5: japán,
4: kincs, ami nincs.
5: Japán, Amerika,
4: Amulu,
5: és az öreg dobáltai bombákkal.
4: Jó, de gondoltok egy háborús film. Japánok, amerikaiak, meg a dátumot bemondom, mert azt fejből tudom, de akkor már tényleg kitaláltok. 1941.
6: Jó reggelt, Vietnám.
4: Nagyon jó, de nem az. A japánok, hát egy szimbolikus japánok, ott léptek be amerikaiak a második világháborúban.
6: Az a romantikus film, az az izé.
5: Leesik a
6: lényes.
5: Mazsinó vonal.
4: Pearl Harbor, hát a Pearl Harbor.
5: Pearl Harbor.
6: Én ezt nem is néztem meg.
4: Nem láttad a Pearl Harbor? Gyönyörű. Az egy szép film. Sztori megvan?
6: Nem szeret az ilyen
4: kicsi vágott szemű ázsiaiak jönnek, belerepülnek nagy amerikai hajókba, Hawaii partjainál.
6: Izgalmas
4: hang. Jó, mondom a következőt, oké?
6: Oké.
4: Azt mondja, hogy... egy farkas fej. Egy hold, aminek a fele sárga, fele fekete.
6: Partizán.
4: Gulyás Marci.
5: Hogy jön ide Gulyás Marci?
4: Egy szívjel, igen. Egy nő, és egy...
6: Farkasokkal táncoló.
4: Nem.
6: Hát táncosokkal farkadó.
5: Hold, fél hold.
4: Farkas és
5: egy... Jamurjack, fél hold.
6: Nem, az a film, amiben...
4: Igen.
6: Mi annak a cím?
4: Farkassá, vámpirá változnak, több rész is volt benne.
5: A
4: Twilight. Twilight, így van. Bocsánat, a Twilight.
5: Twilight.
4: Sorry, Twilight.
5: Jó. Kabrió autó, virágcsokor, egy nő, egy férfi és egy kötek pénz.
4: Meseautó.
6: Stoll András akkor egy sex idol volt.
4: Igen, sex idol.
6: Sex idol volt. Igen, és az Ónodi Eszter, hogy gyakorizott. Igen.
4: Az milyen?
6: Jó, akkor ez.
4: Oké, oké.

0: Hol a barátságot, tudod, hányszor megnéztem?
1: Ez az egyik, ahol én vagyok.
2: Jó, de ki a más?
1: Ezt még nem döntöttem el, még nem találtam meg az én cowboyomat.
3: Azt tudod csinálni. Ezt megnézni mindig az alkonyatot, és utána ezt
1: megkeverni. Igen, és a Blomberg Mantina mindig elbőgöm magam, nagyon szeretem.
0: Túl a barátságon a két meleg cowboy fölmegy a hegyekbe, rájönnek, hogy melegek, és hát ők itt kitagadják őket, ugye 60-as évek Amerikája.
3: A verekedő szex tetszik benne?
0: Minden tetszik benne, nem tudom.
3: Szeretem ezt az oldalon, ez Balázs, az igazi.
0: Ennyi. Ez a Brokeback Mountain, így van, igen. Oké, okay, jó. Oké, okay, és akkor mondok még egyet. Figyeld, nagyon-nagyon jó, megőrülsz, annyira jó, figyeld.
2: Na.
0: Idős csávó, nyíl, kicsit fiatalabb csávó, nyíl, megint fiatalabb csávó, és csecsemő.
3: Benjamin Button.
2: Ó, de perc.
3: Ez könnyű.
0: A Benjamin Button. Ugye Brad Pitt itt fiatalon hal meg, és öregen születik, ugye? Ez az az, hogy... Kézzétek, én sose láttam ezt a filmet egybe. Na.
3: Jó.
0: Ez a megfiatalodó igen. csávó, aki úgy él, hogy öregen születik. Ez nem az?
2: De én az, az.
3: Jó, mondok én is.
0: Na tessék, igen.
3: Szőnyeg, majom.
2: Aladdin.
0: Nálam az előszobában.
2: Aladdin.
3: Ez Balázs hétvégi program.
0: Szőnyeg, majom, micsoda?
3: És a sapka, a kis sapka.
0: Ja, Aladdin.
3: Na, látod, ilyen
2: jó, hát,
0: jó, hát jó, most érted. Hát most jó,
3: jó. Akkor cowboy kalap, ló és egy olajfúró torony.
0: Cowboy, és ez film?
3: Sorozat.
0: Cowboy kalap,
2: ló, olajfúró
0: torony, Dallas.
2: Nem.
3: De.
0: Dallas.
3: Hát mi? Ebben mi a nehéz, Feri? Mi a nehéz
2: hát
3: ebben,
2: nem a
3: Feri?
2: Nehéz, de mondjuk a ló, bár jártak lóval, de
3: hogyan jártak
2: azért nagy autókkal is jártak.
0: Hát ott a Ray Krebs azért hajtotta a lovakat. Tehát, hát hogy...
3: Igen. Ezt majdnem eltaposta a Samantát egyszer.
0: Jó? Na jó van, gyerekek, én ezt órákig tudnám játszani, nagyon szeretem.
4: Nyugalom, nyugalom!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos foterre, és 20-50% kedvezményt számos iroda és gamerszékre. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy online a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Őszi kedvencek még jobb áron. Jönnek a Háda napok. Vásárolj szeptember 11-e és 13-a között 20% kedvezménnyel országszerte minden darabáros és kilós háda üzletünkben. Térj be hozzánk és szerezd be a szezon legkülönlegesebb darabjait, ráadásul most akciós áron. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
3: Gyere a Diego-ba szeptember 10-e és 13-a között, amikor is klubkártyáddal 15% kedvezményt kapsz padlóburkolatra és beltéri ajtóra, valamint 20% kedvezményt darabszőnyegre, függönyre, karnisra, tapétára, rolóra, falipanerre és kültéri termékekre. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: 25 éves a Deichmann Magyarországon. De ki kapja az ajándékot? Persze, hogy a vásárlók. Most 25% kedvezményt adunk 9990 forint feletti vásárlás esetén a megjelölt sportmárkák termékeire. Keresd a Nike, Adidas, Skechers, Dorco és további megjelölt sportmárkák modelljeit üzleteinkben és online. Deichmann.
0: Reklámot hallottak.
5: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Elrajtolt a 40. Diákolimpia versenysorozata, elindult a Gál Ferenc Egyetem új tanéve Kecskeméten. 18-24 fok várható, Picsóri Erika vagyok. Elrajtolt a jubileumi 40. Diákolimpia versenysorozata. A megmérettetéseken várhatóan mintegy 200 ezer fiatal vesz részt több mint 70 sportágban. A kerekévforduló alkalmából külön felhívást is közzétett a szervező Magyar Diák Sportszövetség, mondta rádiónak Szilágyi Andrea, a szervezet kommunikációs és marketing vezetője.
2: Azzal indítottuk el, hogy várjuk azoknak a bajnokoknak a jelentkezését, akik az 1987-88-as tanévben lettek aranyérmesek, azoknak a szülőgyerek párosoknak, akik a 40 év alatt mind a ketten országos dobogósok lettek, és azoknak a pedagógusoknak a jelentkezését, akik végigkövették ezt a 40 évet a diákok felkészítésével. Kerekévforduló alkalmával megemlékezünk a sorozatnak a hagyományairól, sikereiről, egész tanévben várható ezzel kapcsolatosan különböző felhívások, kampányok.
1: Ünnepélyes tanévnyitóval és beiratkozással indult el a tanév Kecskeméten a Gál Ferenc Egyetem Bolberic Pál intézetében. A képzések a Kecskeméti Szakképzési Centrum Bibó utcai épületében zajlanak. A felsőoktatási intézmény már 5 éve működik a városban. Az egészségfejlesztő mentálhigiénés és addiktológiai konzultáns szakokra idén több mint 30-an iratkoztak be. A hallgatók főként a közigazgatásból, az oktatásból és az egészségügyből érkeztek. A 3 fél éves továbbképzéseken a diákok új gyakorlati készségeket tanulnak. Ezekkel hatékonyan segíthetik a hozzájuk fordulókat a mentális egészség megőrzésében és a szenvedélybetegségek megelőzésében, írja a hírös.hu. Szeptember 20-án rendezik meg az Európai Mobilitási Hét kiemelt közösségi napjait Kecskemét főterén. A fenntarthatóság jegyében zajló eseményen családi és gyermekprogramok, valamint az Aranyhomok portéka piac várja a látogatókat. Délután a kerékpározásé lesz a főszerep. Extrém biciklis bemutatót láthat a közönség, majd elindul a kerékpáros felvonulás a Kossuth térről. A tekerésre a helyszínen lehet regisztrálni, a résztvevők között nyereményeket sorsolnak ki. A rendezvényen a látogatók egy hatalmas közös vásznat is kiszínezhetnek, amiből később egyedi, újrahasznosított táskákat készítenek a szervezők, tájékoztat a Keol. Ma még gyakran lesz erősen felhős, borult az ég. Helyenként még lehet gyenge eső, zápor, zivatar. A hőmérséklet délután 18 és 24 fok között alakul. Vasárnap térségünkben szintén lehetnek felhősebb időszakok. Hűvös lesz a reggel, a minimumok 5 és 12 fok között alakulnak, napközben 20 és 26 fok közé melegszik a levegő. Hétfőn gyakran zavarhatják felhők a napsütést, elszórtan kisebb eső, zápor kialakulhat. Hétfő hajnalban 9-17, délután 19-26 fokot mérhetünk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Gyerekek, mondjátok meg nekem azt, hogy van, hogy valaki bemegy egy Fóti Aldiba, és ellop 160 tábla csokoládét? Ezeket értitek? Hétvégi hír, hétvégi hír szintén. Nem mindennapi fogás miatt keres egy férfit a rendőrség, akit nem kaptak el, ő bement a Fóti Aldiba, és több mint 200.000 forint értékben csak és kizárólag csokoládét lopott, 160 tábla.
1: Hogy vitte ki?
0: Hát a 160 tábla.
1: Azért az...
0: Na, ha egy cent is egy tábla, azért az, az számold össze, hogy az mennyi.
2: Annyi nincs is a polcon.
0: Hogy vitt ő el 160 tábla csokoládét? Jó a szám, tényleg, annyi nincs kirakva a polcon. Nem néhány tábla édesség tűnt el, hanem 160 darab. Fél hatkor ő bement a Fehérkő utcai üzletbe, összesen 160 tábla Mozzarella csokoládét pakolt össze. Hogyan?
2: De még itt az sincsen, mert hogy van kép az elkövető.
0: Kép van az elkövető, üres kosárral itt még jelen pillanatban.
2: Egy kis húzogatos kocsit húz maga után, tehát még csak az sincsen, hogy a gurulósnak az aljára beteszed, mint a karton tejet, és
0: igen,
2: akkor azt nem veszi
0: áthúzod.
2: És kitolja, hanem ez a gatyájába rakta be.
0: A férfi 120 tábla csokoládét, és további tejcsokit, és további 40 tábla étcsokoládét tett a bevásárlókosárba, fizetni azonban elfelejtett. Nem fér be, mert hogy nem sima kocsit húzott, ő egy sima kosarat fogott. Abban nem fér be 160 tábla csokoládé.
2: De hogy az arról szól a fáma, hogy viszi ki?
0: Nem tudják, mert itt van egy rendőrségi fotó, itt még semmi nem volt a kosarába. Gondolom, itt érkezik az űrge. Itt fényt kap,
2: igen,
0: és azt mondja, hogy oké, csoki. És belepakolta valahogy a kosárba 160 táblát, ahhoz azért nagyon kell logisztikázni. Ugye ez az a kosár, amit itt tudsz magad után húzni, tehát kicsit mélyebb és nagyobb, mint egy sima bevásárlókosár, de mégsem akkora, mint a kocsi.
2: Ha 160 darab csokoládét belerakok ebbe a kosárba, és mondjuk kimegyek annál a kasszánál, ahol éppen nincsen kasszás, hát azért ez feltűnő, tehát ezt rángatni kell.
0: Persze.
2: Ezt húzni kell, hát tehát ez valakinek fel kell, hogy tűnjön.
0: Átjutott.
2: Nem tudom, hogy voltatok-e mostanában Aldiban. Láttatok-e, hogy mozognak a biztonsági őrök?
0: Nehezen. Nehezen dadogva.
2: Abból indulok ki, hogy ő fülön csípe bárkit.
0: Igen, de nem kicsi beszél. A megpakolt kosarat a bejárathoz vitte, majd onnan kihúzta, és áruval együtt távozott az üzletből. A rendőrség számítása szerint 200.000 forint értékben lopott csokoládét. Zseni, egyébként zseni a patán.
1: Se a pénztárosok, se a vásárlók, se a biztonsági őr ezt nem akadályozta meg, vagy hogy nem vették észre. Egyébként azt szokták mondani, hogy úgy kell csinálni, mintha ez tök természetes lenne.
0: Oké, hogy csinálod? Beállsz a kasszához, ott te kifizetsz valamit, hogy lássák, hogy te a kassza
2: egyet.
0: Mert hogy egyébként nem néznek át a kosaratba, hogy abból te mindent fölpakoltál a szalagra. Tényleg senki nem nézi meg.
2: De ha a kosarat kiviszed, tehát hogy ha kiviszed, nem is a kasszánál, hanem kiviszed az épületből,
0: kivieted,
2: akkor az bepittyeg.
0: Nem, szerintem a csoki nem pittyeg. Miért pittyegne a csoki? Alkohol szokott pittyegni.
1: A nagyobb értékű dolgokra
0: tesznek pittyegőt. Sima csokin szerintem nincsen pittyegő.
2: Oké, de hogyha kihúzta a kosarat, a kosár az bepittyeg, de hogyha fogom és kiviszem oda az előtérbe, azt ki kell pakolni. Tehát az is egy elég látványos aktus.
1: De nem,
0: a kosárra
1: húzta ki a kocsi.
0: Ő kihúzta, fogta, berakta a 160 táblát, ahogy nem tudom, hogy jön ki a kosárba. Átment valahogy a pénztáron, átjutott a biztonságon, és ő kivitte a kocsig. 200.000 forintbe lerabolta az Aldit, 200.000 forintnyi csokoládéba. Kivitte a kocsi a kosárba.
2: Mindegy, azért mondom, mert a kiáratnál van egy pittyegő, és a kosarat nem a csokoládét.
0: Nem pittyeg a kosár. Én számtalanszor kimegyek, és soha nem pittyeg.
1: Ma 35 kosara van otthon.
2: Én
1: máshogy tudja.
2: Nálunk pittyeg a kosár.
0: Én megmondom, én hogy lopok.
1: Juli, veker le.
0: Hát veker, hogy tudod, pittyeg a kosára.
2: Ott én is pittyegek.
0: Ne haragudj, ez Buda.
1: Jó, tehát ott azért nem gondolják.
0: Igen, mi nem lopunk kosarat. Ti megeszitek a kosarat veker, én eltüzelitek.
2: Sőt, azt mondod, visszaintegetsz, és azt mondod, hogy majd bedobom az árát.
0: De várj, kinetel nálatok pittyeg a kosár?
1: Dehogy pittyeg.
0: Földjén vagy urukhályokonak.
2: Ott pittyeg
0: a kosár. Azért pittyeg a kosár, mert valószínűleg nálatok sok kosarat lopnak.
1: Vagy mert te is lopsz, és benne van egy pittyegő.
2: Amikor meglátnak engem, nekem már saját kosarat adnak. Hagyjátok neki a pittyegőst. Szerintetek a csoki lopós az belépett, és eldöntötte, hogy ma csokoládét lopok, vagy célirányosan ment?
0: Szerintem célirányosan ment. Ez nem ott kapsz fény 160 tábla csokira.
3: Tippelgessetek, még tippelgessetek, én tudom a megoldást.
0: Már a csokinak?
3: Igen.
0: Nálad pittyeg a kosár?
3: Nem pittyeg a kosár.
0: Nem pittyeg a kosár.
1: Normális helyen lapsz.
0: Veletek mi van ott Mordorja? Mordor sötét.
3: Nem lehet, hogy a pacemakeret?
0: Múrja bárjaiban.
2: Amit lehet visznek. Kosarat, csokoládét, bármit.
0: Ahogy áttolod a kassza előtt a kocsidat, azt mondják, a kasszásnál automatikusan kapcsol a kosárra irányított kamera. Wow, ezt én nem tudtam. tudtátok, hogy alul van kamera? Hát akkor nem fog lopni.
3: Mi? No,
0: átszolod a kassza előtt a kocsidat, igen. Tehát ugye alul nem teszed fel a szalagra, alul áttolod, a kasszásnak automatikusan kapcsol a kosárra irányított kamera.
3: Ja, hogy fölül, ami föl van szerelve a szerelvény.
0: Vagy neki van bent egy kosár, nem fölül, hanem lehet, hogy alul a futószalag alulról föl van rakva egy kamera, hogy te ne tudd átvinni a tudat. Tudtátok, hogy ott van kamera?
2: De egy kisnövésű alkalmazottnak van két lyuk kiváltva, egy kukucskák.
0: Hibolyá, lopják a csokit.
2: Én itt valamit látok. Na, mi a megoldás?
3: Nem, de nem akarom elmondani, tényleg tudom a megoldást.
0: Nem, rájövünk, várjál. Aldinál, Lidlnél már a kasszánál van kis kamera, akkor itt van,
3: persze,
0: ami a föld felé nézi. Van irányítva, azt nézi, hogy mi van a kosárban. Tehát valószínűleg régen sokan loptak úgy, hogy fölpakoltak valamit a szalagra, alul áthúzta a kosarat, az tele volt, a biztonságőr látta, hogy fizet, de alul kivitt egy csomó mindent, amit nem pakolt föl a szalagra.
3: De azért milyen játék ez, nem, hogy mindig tulajdonképpen
0: mindig van
3: ki kell
0: új.
3: Játszani ezeket, igen. A borzasztó.
2: Ki figyelte, hogy mikor van kisebb forgalom? Vajon az ilyen az előre megy, és csetterep szemlézik?
0: Ezt el tudom képzelni egyébként simán. Azt igen, 200.000 forintnyi csokoládért simán terep szemlézze. Az hogy sok.
2: Délelőtt kevesebb az alkalmazott, nem tudják annyira figyelni. Most Jolika ül bent a kasszában.
0: Na oké, de azért várjad, azért 160 tábla csokoládé, az megtölti az egész kosarat.
3: Az mennyiség.
0: Az mennyiség, az feltűnik mindenkinek, hogy az húzott ki magad után.
2: Le kell szedned az egész polcot. Én körülnéznék a környékbeli aluljárokban, mert általában odáig jutnak ezek, és ott szokták árusítani. Uh-huh. Ott kell őt fülön csípni.
0: Az simán lehet. Azt mondják, hogy a megoldás, hogy a csokinál van egy nyereményjáték, a legnagyobb esély az összes csokit megveszed. Kinézed a kódot és beküldöd, a nyeremény a tiéd.
3: Willy Wonka, persze. Mint a Willy Wonka, persze.
1: Megrendelésre csinálod, tehát van dílered, aki átveszi, van egy nem tudom, egy büfés valahol, vagy egyesével elkezded árulni az interneten, hogy a most a 400 forintos Lidli csoki 200
0: nem, évihető. A mennyiség alapján ez valamilyen megrendelés.
3: Vagy egy kis boltba végezte.
0: Vagy egy kis boltba végzi, igen.
2: Én aluljáróban keresném az elkövetőt. Egyébként azt szokott lenni, hogy ilyenkor ott lemész az aluljáróba, és akkor ott vannak kirakva ilyen papunt.
3: Csoki,
0: aha. Azért ez jó, gyerekek, mert itt nagyon sokan írják, hogy hányszor tolták ki a gyakorlatot, hogy egy zsugor víz volt alul, akkor ezek után óvatosan. Tehát ugye fölraksz egy ásványvizet, alul meg van a két rekesz ásványvizet, kamera van. Úgyhogy jó. Oké, önkiszolgáló kassa, tessék.
2: Az bonyolultabb, mert hogy ott mindig van egy ember, aki
0: igen,
2: csak a
0: vonalkódos figyelik.
2: Mi ez, blankettával enged ki, tehát hogy ott nem tudsz, nem tudsz bármit kivinni.
0: Na de ott tudsz egyet kifizetni, a többit nem rakod föl
3: hát
0: mérlegre.
3: Hát azért az mennyiség, azt azért tényleg figyelik, tehát azt azért onnan művészet úgy kivinni, hogy ekkora mennyiséget.
0: Én azt hiszem az önkiszolgáló kasszában, hogy eleve az a prekoncepció, hogy tolvaj vagy. Nem? Tehát, hogy ha önkiszolgálóhoz mész, eleve gyanús vagy. Nem az van, hogy te egyébként segíted a boltosokat, hogy gyorsabban akarsz végezni. Önkiszolgáló kasszába azért mész, hogy izzadságszagú ibolya ott lihegjen mögötted.
3: Sajnos
0: mert biztos, hogy lopni akarsz valamit. Tehát kicsit te már tolvajnak vagy titulálva rengeteg hipernek az önkiszolgáló kasszába.
1: Sajnos van alapja.
0: Beáll mögéd a 150 centis néni, és úgy néz. Érted, nem fogom ellopni azért a karaván sajtot, csak hadd vásároljak nyugodtan.
3: Igen, de
0: ne tessék tolvajnak nézni. Azt nyilván ott sokat lopnak.
2: Azt ásványvíz, tálca, sör.
3: Igen, így van.
0: Jó,
3: így
0: csak
3: van.
0: Mondjuk gyerekek, mondjuk óvatosan, mert alul kamera van, ezt mi se tudtuk, de alul kamera van. Tessék, Anna, mi a megoldás?
3: De akkor elmondjam a frankót.
0: Mondd el, mi a megoldás.
3: Az ő úgy lopta el, távol álljon tőlem.
2: Óriás
3: de
2: zsebes,
3: tudom, hogy ő hogy csinálta, mert megírták már egyébként. Úgy csinálta, képzeljétek el, hogy a bejáraton ment ki. Tehát a bejáraton megvárod, még valaki bejön. Ugye nem nyílik ki a fotócellás ajtó, aki akarsz menni a boltból, hiszen bejáratnak hívjuk. De ha valaki bejön, ő azon ki tud menni. És ő ott tolta ki a csokoládét.
0: Ja, tehát ő visszament a bejárathoz, és visszafele kísérte.
2: A kiállat az közös, tehát az automatikusan nyílik, tehát csak vissza kell.
0: Esküszöm, nem ők egy hülye csávó, fura nem jutna ez eszembe,
3: hát,
0: hogy így
3: nem vagy tolva.
1: Mert nem jár nem erre az élsz. Agyat, hát persze.
0: Nem így lopta.
3: Te műsorvezet, emlékeztetnél.
2: De kérdezz a Nátos, hogy továbbképzést tarteket.
0: Vissza a bejárathoz.
3: Bejárathoz vissza.
0: Halljátok, hallgatok. Hát vissza kell menni a bejárathoz. Hát normálisak vagytok, kimentek a kiállathoz.
3: Breaking, mindenki menjen oda.
0: Most menjetek be az
3: aljába.
0: Aha, és hol áll a biztonsági őr? A kijáratnál.
3: A kijáratnál.
0: Hát a csáv, hogy elkapolna. Lerabolt őket csokoládéval, kiment a bejáraton. És nem csipog semmi.
3: Hát
2: nem csipog semmi. És
0: kivéve kell, tudjuk.
2: Egy fáradt géphang bemondja, hogy kérjük, minden esetben a kijáraton keresztül hagyják el az épületet. És csak egyébként meg szalad a 160.
0: Igen, és háttal ment, hogy ne legyen feldűnő.
2: Egy ilyen csokitól, vagy ő vajon, nyilván nem ez nem a lakókörnyezete, tehát nyilván nem oda jár általában bevásárolni, tehát átmegy mondjuk egy másik kerületbe. megtalálják ezt az embert.
0: Nem tud, szerintem eszünkbe nem jutna, hogy milyen ellátási láncok vannak, meg ő ezt hogy adja el. És a kispesti aluljáróba, meg a kisboltokba, meg a 0-24-es éjjel-nappali bőkez, aztán bemegy, és simán el tudom képzelni, hogy kínálja féláron, negyedáron. 1000 fontos csoki, 800 fontos csoki, 200 érizé, kiszór 10-et ide, éjjel-nappaliba 10-et oda, hát gondolod, de féláron van.
3: Nekem meg lenne a büntetése azonnal, tehát hogyha én lennék, tehát megfogni, és akkor utána betenném a csokoládégyárba.
2: Véresre verni.
3: Valami, nem, dolgoznia kellene. Tehát ezt az árat, amit ő ellopott, ezt mondjuk azt mondom, a háromszorosát, egy 600.000 forintot ledolgoztatnék vele futószallag mellett kőkeményen.
2: Aha. Azt hittem, sokkal
3: radikálisan.
0: Hát ránézésre dolgozott ő már futószalag mellett. Azért
3: én is azt tehát, gondolom. Van, igen, mondom, csak egy bévés ruhába tette.
2: Onnan is jöttek készletek.
0: Tehát volt, hogy már mindenhol, igen. Aldis vagyok, az ilyen lopások mindennaposak a boltokban, a bejáraton és a vészkiáraton viszik ki az árut. Vészkiárat, azt sem tudom, hol a vészkiárat. Vészkiáraton kiviszi az árut.
1: És ha például olyat lop, amin van a pittyegő, mert a csokin valószínűleg nem volt. Tehát ha mondjuk italt lop, és a bejáraton megy ki, ott nézi a csipogót?
3: Igen, drága, igen, abszolút.
0: Drága tolvaj hallgatóim, tiatok már rutinosak.
1: Rutinosak vagytok ebben.
0: Írjátok be meg nekünk, hogy a bejáraton viszek ki egy 20.000 forintos viszkit, az vajon becsipog-e?
1: Becsipog-e, mert a kijáraton nézi. Biztos, hogy van a csipogó kapu, de a bejáraton, hát minek lenne, hiszen ott még csak bejössz.
2: Ilyenkor van valamiféle eljárás, számon kérik mondjuk a biztonsági őrt, hogy hol volt, vagy az aznapi kasszást, vagy az aznapi.
0: Én el tudom képzelni, hogy valaki leverik. Én el tudom képzelni, hogy ezt valakin behajtják. Akár az ott dolgozókon, vagy a pénztároson, vagy a biztonságőrön, vagy a cégen, aki biztosítja az Aldit. De azért ez sok, tehát 200.000 forint értékű áruval kisétálni, azért az sok.
2: De rohadt csokitól vagy te szemét.
0: És elég nagy hiba. Tehát, hogy jó, de azért mondjuk meg őszintén, ezek az Aldiba, Lidlibe azért leszázalékolt félvak, lábamputáció előtt álló, aranyos...
3: Nem, azért nem.
0: Idős, most komolyan mondom, futnia kéne utánam, hát nem ért. Tehát,
3: na, jó, azért, hát nyilván nem tehát, egyetemi docensek vannak.
0: Tehát ezért nem a Mr. Olympiák állnak ott, nem szegények.
2: Nem, én szoktam azt mondani annak, hogy nem, azért nem, de most konkrétan múltkor lesprinteltem a biztonsági őrt, úgy ment el.
0: De miért üldözött?
1: Miért kellett futni előre? Ugye, hogy lopsz?
0: Loptam három kinder csokit, lesprintelt.
2: Annyi volt, ezért hogy elsitálta mellette, hát és azt hittem, hogy meg fog halni.
0: Ilyenek, mondom.
2: Nem kapott levegőt. Tehát, ha ő neki kellett volna engem üldözni, soha. Életben
0: hát
2: nem kap
0: el. Soha, hát nem, az se tudja, hol van.
2: Utána se tud nyúlni.
0: Oda, persze,
3: hát most, érted, ennyi pénzért csoda, hogy van ott ember, én szerintem ők nagyon csekély jövedelmet, hogy visznek haza. Hogy úgy mondjam. Tehát
0: hát csak akkor ne verjék akkor... le rajta, hát nem látja a bejáratot, a kijáratnál áll.
3: Na de hát ezt nem tudjuk.
2: De ha nincsen funkciója, akkor minek van?
0: Tehát azért féljél tőle.
3: Élelem
2: ja,
3: kell.
2: Ja, éltőle. Na, jó.
0: Hát megjegyél, hogy megjegyél tőle.
2: Biztonsági őr. Akkor most nem lopok.
0: Igen. A cuccokat a lengyel piacon vették át, ez Ricsi, de nem tudom, ez mit jelent. Simán lehet egyébként. Piaci értékes.
1: Ilyen szalak kiviszed.
0: Azonnal állodod.
2: Ja. Most 8 általános végzett biztonsági őr az sokat ér, de most nem az iskolázottságon van a hangsúly.
0: Fizikum.
2: A fizikum
0: inkább
2: az a lényeg.
0: Hát, igen.
2: Nem ez a baj.
0: Nem rándul, ha lopni akarnék, nem rándulna görcsbe a gyomrom az ott áldogáló Aldis, Lidlis biztonsági őrök.
1: Ja, hogy hú, de utolér.
0: De ez amit a bankokba is áldogálnak, ezek a 70 és 80 közötti
3: hát
0: szemüveges, fegyver nélküli, kicsit diszkréten elhízott, finoman leszázalékolt, aranyos ilyen 78 éves nyugdíjas
3: így
0: bácsi.
3: Van.
0: Hát azért nem szarom össze magam, ha bankot akarok rabolni, de azt gondolom, hogy nem ő a fő ellenség.
2: Mire kicsatolja a tokját?
0: Nincs rá semmi.
2: Tegnap már megint beszorul.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy új

0: és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió egy konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Őszi kedvencnek még jobb áron. Jönnek a Háda napok. Vásárolj szeptember 11-e és 13-a között 20% kedvezménnyel országszerte minden darabáros és kilós háda üzletünkben. Térj be hozzánk és szerezd be a szezon legkülönlegesebb darabjait, ráadásul most akciós áron. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
3: A Mátra ősszel különösen varázslatos. Fedezze fel ön is a Hotel Ózont Mátraházán az erdők ölelésében, és gyönyörködjön a kékes tető látványában. Pihenjen a szálloda wellness oázisában, frissüljön fel a sauna ceremóniákon, és kényeztesse magát egy pihentető masszázzsal. Gasztronómiai élményekkel, erdei túrákkal és varázslatos panorámával várja önt a Hotel Ózon. Hotelozon.hu.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar petrezselyem gyökér kilója csak 599 forint, a karfiol darabja pedig szintén csak 599 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: 25 éves a Deichmann Magyarországon. De ki kapja az ajándékot? Persze, hogy a vásárlók. Most 25% kedvezményt adunk 9.990 forint feletti vásárlás esetén a megjelölt sportmárkák termékeire. Keresd a Nike, Adidas, Skechers, Dorco és további megjelölt sportmárkák modelljeit üzleteinkben és online. Deichmann.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
6: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Szeptember 14-én újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
7: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6 millió 990 ezer forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek a márka kereskedésünkben.
8: Opel Tormási, Kecskemét, Külsőszegedi út 100, www.opel.tormasi.hu.
9: Vásárolj és csípj meg a 2000 forintos kupont!
10: A 800 g-os 20%-os magyar tejföl 908 helyett 899 forint. Többféle 330 g-os Hello Food készétel 1389 helyett csak 899 forint.
9: Részletek az osan.hu-n. Irány az Osan, spórolj okosan!
11: Te ki tudnád választani csak képről az új teraszodat?
12: Inkább megnézném élőben.
11: Akkor szeptember 18-án irány az Álomterasz bemutató nap Kecskeméten. Teraszok, téli kertek, ötletek, szakértők és nagyértékű ajándékok várnak.
12: Ez jól hangzik?
11: Szeptember 18, Álomterasz. Kecskemét, Rezgő utca 1, álomterasz.hu.
13: Elfogyott a mosószered? Irány most is a Plus Market. Tommy XXL mosószer szeptemberben 4590 forint helyett plusz kártyával csak 3890 forint. A Tommy alacsony hőfokon is kiváló, és nem csak az ereje extra, az ára is az. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak, pont a közelemben.
14: Szeretnéd, hogy gyermeket könnyedén beszéljen idegen nyelveket? Helen Doron Kecskemét. Játék, élmény, nyelvtanulás, minitől a tinikig. Angol és spanyol nyelvtudás, ami gyermekeddel együtt fejlődik. Jelentkezz a Facebookon. Helen Doron Kecskemét.
15: 20% kedvezmény? Igen. Őszi újdonságok? Igen. Az Alföld áruházban 7000 forinttól 15%, 10000 forinttól pedig 20% engedményt adunk a törzsvásárlói kuponok bemutatásával minden teljes áru termékre. Pontos részletek az osztályokon és a hírlevelünkben. Szombaton 16 óráig várjuk a kuponokkal az Alföld áruházban.
0: A Rádió egy gong nem hagyja cserben a hallgatóit hétvégén sem. Minden szombaton 10-től 14 óráig Kormos Zsolt hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió 1 gongon. A Rádió 1 gongon.
16: Üdv mindenkinek, aki éppen pihenés közben hallgatja a Rádió 1 gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk. Üzenjenek ismerőseiknek. Köszöntsék fel barátaikat. Mondják el nekünk, ha közlekedési dugót látnak. A forró drót 0676 414 010.
0: Rádió 1 gong. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy.
17: Reklámot hallottak.
0: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
18: Míg igényelhető a HPV elleni védőoltás, 7 új elektromos autó segíti a gyermekek ellátását Bács-Kiskunban. Bringás Uzsonnával várják a kecskeméti kerékpárosokat szerdán. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Híreink következnek. Már igényelhető a HPV elleni védőoltás a 7. osztályos lányoknak és a fiúknak. Szeptember 15-e a határidő, hogy miért veszélyes a HPV vírusa és miért fontos az oltás. Arról Tóth Ickó, a Májva Virág Alapítvány elnöke beszélt rádiónknak.
19: A humán papilloma vírus nőknél és férfiaknál is különböző elváltozásokat és daganatokat okozhat. Amiről többet hallunk, az talán a méhnyakrák, de szájgarasi rákot, szeméremtestrákot, hüvelyrákot, amit okozhat ez a vírus. Ha belegondolunk abba, hogy van egy oltás, ami megvédheti a gyermekeinket majd attól, hogy felnőtt korukban ezek a daganatok kialakuljanak náluk, akkor én azt gondolom, hogy egy percre sem kérdés az, hogy az oltás mellett kell dönteni.
18: 7 új elektromos személyautót állított szolgálatba a Kecskeméti Tankerületi Központ. 6 jármű a Bács-Kiskun vármegyei pedagógiai szakszolgálat, egy pedig a Kecskeméti egymi munkáját segíti. Az autókkal a szakemberek gyorsabban és kiszámíthatóbban juthatnak el a sajátos nevelési igényű, a tartós gyógykezelés alatt álló, valamint pedagógiai szakszolgálati ellátást igénylő gyermekekhez és tanulókhoz. A Renault 5 típusú elektromos autókat az Európai Unió mintegy 261 millió forint visszanemtérítendő támogatással segítette. A fejlesztés a mobilitás mellett a továbbképzéseket, speciális eszközök és szoftverek beszerzését, valamint az akadálymentesítés bővítését is magában foglalja, olvasható a híres.hu oldalon. Bringás Uzsonnával várják a kecskeméti kerékpárosokat szeptember 16-án. A kezdeményezés célja egy kis figyelmesség. Köszönetet mondanak mindazoknak, akik két keréken indulnak munkába, iskolába, vagy az ügyeik intézéséhez a fenntartható közlekedést választják, írja a híres.hu. A szervezők a főtéren a 0 km kő környékén várják a kerékpárral érkezőket, akik a Magyar Kerékpáros Klub Kecskeméti területi szervezetének tevékenységével, valamint programjaival is megismerkedhetnek. Páros tanácsadással, gyors szervizzel és gyakorlati bemutatókkal is várják az érdeklődőket. Híreink végén néhány szó az időjárásról. Ma még gyakran lesz erősen felhős, borult az ég. Helyenként még lehet gyenge eső, zápor, zivatar. A hőmérséklet délután 18 és 24 fok között alakul. Vasárnap térségünkben szintén lehetnek felhősebb időszakok. Hűvös lesz a reggel, a minimumok 5 és 12 fok között alakulnak, napközben 20 és 26 fok közé melegszik a levegő. Hétfőn gyakran zavarhatják felhők a napsütést, elszórtan kisebb eső, zápor kialakulhat. Hétfő hajnalban 9-17, délután 19-26 fokot mérhetünk.
17: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
20: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
21: De tudjátok, mi az a geogesszür? Jól mondom?
22: Mi? Várjál, ugye a geocaching az az, amikor kimész a természetbe, sétálgatsz, valaki elrejt valamit, koordinátád van, megtalálsz, örülsz.
21: Igen.
22: Igen?
21: Most egy magyar fiú ebbe világbajnok lett.
22: Hú, de jók vagyunk.
21: És gondoltam, hogy megnézem, hogy ez miről szól valójában. Debre Szabolcs lett ennek a sportágnak a világbajnoka.
22: Okay. Még egyszer, mi a sportág?
23: Geogesszor.
22: Geogesszor.
21: Van egy erbetű a végén, de nem tudom, ez mit jelent egyébként, vagy miért van az ott a végén. De hogy miről szól a dolog? Debre legyőzte Blinkit.
22: Isten, de nagy!
21: Legyőzte Blinkit.
22: Várjál, Debre a mi fiunk.
21: Debre a mi fiunk. Debre Szabolcs.
22: Oké, de ki a Ginkli?
2: Tingli az korábbi világbajnok.
21: Korábbi világbajnok, aki bejutott a döntőbe. És miről szól a játék? Ugye azt mondom, hogy e-sport, akkor mindenkinek az jut az eszébe, hogy neked itt majd fociznod kell, vagy lövöldöznöd kell, vagy nyomkodod a konzolt.
2: Bocsát, közben megérkezik. Geogesser.
21: Geogesser, bocsánat. Jó, én ezt mondom, Geogesser.
22: A geocachingből, ha kiindulunk, akkor itt konzollal sétálsz az erdőben.
21: Nem erről van szó.
22: Nem. Vagy akkor otthon ülsz, és mint egy videójátékban sétálsz az erdőben.
21: Nem.
22: Erről sincs szó.
21: Valamit találnod kell, ugye, vagy ki kell találnod. És ez arról szól, ez egy játékból indult, ugye ugyanolyan e-játékból, vagy konzolos játékból, és világbajnokságot belőle megőrülsz. Tulajdonképpen itt arról van szó, hogy mutatnak neked egy valamilyen, hát térképbeli tájat, ami lehet sivatag, dombság, mert tököm tudja, hogy mi.
2: Egy street view.
21: Igen. Street view.
2: Street view. Tehát ugye járják ezek a Google-os autók a világot, és mindent lefotóznak.
21: Igen,
2: ugye?
21: Ez lehet utca, ez lehet földcsúszamlás, ez lehet egy fáspart. Neked pedig az a feladatod, figyelj, megőrülsz. Mondd meg, hogy hol van. Komolyan mondom, ez a világ, ez elment mellettünk, gyerekek.
22: De és mekkora részletet mutat?
21: Ott játszik Blinky. Figyeld, ott játszik Blinky. Blinkynek mutatnak Kanadából, Amerikából különböző részleteket, de a részletet úgy képzeld el, hogy egy utca. Egy tópart.
22: Hát és már van szurkolótábor.
2: De nem, hogy szurkolótábor, hanem egy MVM dómnyi ember ott áll és csápol.
21: Felfoghatatlan a maga a játék. Ennyit tudtam levenni belőle így nagyon nagy vonalakban. És neked pedig az a feladatod, hogy kitaláld, hogy ez hol van.
2: Na most nem ám úgy megy, hogy csak úgy rámondják, hanem hogy vannak apró kis jelek ezeken az utcaképeken, ami alapján be tudod azonosítani nagyjából a tájat.
22: Tehát mondjuk egy rendszám? Vagy?
2: Nem.
21: Na, igen, egy kanadai rendszám. Kanadai egy magyar rendszám, és akkor már tudod. Igen, ez egy ilyen, tulajdonképpen úgy lehet lefordítani, egy ilyen földrajzi online játék. Találd ki, hogy hol vagy a világban.
22: Állj, hát nézd már meg.
21: Csak muta, figyelj.
22: Egy repet mutat.
2: Egy balkanyar.
22: Balkanyar, két oldalt fák. Hát ez bárhol
21: állis,
22: lehet.
21: Állíts meg a képe. Itt a kép, állíts meg. Figyelj. Neked van lehetőséged egy kicsit belemozogni valószínűleg.
2: De csak már a döntőben.
21: De csak már a döntőben. Mehetsz, mint a Google Street View-on, előre-hátra 50-50 métert, és meg kell mondanod, hogy egy balkanyar fákkal, oszlopokkal szerinted nagyjából hol van. Egészen durva, melyik országban, melyik városban, vagy éppen egészen pontosan melyik ponton jársz. Hol kell? Figyelned kell az útburkolati jelzéseket, figyelned kell a
22: táblákat, segít,
21: a növényzetet, az építészetet, a villanyoszlopokat, melyik oldalon közlekednek, azt is meg tudod nézni, de ezen nincs semmi, csak egy nyambat madár. Nincs,
2: ez egy rohadt két oldalon. Fák, egy aszfalt. Igen. Nincs semmilyen tájékozódási pont.
21: Semmi.
2: Nincsen.
21: Blinky azonnal megmutat, hogy hol vagy, fogalmam nincs, hogy hol csinál. Minél több közelebb jársz a helyszínhez, le kell tűzned egy tűt, minél közelebb jársz a helyszínhez, annál több pontot kapsz. Ezt érte meg egy magyar srác, és ebben lett világbajnok. Mi van?
2: Mondjuk az Eiffel-torony a háttérben kicsit árulkodó.
21: Az Eiffel-torony háttérben viszonylag nagy segítségért. A Notre Dame azért nagyon nagy segítség.
22: Ez teljesen beteg gyerekek.
2: Igen. Ezek az emberek egész nap ülnek és Street View felvételeket nézegetnek, és akkor így megtanulják.
21: Hogy készülsz erre föl? Mennyit kell ehhez Google Street View képeket nézned? Hogy lett ez a srác világbajnok? Majd felhívjuk, megpróbálunk vele beszélni.
2: Egyáltalán miért csinálsz ilyet?
21: Egyáltalán miért játszol ilyet?
22: Valószínűleg ezeknek nem volt pénze kirándulni, nem volt pénze menni, és azzal fújta ki az orrát a dolognak, hogy elkezdte nézni a Street View képeket, hogy jaj, de szép ez is, az is, és onnantól kezdve már megvagy.
21: De honnan vagy meg? Tehát ennél a jobb kanyarnál honnan vagy meg? Hát mondd már meg nekem, mennyire vagyunk mi lemaradva? Hogy vagy meg ennél a jobb kanyarnál?
22: Oda nézd, de hát megy előre.
21: Mehetsz valamennyit, mehetsz előre vagy hátra, igen. Azt hiszem, amit a Júli mondta, hogy a döntőben már mehetsz, és ugye nyilván, ha fölbukkan valami a Street View képen, akkor te ott tudsz magadnak egy kicsit valamilyen infót összeszedni.
22: Na hát például, ha van már felirat, akkor tudod, hogy mi a nyelvterület.
21: Hát ha van felirat.
22: De ott találta az egyik izék, lement ott, nézd meg az izétáblát.
21: Tehát kérdés, hogy ugye mennyit mehetsz előre, mennyit mehetsz hátra, nem tudom pontosan a szabályokat, de hogy azért így Google Maps térkép alapján...
22: Ne szórakozz, oda néz, leteszi a pontot, hogy melyik kanyar.
21: Melyik kanyar? És leteszed, hogy Ekvádor-Kolumbia közepén, valahol az Ekvádor-Kolumbiai határon, van egyébként az óceán mellett, kicsit közelebb az ekvádori részhez, mint a kolumbiai határoz, és te leszúrod oda. Mennyi idő alatt szúrnád le te oda a képet,
22: Feri? Soha az életben! Viccelsz!
2: És aki közelebb van, és nézd meg ilyen pár száz métert.
21: Minél közelebb vagy, ugye annál többet kapsz, hihetetlen hype a döntőben, iszonyatosan sok ember, stadionban állnak az emberek, és drukkolnak annak egyébként, hogy Blinky megnyerje mondjuk az elődöntőt.
2: Vagy Debre, ugye?
21: Tessék?
2: Hallod,
21: vagy Debre. És ebben lett egy magyar világbajnokunk.
2: Én rossz helyen fordulok le Vekkerlén, és eltévedek.
21: Ezek
2: mit csinálnak?
21: Lekapcsolom abba azért, érted, neki megyek a falnak, érted? Igen. Oké, tessék, milyen jeleket néznétek? Oké, most ne nézzétek, mit tudsz nézni?
22: Növényzet az első, mert azzal már körülbelül tudod, hogy észak, dél van, sivatag, nincs sivatag.
2: Na de ha pálmafát látok, akkor abból mit? Hát itt növényeket lehet, pálmafát látok.
22: Hát, hogy például Észak-Amerika, Kanadában nem keresgélsz.
2: Valószínű. Oké.
21: Na de egész Ázsiában tele lehet minden pálmafával. Mondjuk, tehát Indonéziától, Tájföldön keresztül. Oké, mit nézel még? Most leülünk hárman Blinkivel döntőzni. Tessék, Júli, mit figyelsz?
22: Hát megütöm Blinkit.
2: Van-e az útszélén Fornett is? És ott van-e Balázs? Mert akkor London.
21: Én néztem a döntőt, egy sima rögzített utcaképet láttak, arról kellett tippelni, egy utcaképről. Oké, megnézed a rendszámot, nem látsz rendszámot. Megnézed az autókat, a típusát?
22: Hát,
21: megnézném a közlekedést, hogy melyik oldalon jobb parkolnak, vagy jobb vagy baloldal, de fél világ mit? Jobb oldalon közlekedik, tehát semmi nem derül ki belőle.
22: Semmit nem segít.
21: Felfestéseket kell ismernem, az segít, hogy mondjuk Dél-Amerikában mások az útjelek, mint Amerikában máshogy festenek, más festéket használnak.
22: Az információs táblákat nézte itt mind a két versenyző, tehát hogy milyen városok vannak föltint.
21: Az már nagy segítség, ha látok egy, mit tudom, egy koszamui tábla, Tájföld, koszamui.
22: Igen, de valószínűleg azért nem a koszamui van kiírva, hanem valami abszolút jellegtelen kicsváros táblát látsz.
2: Figyelj, nagyon durva, azt írja a cikk, hogy pontosan tudják ezek a versenyzők, hogy például hogy néznek ki a guatemalai útelválasztó jelek.
21: Felfoghatatlan.
2: Hogy néznek ki Namíbiában az útjelző táblák. Tehát, hogy minden országnak megvan a saját apró jellegzetessége, sok kis apró jel, és akkor ennek alapján tudod összetenni, hogy hol
21: Namíbiában valószínűleg a zebra, most nem azért, mert hogy ott zebra
2: a
21: van,
2: szexik.
21: Hanem...
2: Nem,
21: a zebra, nem
2: és az reggel.
21: Tehát nem egy kék tábla, fehér csíkokkal, fekete emberrel, ami nálunk. Tehát, hogy valószínűleg tök más a zebra, igen. És azt mondják, hogy olyanokat is néznek, hogy például felnéznek az égre, és hogy áll a nap, vagy hogy honnan jön a fény, mert ott tudod az északi vagy a déli féltekét. Tehát, hogy megnézi a napnak az állását, és akkor az északi féltekén vagy a déli féltekén. Ha a nap északon van, akkor a déli féltekén jársz, Ausztrália, Dél-Amerika. Ha a másik oldalon, akkor a másik féltekén. Aha. Szerintem beadnának nekünk. Mi most kapnánk egy ilyen képet? Kivennénk a döntőbe, vegyék egy képet a döntőből, Zsűr, csak
2: nem tudom, mit csinálj. Budapest, egyetlen pontja, de egy nagyon jellegzetesre, tegyél már ki minket.
21: A Lánchídon. Azért csak megmondanák, érted? Egy Blinky játszik, nem tudom hova, álljunk már meg egy pillanatra. Te tudnád, hogy az a kenyai, a szenegáli rész, a brazília, az afrikai, vagy az ausztráliai részre menni? Megőrülsz, hogy ezt hogy csinálják.
2: Az argentin benzinkutak színvilága is egészen eltérő, úgyhogy ezt így tudhatják.
21: Valószínűleg, ha éveket töltesz ezzel, és nem is utazol, akkor azért valami megmarad a Street View-n keresztül. Tehát például ilyenek tényleg, hogy néznek ki a dél-amerikai benzinkutak. Tök jellegzetesek, voltam többször forgatni, nem tudod semmivel összehasonlítani, se az észak-amerikai, se az európai benzinkutakkal. De azért egy pálmafáról én azért nagyon nagy bajba lennék. Nem? Tehát, hogy azért arról nem mondod meg. És ebből van világbajnokság, és ezt megnyert egy magyar csávó. Hát nem mondd, hogy nem hívjuk őt föl a héten.
2: Hát
21: nem beszélünk vele.
22: És hívjuk ki.
21: Igen.
22: Azt is nézik, hogy milyen antenna árnyéka van a Street View autónak. Mert abból is tudod, hogy merről süt a nap. Beteg.
21: Mit néznek?
22: Hogy hát milyen... ugyanez, mint amit mondta, hogy fölnézel, hogy merről van a nap.
21: Ja, és ő ránéz az autóra látja az árnyékot.
22: Ha néz, és akkor abból rakja össze.
21: De milyen kicsi szeletét ismered a világnak, abban az univerzumban, amiben te mozogsz. Én ilyenkor mindig arra jövök rá, hogy mennyi minden van még, amivel nem is találkoztunk. Mennyi játék, mennyi verseny, mennyi világban. Nem tudtam, hogy ez létezik, hogy csávok leülnek, és Street View képek alapján világbajnokságot rendeznek.
2: Ti nézitek egyébként, hogyha nem tudom, bárhova el kell mennetek, akkor rákerestek a Street View-t.
21: Életemben nem kerestem még Street View-ra. Soha.
22: Mivel én szervezem a túráinkat, én végig szoktam nézni.
21: motorozok, megyek a Feri után.
22: Ugye, tehát, hogy itt azért...
21: Ha nyaralok, megyek a család után.
22: Igen.
2: Valaki menjen elől, az a lényeg.
21: Gyerekek biztos tudják, hogy merre kell menni, megyünk utánuk. Balatonon már a fix helyeket megtalálom, tehát igazából nem. Azért templomokat is néznek, mert az is sok mindent elárul, hogy milyen földrészen vannak. Figyelj, megőrülsz.
22: Talajszíne, forgalom iránya, növényzet. Ilyen. Ezt egyébként egy csomóan játsszák gyerekek, csak mi vagy?
21: Felfoghatatlan népszerű. Júlia, talajszínével tessék, mennyi ideig bibelődnél a talajszínével?
2: Hát hogy ez most mindenki van nézve.
21: Ezt megmondanád, hogy ez a magyar alföld.
2: Most kimegyek az alföldre, én azt mondom, hogy ez valami sztyeppe valahol, Üzbegisztánban. Hát mit mondasz meg? Hát minden sárga ki van égve. Hát ez mitől magyar?
21: Most tessék ott egy kép. Na tessék, ott van jobbra egy kép, ugye? Tehát oké, látjuk nagyjából, hogy hol. Tehát látok egy korlátot, látok egy esőerdőszerű valamit, látok jobbra zöld felületet, és látok nagyon messze ott valami jobboldali táblát, ami lehet, hogyha elindítom a videót, még egy kicsit bele tudok nagyítani. És látok egy piros autót. Na?
22: Na, ebből legyél hát okos.
21: Ebből mondd már meg, hogy ez Ekvádor, és nem tudom, Kolumbia határán valami.
2: Akkor szedjük össze a nagyon jellegzetesen magyar felismerhető tájékozódási pontokat, jó, mint...
21: Sanyi fekszik a földön, igen, balra.
2: Ha mész egy darabig, biztos találsz egy nemzeti dohányboltot.
21: Van egy nemzeti dohánybolt, azonnal tudod. Józsi eldobva a biciklét, fekszik az árokban, tudod, hogy Békés megyében vagy Újkígyós környékén, disznóvágás januárban. Sanyi már nagyon fekszik Lacival az árokban. Van egy nemzeti dohányboltot.
2: Van egy nemzeti dohányboltot, egy félig kész építkezés.
21: Ott van egy presszó.
22: Útépítésnél lapátra támaszkodó munkás. Tökéletes segít.
21: Abszolút Magyarország. 70 kilométerig csak mész a streetről, lezárt autópálya. Tudod, hogy ez sehol nincs. Tudod, hogy az M1-esen vagy, és tudod, hogy megérkeztél.
2: Indokolatlan műemlékek. Kilátok és egyebek.
21: Igen. Rengeteg olyan kilátót látsz, amiről nem látni semmit, bemész az erdőbe, és igen, és nagyon magas kilátó. Tessék, itt a Béke utca. Hát nem mondd meg a magyarul, hát most... Na. Zsül megnyitotta a Béke utcát, nem tudom milyen településen. Hát mennyire magyar? Hát nézd meg,
22: jó,
21: azt
22: menjünk
21: a
22: már, Zsül, menjünk előre. Tehát felejtsük el, hogy a Béke utcában vagyunk. Mi, igen, az első jel, ami az alapján a... elkezdesz tájékozódni? Ja. Kelet-Magyarország.
2: A muskátlik az ablakban.
21: Ez abszolút Kelet-Magyarország.
22: Menjél.
21: Már a gáz bevezetett. Ott a néni van.
22: Gyere vissza! Arról hát, ha fölismerjük.
21: Gyere vissza. Hát ránézésre megmondod. Hát,
22: oké, tehát Kelet-Magyarország, de az még mindig nagy. Ezek 30 méteres pontossággal találják meg.
21: Hát mondjuk, ha nénit nem ismered ott abban a zöld kabátban konkrétan. De hogy találja meg 30 kilométer vagy 30 méter?
22: 30 méteres pontosság.
2: Nem.
22: Láttátok az előbb a világbajnoki döntőben, a guatemalai kanyarba egymás mellé tették 50 méterre
2: ott a pontot. Ott a dohány volt. Mondtam én.
21: Lottózó, nemzeti dohány volt.
22: Magyarország. Ez biztos.
21: Igen, és a csávó áll előtte teljesen jellegzetesen felöltöző. Egy iszonyat telefon nyomkodva, egy iszonyat a sajó bringával.
2: Szerintem olyan is, azt is érdemes keresni, hogy például, hogy ez a beruházás az Európai Unió megbízásából ennyi és ennyi milliárd befektetéseket.
22: Közelebb. Tehát a Magyarországok csak egy várost mondjatok, vagy egy falut.
21: Fogalmad nincs, hogy ez most mi. Meg tudnád mondani, hogy ez utcán keresztül, ez most.
2: Szerintem
21: tudom.
2: Ez Hajdunánás.
21: Hajdunánás, oké, tessék, jó, oké. Ez elmondom neked, a Jász Nagykun valami, és egyébként a Szolnokon a Béke utca. Le tudnád tenni 30 méteres különbséggel?
2: Hát Szolnokot sem tudom, hogy hol van.
21: Érted? Ha most eléd raknak egy térképet, meg tudnád mondani vaktérképet, pontosan hol van Szolnok. Érted? Ezek 30 méteres pontosságban megmondják, hogy a guatemalai, nem tudom, kolumbiai, ekvádori határon van az a balkanyar. Azért ebben hány év van?
2: Én ennek a játéknak az evolúciójára lennék kíváncsi, hogy ez hogy lett ekkora hype? Hogy indult egyáltalán? Nyilván vannak emberek, akik így nézegetik streetjukat, de akkor összejöttek egyszer egy ilyen Facebook csoportba, és rájöttek,
21: elkezdtek
2: hogy sokan
21: játszani,
2: vannak.
21: Igen.
2: És a játék az attól lesz izgalmas, hogy ki tudja előbb lerakni a kis izéjét, a kis
21: hogy ki van közelebb, igen. Hát vakon vagyunk, gyerekek.
22: Keressük azokat, amik segítenek, tehát még ne menj előre, mert például...
2: Volt egy kék kuka.
22: Ott a kék kuka.
21: Ez valószínűleg nekik jelek.
22: Ez neki jel, hogy ma tudod, hogy mondjuk Magyarországon, meg egy csomó, nincs ilyen kék kuka,

0: Welcome to Albania. Az lehet, hogy,
1: igen, az lehet, hogy kicsit segít. Tessék, mindenki tippelhet egyet. Legább tessék, egy földrészt tudsz tippelni. Ausztrália, Amerika, Dél-Amerika, Észak-Amerika. Mit tippelsz?
0: Ez szerintem Amerika, Egyesült Államok.
1: Egyesült Államokban van, oké?
2: Biztos, hogy Dél-Amerika.
1: Dél-Amerikát
2: mondod? Növényzet, Dél-Amerika.
1: Dél-Amerika, jó. Én azt mondom, hogy ott van mondjuk, várjál, oké, legyen Dél-Amerika. Mondj egy országot.
2: Jó, mamá.
1: Én azt mondom, hogy Ecuador, tessék.
2: Nem.
1: Mit mondasz?
2: Argentína.
1: Argentína, szúr le a térképet. Megnyitod a térképet, leszúrod, és megmondja neked, hogy, hogy hol van pontosan. Ott van, szúr le valóban, teljesen mindegy.
2: Följebb, följebb, Gyula, hát. Édes Istenem.
0: Még. Előre.
2: Jó.
1: A döntőben konkrétan az volt, hogy volt olyan, amit ugye, amiről beszéltünk, hogy 30-50 méterrel egymás mellé szúrt a két döntős.
2: 50 méterre,
1: érted? 50 méterre az egész világon. Milyen színű a felezővonal, azt is lehetne tudni. Na, hol volt Zsül? Mi a megoldás?
2: Na, tessék, Limában volt!
0: Nézd már!
2: Hello! Hát ott jártunk a közelébe, tesa, mind a ketten.
1: Zsül letette
2: Paraguayba szúrta le. Gyula.
1: Onnan még átmész Bolívián, Perúban, és megérkezel Limára az óceánparban. De legalább Dél-Amerikát tudtuk.
2: Egy 3000 kilométerre vagyunk. Nem volt rossz az 50 méteres tájathoz képest, a miénk, mondom, vagy 2000
0: iba határon belül.
1: Igen. Mennyit kell ehhez játszanod, hogy megnyerjél egy ilyen világbajnokságot? Hány évet, órát, napot kell eltöltened a gép előtt? Én azért inkább utazom, megmondom őszintén. Tehát biztos jó, hogy ez a magyar srác megnyerte, de azért szívesebben utazom.
0: Azt láttátok egyébként, hogy mivel nyert? Tehát, hogy mi volt a döntőkép?
1: Nem, mivel nyerte meg?
0: Belarus. Belarusia. Egy puszta.
1: És megmondta?
0: A nagy büdös.
1: Egy pusztáról kellett megmondani? De ott milyen metajelek vannak? Vagy ott mi van a pusztában?
0: A nagy büdös puszta.
1: És a pusztában megmondta, hogy
0: Hogy az Belorusszia.
1: Hogy az Belorusszia. Oké, most helyezd föl a térképre Belorussziát, tessék.
2: Tessék, hova teszed?
1: Hova teszem? Na, most csak azt, hogy Belorusszia, tessék, egy van egy bank térképen. Ő megmondta, hogy a Belorusszián lát egy sztyeppét, vagy egy valamilyen. Oké, tedd föl Belorussziát. Mik határolják? Hol van? Hova teszed?
0: Hát úgy elindulok. Megállok az első molkutnál, és veszek egy
1: hordogot. Én lemegyek a Bakcsomó partigot, veszem egy hordogot. Elindulok az M1-em héten, de nem az M1-esen megyek, mert ott akkor dugó van.
0: Kell-e útlevél? Az a kérdésem.
1: Ugye? Na, tehát, hogy ugye, hogy hova teszed? Na, hova teszed nagyjából Belorussziát?
0: Hát valahova oda, ne, hát ott Fehér Oroszország környékére.
1: Az jó helyre teszed.
2: Mert hogy ugyanaz.
1: Igen, az jó helyet teszed, Fehér Oroszország. Teljesen tiltott vagy elérhetetlen országok: Észak-Korea, Kína, ugye nem engednek be igazából senkit, Irán és Szíria, itt ugye politikai okok, és Fehér Oroszország, Belarus, szintén elérhetetlen, nem engedélyezik a Google-nak a felvételek készítését. Azt. Mi vagyunk az az ország, ahol a legtöbb fekvő ember van az árokparton? Szerintem
0: nem.
1: Vagy tőlünk keletebbre még azért egy kicsit keményebben űzik ezt a dolgot. Ugye egyszer volt egy olyan adásunk, hogy összeszedtük, hogy hány fekvő ember van a legjobbakat, és kiderült, hogy négyzetméterenként legalább 4 ember fekszik Kelet-Magyarországon az árokparton, ami le van fotózva a Google Street View-be.
0: Olyan kíváncsi lennék, hogy vajon hány ilyen fotón, mondjuk családi fotón, vagy véletlenül benne, tudod, a háttérben.
1: Szerintem nagyon sok lebukás, nagyon sok szeretői fotó, nagyon sok ingatlanba való betekintés. Tehát oké, hogy kitakarják az arcokat, de hogy adott ez már okot egy csomó mindenre szerintem. Hogy te valami olyat megláttál a Street View-n, vagy belenéztél, vagy bűncselekményt követtek el éppen.
2: Azt a hallgatók el is küldték, nem emlékeztek, mikor beszéltünk erről, hogy egy autó motorház tetején van akció, és a Google autó elment mellette, fölvette, és megvan.
1: És kiblőrözték az arcokat, de ott szexelnek a motorház tetején.
2: Azt ti küldtétek, hallgatók, dobjam át valaki, aki
1: és ez Magyarországon van, hol máshol, nem? Hol máshol, nem, mint hogy Magyarországon.
0: Az a baj, hogy ha tudnám, hogy merre jár, illetve ha az emberek tudnák, hogy merre járnak, akkor biztos, hogy kiállnának ilyen kis happeningekkel, nem? Hogy rákerüljenek. Ez még izgalmasabb legyen az egész.
1: Lehet rögni a srácon egyébként, de két csaj ugrott a nyakába az eredményhirdetés után.
2: Hoppá!
1: Hoppácska!
2: Hol az eredményhirdetés? Nézzük a csajok.
1: Hoppácska! Egy maffia főnököt így fogtak el a Google Street View segítségével, igen. Imádom, hogy olyan boomerként rá tudtok csodálkozni, hogy nem mindenki extrovertált, és nem mindenkinek az az élete kikapcsolódása, hogy folyton mászkál mindenhova.
2: Nekünk elég, ha ülünk otthon.
1: Igen, Antek írja, leszólva bennünket, hogy mi még azon analóg dolgot képviseljük, hogyha el akarunk valahol menni, akkor fölülünk a repülőre, és elmászkálunk oda. Igen, Antek már egy kicsit más.
3: És akkor egy rövid szünet. Anna, Julika,

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
2: És a finom görög ízekre?
1: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
2: Az ég kék, a füstli greek. Master Good.
3: 25 éves a Deichmann Magyarországon. De ki kapja az ajándékot? Persze, hogy a vásárlók. Most 25% kedvezményt adunk 9990 forint feletti vásárlás esetén a megjelölt sportmárkák termékeire. Keresd a Nike, Adidas, Skechers, Dorco és további megjelölt sportmárkák modelljeit üzleteinkben és online. Deichmann.
0: Reklámot hallottak.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: I am Calvin Harris.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Vadállomány szabályozás lesz a kecskeméti katonai repülőtéren. Kerékpáros teljesítménytúrát rendeznek Félegyházán. Jelentéktelen csapadék előfordulhat. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Híreink következnek. Vadállomány szabályozást végeznek a kecskeméti katonai repülőtér területén szeptember 14-e és 17-e között. A munkálatokat a repülésbiztonság megőrzése és a vadkárok megelőzése miatt rendelték el. A Magyar Honvédség 59. Szentgyörgyi Dezső repülődandár tájékoztatása szerint az elszaporodott vadak veszélyeztetik a repülőgépek biztonságát. A kilövéseket hivatásos vadászok végzik a rendőrség engedélyével naponta 16 és 20 óra között. A tevékenység kizárólag a kerítéssel lezárt katonai területen belül zajlik. A 4 napos időszakra lakosság megértését kérik, olvasható a keol.hu-n. Harmadik alkalommal rendezik meg a Kunkarika kerékpáros teljesítménytúrát a Kiskunságban. A szeptember 20-ai eseményen több táv közül választhatnak a bringások. A 16 kilométeres ingyenes kincskereső túrától egészen a 120 kilométeres teljesítménytúráig. A rajt és a cél is a Kiskunfélegyházi Városi Sportcsarnok parkolójánál lesz. A szervezők kísérő programokkal is várják a résztvevőket. Részletes információk a Bringa Barátok Sportegyesület közösségi oldalán érhetők el. Sokat változott a szüreti felvonulások hagyománya az elmúlt évtizedekben. Országszerte ugyanakkor ma is számos településen elevenítik fel a régi szokást az ősz folyamán. A látványos menetek mögött azonban jóval több van egyszerű mulatságnál. Gyanú Szilvia néprajzkutatóval annak jártunk utána, hogyan alakult át napjainkra a szüreti felvonulás hagyománya.
2: A 19. század végétől rendeznek szervezett szüreti felvonulásokat. Ilyenkor viszik a szőlőharangot, bíró van, sokszor beöltöznek valamilyen vicces figuráknak. Most pedig a szüreti felvonulás ugyanúgy szőlőharanggal indul, bíró, bíróné. Nagyon fontos, hogy most is vidám megünnepeljük azt, hogy egész éves munkánknak lett eredménye, és a balatoni településeken sokszor a szüret az a lezárása a szezonnak, bár azt is meg kell jegyezni, hogy már a 19. század végén, 20. század elején is a szüreti mulatságokat azért szervezték, hogy egy kicsit meg tudják hosszabbítani vele a szezont.
1: Híreink végén néhány szó az időjárásról. Ma még gyakran lesz erősen felhős, borult az ég. Helyenként még lehet gyenge eső, zápor, zivatar. A hőmérséklet délután 18 és 24 fok között alakul. Vasárnap térségünkben szintén lehetnek felhősebb időszakok. Hűvös lesz a reggel, a minimumok 5 és 12 fok között alakulnak, napközben 20 és 26 fok közé melegszik a levegő. Hétfőn gyakran zavarhatják felhők a napsütést, elszórtan kisebb eső, zápor kialakulhat. Hétfő hajnalban 9-17, délután 19-26 fokot mérhetünk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Na gyerekek, egy érdekes jelenséget hoztam nektek, kíváncsi vagyok-e, tudjátok, hogy mit jelente?
1: Felkészültek, úgyse, mi lehet az?
0: Mi lehet az?
1: Személyes igényel a kapcsolatos?
0: Egy kis netről szedett ki szösszenet, mi lehet ez?
1: Készen állok, Balázs.
0: Na, mit jelent szerintetek az a kifejezés manapság, hogy soft launch? Van egy ilyen
2: soft launch.
1: Mi az, megkedjetek ezzel a szóval, mert ti hamarosan ebbe a korosztályba fogtok tartozni.
0: Soft launch.
2: Soft launch.
0: Ki soft launch?
2: Hát ez volt régen a hard launch.
0: Igen, Balázsi Gyula új lesz, az a soft launch.
2: Most már softba megy.
1: Én annyit tudok mondani, hogy egy hard launch után, illetve jól szokott esni egy presszókára.
0: Hard launch után elmész a soft launch. Ez egy új kifejezés, ez egy érdekes jelenség, ami a social médiával kapcsolatú össze, és mióta van a közösségi média, ott jelent meg, és ennek már neve is van, hogy az emberek hogyan soft launcholnak.
1: De ez a soft launch, ez nem soft launch, tehát nem puha ételeket vagy ezzel védre, hanem vagy már.
0: Soft launch, ez a lassú indítás, vagy lassú görgetés, vagy lassú indulás.
1: Bemutatás?
0: Lassú bemutatás. Jó nyomon vagy, jó nyomon vagy. Ez a soft launch.
1: Soft launch?
0: Ez egy érdekes jelenség, igen, fölemel a középsőjelet, és így szépen kiűzött. Én nem soft launcholtatok
2: ne,
0: még.
2: Nem, nem. Ahonnan lehet, jövök. Hogy soft launcholtunk, csak nem tudjuk. Igen,
1: ahonnan jövök, nem szokták mutogatni a soft launchokat.
0: Kemény környékről jöttök ti, onnan jobb oldalról, ott nem soft launcholnak, vagy ha már soft launcholnak. Na elmondom, hogy ez pontosan mit jelent. Külön stratégiája van annak, figyeld, az interneten már, itt a socialben, hogy emberek hogyan mutatják be az új párjukat a világba, várjál, és a soft launch, a soft launch azt jelenti, hogy nem ám csak azt mondod, hogy jöjj te Géza, fogadjátok szeretettel Géza,
2: Mártul vele járok,
0: hanem azt csinálják az emberek, én nem tudtam, hogy ilyen létezik, hogy csak egy kezet mutatnak egy kávéscsésze mellett, és soft launcholják az új partnerüket, vagyis úgy készítik fel az egyébként 6 darab követőből álló családi és követőbázisukat, hogy megmutatják Gézának a kezét.
2: És nem is írják oda, hogy ez a Géza
1: nem,
2: keze.
1: Nem tegeli be Gézát,
0: csak eddig egyedül fogta a kávéscsészét, de most megjelenik egy olvasószemüveg, megjelenik egy műfogsor tisztító,
1: Szilveszter azt írja, hogy a soft launch az a hasmenést jelenti.
0: Igen, soft launch az a hasmenést. Szóval a soft launch azt jelenti, hogy szépen fokozatosan egy-egy elejtett kis képkockából mutatod be a te új barátődet, pasidat, szerelmedet, hát kinek mi van.
1: Nem lehet, hogy az, hogy azt jelenti, hogy annyira jó a csávó, annyira jó a fickó, hogy így, ha egy bemutatna meg, elájulnának.
0: Igen, annyira jó. Pista az anyagbeszerzésről. Az anyagbeszerzés annyira jó. Érted? És ez kialakult, hogy nem megmutatjuk, hogy gyerekek, ő itt az új párom, örültök, nem örültök, ez van, hanem kezeket, lábakat, 2 kávéscsészét, 2 kanalat, 2 tányért mutatunk be a követőinknek, és így soft launcholjuk a párunkat.
2: Mi a következő? Majd megmutatod a 2 kávéscsészét.
0: Utána lefotózott szarás közben. Nagyon szeretem. Nem tudom, hogy
2: meddig lógatod be Gézát?
0: Hát ezt már nem mondja meg a közösségi média, csak a cikk arról szólt, hogy milyen újdonságokat hoz nekünk a közösségi média, és ez például egy új társadalmi jelenség, hogy a bemutatás sem olyan már, hogy bemutatom, hanem átalakította a social media, és azt mondja, hogy részletekben mutatják be az emberek az új párjukat.
1: Először egy boka.
0: Igen, egy boka.
1: Egy boka, egy csukló.
0: Jó, tessék, mondjuk tételezzük fel. Ki hogy mutatja? Mit
1: elmondom neked, hogy ez azért van, mert igen? Így ezzel egy hazugságot építenek fel.
0: Mi a hazugság? Nem mered?
2: Hogy Géza
0: szép. Hogy Géza szép.
2: Nem. Szép, de nem.
1: Aztán kiderül, hogy Géza nem létezik.
0: Igen, Gézának foga nincs, olyan ronda, mint a bűn.
1: Nem, az van, az, hogy a Star Wars...
0: Star Wars, Jézus Isten! Szeretem, hogy ilyen szertágazó vagy, hogy jön ide a Star Wars.
1: Csak kövesd az elmémet, kövesd, gyere velem, Balázs! Szóval a Star Wars, ráírják a nevedet a kis papírpoharad, és akkor kiadja neked a helyes ott dolgozó Zoltán a poharadat, te gyorsan lefotózol a kezét, és aztán kirakod, mint a párkapcsolatban lenni. Ez szerintem a meleg ágya a hazugságoknak, vetítéseknek, féltékenyítevésnek.
0: Igen? Tessék, mi a leginkább jó soft launch kép? Te most egy soft launchos helyzetben vagy, mit teszel ki, amiből azt érzed, hogy van párod? Papucsot? Még egy törölköző? Dupla szappan? 2 darab fogkefe? Elhasznált budipapír? Mivel soft launcholsz? Tessék.
1: Van a kanapétől, és akkor a kanapének a húzata elváltozik, hogy attól függ, hogy milyen ruhában ülsz rá, vagy kiül rá, és én azt tenném fel, hogy a combok és 2 here.
0: Nekem jó. Kicsit hard lunch-ba vagy ezzel a
1: helyemat. De ez bármi lenne, de bocska volt.
0: Oké? Azt mondják, valaki azt, hogy kiraknap ide a parókáját.
2: Ja, a szívgyógyszerét, nem?
0: A szívgyógyszerét és a parokáját, hogy nyúlás, nyúlás. Igen,
1: az ilyen szekrényen, az ilyen szekrényen Pepi, csak így finoman így odadobva.
0: Van egy kis Pepi, de
1: ez nagyon szoft.
0: Egy paróka és egy ilyen szekrény, ez elárulja, hogy...
1: Ez egy bársonylancs.
0: Igen, bársonylancs, az hozol egy parókát. Jó, tetszik, paróka, nem rossz ötlet. Oké, okay. Mit lehet még kitenni, ami szoft lancs?
2: Bepárásodott autószélvédő a két lábnyommal.
0: Aha, ez is mutat valamit. Mondjuk ez már erősebb, mint a soft lancs, mert itt már az előre haladott állapotban vagytok.
2: Hát mire vagy büszke?
0: Azt szerintem funky.
1: De nem szerint, hogy elgázoltál valaki. Vagy bárkocsot mondta, hogy behajtottam a gyömrői strandra.
0: Kürtöttem valakit, és föltenyelett a szélvédőmre. Elfogy a WC-papír, és benyújtja az ujjat. Tessék, soft lancs.
1: Jó, és jön akkor, hogyha a spájzajtó, spájzajtó alatt átszűrődő fény, és előtte két lábnyom. Hátul meg a világ, ott áll a spájzajtó alatt, egy ilyen csíkban. És ráírom, hogy my love, hashtag.
0: My love, hashtag new life.
1: Eternity, és alatt egy Britney Spears szám.
0: Eternity, és ott áll, mint egy ilyen szatír.
1: Igen,
0: nem?
1: Igen.
0: Jó, műfogsor ragasztót raknak még ki sokan, nagyon jó.
2: Aranyérkenőcs,
0: vérnyomás csökkentő az éjjeli szekrényre, az is mutatja, hogy soft lancsolsz, tehát valaki már ott alszik melletted.
1: Vagy két, figyelj, nagyon találtam ki, két kreatinos pohár egymás mellett.
0: Igen.
1: És de az egyikén van egy szőrszál.
0: Hullik a szőre?
1: Nem, mert vedési időszak van.
0: Tehát kés kreatinos pohár?
1: Két kreatinos pohár.
0: Tehát egy testépítő nővel jöttél össze?
1: Vagy.
0: Aki hullik a szőre, mert annyit esztoszteront szállt, igen. Jó?
1: És akkor mi van? Nagyon gyengéd velem. Nekem csak ez számít.
0: Igen, igaz, hogy bajsza van. 64-es a bicepsze. Erikának hívják. Nyomja a növét, mint az állat.
1: Összeagódott a ciklusunk.
0: Oké, felhajtott WC-deszka, nő vagy, szoftlancsolsz, kiraksz egy felhajtott WC-deszkát, szoftlancsoltál?
2: Jelzi, hogy férfi volt a háznál.
0: Férfi karórás rózsacsokor, amit éppen nyújt át egy kéz.
2: Hát ez annyira sablonos.
0: Retróról jött, nem baj, szeretjük. Férfi karórás rózsacsokor, amit éppen nyújt át egy kéz. Ez nagyon sablonos, meg ez nagyon egyértelművé teszi, hogy nő vagy, kapsz egy férfitől egy rózsacsokrot.
2: Itt a meg a hurtka a töltő, mindenki tudná, hogy összejöttek velem. Érted?
0: Igen. Igen, az is teljesen jó megoldás, igen. Aztán mit lehetne még? Mi fürdőszobában vannak jó szoftlancs jelenetek, nem?
1: Abszolút.
0: Ott azért meg
2: hát
0: tudod...
2: Ott a két fogkefe.
0: A fogkefe is például egy szoftlancs jelenet.
1: Ledobott húgyos alsónadrág.
0: De az a nagyszoba közepén.
1: Nem, a fürdőszobában.
2: Nem visszük ki.
1: Én azért ott hagyva. Te ott állsz, fotózz a lábaidat, mert a lábakat mindenhol le kell fotózni, ez a szabály.
0: Igen?
1: Tehát tengerparton, fürdőszoba, kövön.
0: Ja, de várjad, akkor ezek női lábak, oké?
1: Női lábak, te női lábaid, vannak reggel, ugye ez reggeli lábak.
0: Igen?
1: És akkor reggeli fényekkel, és akkor mellette egy ilyen
0: összegyűjtő, hogy ott van a pasi.
1: Igen.
0: Aha. Szerintem soft lunch.
1: Tettél valamit, amit nem akartam, most, de
0: igen,
1: most már mindegy.
0: De megtetted igen. Neki. És akkor ennek tulajdonképpen a pszichológiája az, hogy utána, ha esetleg a pali eltűnik az életedből, vagy a nő, akkor se égsz be vele, mert nem mutattad még meg. Ha milyen bizonytalanok lettünk így a közösségi térben, hogy azt sem merjük mondani, hogy itt van, hanem megmutatjuk a kezét. Nincs nagy rizikó benne. Nem? Eltűnik, nem jön össze, nem fogják számon kérni, hogy hol van az új szerelem, mert eltűnt.
1: Én is csinálják, ez az, amikor valaki vezet, és akkor fogja a másik a kezét oldalról, tudod.
0: Azt is szokla, úgy is van szokla, így van.
1: Igen, és akkor...
0: Középen a konzolnál összeér a két kéz, így van.
1: Ahelyett, hogy fognál rendesen a kormányt, ahogy kell két kézzel. Igen.
0: Nagyon jó kérdés, monokli. Én ezt is nagyon szeretem.
2: Bántalmazó, de legalább kapcsolat.
0: Igen, bántalmazó, egy kicsit, de legalább van egy új
1: kapcsolat.
2: Férfiak írják, hogy fölraknám a lepatkázott felnémet.
0: Lepatkázott felné, nagyon jó, de akkor már kölcsön adtad neki a kocsit, mert elvitte,
2: már
0: és lepatkázod a izjen. Aha, az is nagyon jó. Aha. Előszobában egy kis 37-es tipegő, mellett egy kitaposott 47-es bakancs. Tehát a női
1: vendégségben vagyok nálatok.
0: Igen, női a bakancs,
1: igen?
0: Vagy női a cipő, és lerak egy bakancsot mellé. Uh-huh. Ugye? Tehát onnan mutatja, hogy ott van egy pasi.
1: Ez azt jelenti, hogy végre átjött a kőműves. Aki már évek óta várta.
0: Igen, már nagyon várta.
1: Jaj, de felvágós vagy, Kati! Érdekes, igen.
0: Igen. Mai kapcsolat, először egy kéz, aztán tarkó, fél év múlva arc, mire teljesen megmutatod, már szakítottatok. Milyen igaz egyébként, nem? Tényleg mennyire így van?
1: Ja, meg kell egy tengerparti kép, ahogy a lábaitok egymásra fonódnak. Így a lábaitokat összerakjátok.
0: Az is egy nagyon tipikus soft lunch kép.
1: Igen.
0: Hogy a tengerpart, nyaralunk, és akkor a lábaink összefonódnak.
1: Meg a faszig úgy szokták soft lunch-olni az asszonykákat, hogy hátulra egy sziluett, meg tavernákban tudod, hogy félig hátra néz. Gyere már, Pista!
0: Pista, tedd meg azt a nyambat, kirossz! Félpanzion vagyunk, a szállodában is tudsz enni.
1: Igen, az a legkeményebb, hogy ezt mindenki megcsinálja. Meg van ez a maldívos, tudjátok, amikor valaki beszalad a szobába, és végigszalad a szobáján, és akkor beleugrik a medencébe.
0: Igen. Ezek tök jó videók.
1: Igen,
0: fölgyorsítva leszáll, repül, beszalad a resortba, beugrik a medencébe, és
1: igen.
0: Aha.
1: Ilyeneket lehet csinálni, úgyhogy mindent arc nélkül.
0: benzinautóba dízeles tankolás, nekünk férfiaknak soft launch, nem? Tehát az
2: de
0: nem mutatja egyből.
2: Maga a bizalom, odaadtad a kocsit, megtankolja.
0: Igen, frontin megkihullott hajfotó. Szerintem... Jézus úristen, milyen tapasztalatok vannak itt? Frontin megkihullott hajfotó. Gyerekek, örülök, hogy mi Zsüli is akar valamit mondani.
3: Üdvözlőszobából való kiszorulás.
2: Férfiak. Hogy csak állsz, igen, a fürdőszoba.
1: Hát ez Balázs, nem csak egy sima szorulás.
0: Nem csak egy sima fél kiló csia mag után, amikor üvöltök.
1: Tere már vissza!
0: Neked az ötlete volt a csia mag! Megint túltoltam. Jó, hát gyerekek, örülök, hogy megismertettelek ezzel benneteket.
1: Lehet még egy proszekó mellett egy kőbányai.
0: Igen, de várj, te vagy a nő, és berakják melléd a kőbányai.
1: Igen. Férfi. Egy férfi jött a házhoz.
0: Férfi van a házhoz. Szóval ez a soft launch, gyerekek. Jó,
1: úgy, tudjuk hogy... már meg, hogy mi volt a Ferinél a soft launch, hogy mikor adták ki Békára egy képet a MyVip profilodra, hogy, hogy az Ivivel mikor tegelted be.
0: Amikor a Feri ismerkedett, daguerrotípiek voltak, az a fényképnek az előszobája.
2: Igen, nap volt, hogy elmentünk fotózni kicsit.
1: De Miller rajzott titeket egy
2: izében. Persze.
1: A bazilik előtt leszkecseltek titeket.
0: Igen. Az ismerkedésük fotóján a csávó még rongyot tett a fejére, úgy csinálta a fotót.
2: És 3 hétig tartott az előhívás.
0: 3 hét múlva kaptál a képet, nem tudott soft launcholni, még nem volt közösségi média.
1: 3 hétig faragták a keretet hozzá, hogy meglegyen.
2: Szépek legyünk.
0: Jaj, nagyon szeretem azért, hogy mennyi minden őrületet hoz a közösségi média, azért egészen elképesztő. Hogy milyen bizonytalanok lettünk.
1: Hogy mennyire csináltátok amúgy? Mi volt a bejelentés?
0: Nem volt még. Szerintem 2004-5 környékén.
1: Mi megláttak téged a Hami Gogó előtt valaki, és akkor ezek megírták.
0: Újpesti Gogó, ami előtt nagyon sokszor lefotóztak. Hát ugye most 2000-es éveket írunk, se Facebook, se Instagram, még nekem még a Benny születésénél se volt iPhone-om, és nincs róla fotó. Tehát sima Nokiával nyomtad, nem hogy soft launcholjál.
1: A soft launch csak egy csengőhang volt.
0: Igen, polifonikus csengőhang a TVR 7-ből, érted? Igen. Tehát nem volt még közösségi média. MyVip volt, iVip, talán iVip volt.
1: De akkor be kellett jelentenetek akkor a sajtónak?
0: Nem jelentetted be.
1: Rákóczi Ferenc ezennel felvállalom.
0: Szerintem nem volt ilyen bejelentés. Hogy akkor most mi kiállunk. Van, aki így csinálta nyilván a 2000-es években, és akkor most új párom van, és akkor a Story magazinban lenyilatkozott, de hogy azért az így nem volt nagyon jellemző.
1: De akkor láttak valahol, lefotóztak, és akkor azt megírták, hogy ők együtt voltak, tehát valószínűleg együtt
0: hallgat. Szerintem inkább igen. Ez volt a menetek. Hát soft launcholni semmiképpen nem soft launcholt. Nem volt hol.
1: Ez a hardcore launch volt akkor.
2: De azok még kemény idők voltak kicsim.
0: Igen, de ha lenne, se csinálnám, tehát annyira kellemetlen, nem? Tehát ez kicsi, ezért ez való egy kicsit nagyon bizonytalannak kell lenni.
1: Hadd mutassam be nektek Pistát.
0: Kiraksz egy kezet, egy lába, az egész olyan béna, nem? Tehát, hogy annyira bizonytalan vagy, hogy nem akarod megmutatni, vagy...
2: Nem, kirak, mondom, ez van
0: hogy
2: benne,
0: a szakítasz, hogy... akkor utána ne kérje számon az Öcsi meg a Józsi, hogy most akkor hol van az a pasi mellőled?
2: Vagy... Elhúzod, hát nem érted. Izgalmassá teszed azoknak, akik téged néznek a interneten.
0: Aha.
2: Ennyi.
4: Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend. De nem állunk meg. Addig is jönnek az igazi mai slágerek. Igazi mai slágerek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van, abban voltál bulimban, de mi lesz veled télen?
2: Valamit vadásznom kell, de úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
3: És én is papucsos vagyok.

0: Jövő héten jön az őrült cipős kvíz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió 1-en.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, nyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz új kis papucs vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Újítsd meg az otthonodat a Jüszk nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos fotelre, és 20-50% kedvezményt számos iroda és gamerszékre. Vásárolj most a legközelebbi Jüszk áruházban, vagy online a jüszk.hu-n. Jüszk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
7: Igen.
6: És ez?
7: Igen.
8: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea 100 ml-es kézkrémet 5% urával, igénybe vett kezekre, mindössze 299 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar petrezselyem gyökér kilója csak 599 forint, a karfiol darabja pedig szintén csak 599 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
10: 25 éves a Deichmann Magyarországon, de ki kapja az ajándékot? Persze, hogy a vásárlók. Most 25% kedvezményt adunk 9.990 forint feletti vásárlás esetén a megjelölt sportmárkák termékeire. Keresd a Nike, Adidas, Skechers, Dorco és további megjelölt sportmárkák modelljeit üzleteinkben és online. Deichmann.
4: Reklámot hallottak.
0: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
8: Itt az ősz, és vele együtt megérkeztek az őszi kuponnapok a Malom Központba. Szeptember 11-e és 13-a között kedvezményekkel várunk kedvenc üzleteidben. A kuponokat keresd a MyWay applikációban, használd fel őket, és hozd ki még többet az őszi vásárlásból. Őszi kuponnapok szeptember 11-től 13-áig. Malom Központ.
11: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó. Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
12: De ki tudnád választani csak képről az új teraszodat?
13: Inkább megnézném élőben.
12: Akkor szeptember 18-án irány az Álomterasz bemutató nap Kecskeméten. Teraszok, téli kertek, ötletek, szakértők és nagyértékű ajándékok várnak.
13: Ez jól hangzik.
12: Szeptember 18, Álomterasz. Kecskemét, Rezgő utca 1. Álomterasz.hu.
14: Építkezés, felújítás, most kell lépni. Festékek, gipszkarton, hőszigetelés, nemes vakolatok, minden egy helyen. Rengeteg termék, szuper áron. És most figyelj, Kecskeméten belül ingyen kiszállítjuk. Minőség, szakértelem, verhetetlen árak. ARD Color Festékház. Több, mint festékbolt.
15: Vásárolj és csípj meg a 2000 forintos kupont!
16: A 800 g-os 20%-os magyar tejföl 908 helyett 899 forint. Többféle 330 g-os Hello Food készétel 1389 helyett csak 899 forint.
15: Részletek az osan.hu-n. Irány az Osan, spórolj okosan!
17: Szevasztok! Ha építkeztek vagy felújítotok, keresétek a Bogépfa építőanyagkereskedést. Szóval egy a lényeg, gyerekek, építőanyagot csak is a Bogépfától. Mire vársz, induljál? Bogépfa építőanyagkereskedés Kecskemét. Bogépfa.hu.
18: Éhes vagy? Rendeld meg online kedvenc csirke vagy borjú kebabodat közvetlenül tőlünk kedvező áron. Első rendelésednél használd a Kebab 26 kuponkódot, és ingyen kiszállítjuk. www.kebabfactory.hu. Ne habozz, kebabozz!
19: Elfogyott a mosószered? Irány most is a Plus Market. Tommy XXL mosószer szeptemberben 4590 forint helyett plusz kártyával csak 3890 forint. A Tommy alacsony hőfokon is kiváló, és nem csak az ereje extra, az ára is az. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak, pont a közelemben.
0: A Rádió 1 gong nem hagyja cserben a hallgatóit hétvégén sem. minden szombaton 10-től 14 óráig Kormos Zsolt hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió egy gongon.
14: Üdv mindenkinek, aki éppen pihenés közben hallgatja a Rádió egy gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk, üzenjenek ismerőseiknek, köszöntsék fel barátaikat, mondják el nekünk, ha közlekedési dugót látnak. A forró drót 0676 414 010.
0: Rádió egy gong. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy.
4: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió egy gong.

a rádió egy gong. A mai napunk így kezdődik. Egy kávézóban kora délelőtt két idős hölgy üldögél. Az egyik leteszi a csészét, kisimítja az abroszt, és elmosolyodva ennyit mond. Marikám, ma nem rohanunk. Ma szombat van, és amúgy is a névnapunkat ünnepeljük. A másik visszamosolyog, és meglendíti a kávéskanalát, mint egy apró karmesteri pálcát. De nem ám, ennél békésebb szombat délelőtti képet rajzolni sem lehetne. 6 perccel múlt 10 óra. Szeretettel köszöntök mindenkit Kecskeméten, Nagykőrösön, Csongrádon, a környező településeken és a rádió1gong.hu oldalon velünk tartókat. A keverőpulton Kormos Zsolt nyomja a gombokat ezen a szép szombaton. Nem véletlenül emlegettem a Máriákat. Szeptember 12-e van ugyanis. Mária névnap. Bár a naptárban több Mária nap is akad, a néprajzkutatók és a statisztikák szerint a mai a legismertebb és a legnépszerűbb Magyarországon. A név egyébként bibliai, héber eredetű, a Miriam névből ered, a jelentése úrnő vagy reménység. És ma van Szűz Mária szent nevének ünnepe is, a történelmi kálembergi győzelem emlékére. Köszöntjük a Máriákat, Marcsikat, Marikákat. Persze ma is vannak születésnaposaink, például ma 86 éves a legendás Dallas sorozat imádott színésznője, Linda Gray. Neki és a többi ünnepeltnek boldog születésnapot kívánunk. És ami nagyon fontos, pörög tovább az ősz legnagyobb játéka. Nyerj a házszámoddal a Rádió egy gongon. Figyelem, már csak 6 nap van hátra, hogy harcba szálljatok a több mint 1 millió forint értékű lakásfelújítási szupercsomagért. Gondoljatok csak bele, 200 ezer forintos munkadíjutalvány, 150 ezres bútorutalvány, vagy a parádé Xiaomi felmosós robotporszívó. És ez csak néhány a sok közül. Először is tisztázzuk a szabályokat. Minden óra elején kisorsolunk egy számot 0 és 9 között. Ha ez a szám benne van a házszámodban, készíts róla egy fotót a telefonoddal, és küldd el nekünk Viberen a 0629-414-020-as számra. Arra kérünk benneteket, hogy ne a teljes utcatáblát, hanem a táblának csak azt a részletét fotózzátok le, amin az a bizonyos szám látható. És hogy ebben az órában melyik az a szám? Gondolom már tűkön ültök, pörög a szerencsekerék. Úgy tűnik, azoknak lesz szerencséjük, akiknek a házszámában szerepel a kettes szám. Még egyszer mondom, az óra szerencse száma a kettes. Ez egyébként az együttműködés, a harmónia és az érzelmi finomságok száma. A folytatásban nem sokára érkeznek a netpercek a Tinik biztonságosabb online profiljairól, és már is indul Teddy Swims igazi mai slágere. Ez már a The Door.

0: 10 óra után 18 perccel a Rádió 1 Gong net percei következnek. Szombat délelőtt, amikor a gyerekek a telefonjaikat pörgetik, egyre fontosabb kérdés, hogyan lehet őket megvédeni a digitális világ árnyoldalaitól. Az EU szabályozásai és a szakértők szerint a kulcs a profilok alapbeállításában rejlik. Az online platformoknál egyre nagyobb kérdés, hogyan védik a gyerekeket és a tiniket. Az EU Digital Services Act iránymutatásai szerint a szolgáltatásoknak magas szintű adatvédelmet, biztonságot és védelmet kell nyújtaniuk a kiskorúaknak. Ide tartozhat a privátabb alapbeállítás, a káros tartalmak visszaszorítása, az idegenekkel való kapcsolat korlátozása és a könnyebb jelentés. Szülőként ne csak azt nézzük, van egy gyerekmód. Fontos, hogy milyen alapbeállítással indul a fiók, kiírhat a gyereknek, látszik-e a tartózkodási helye, és a rendszer hogyan ajánl új videókat vagy csoportokat. A végtelen görgetés és az agresszív értesítés ugyanúgy hat a figyelemre, mint a tartalom maga. Otthon legyen egyszerű a szabály. Új appot együtt állítunk be. Ismeretlen üzenetre nem válaszolunk egyedül, és kellemetlen helyzetet nem titkolunk. A technikai védelem csak akkor működik jól, ha a gyerek érti, miért van rá szükség. A cél nem a teljes tiltás, hanem a biztonságosabb mozgástér. Az iskola kezdés jó alkalom egy közös beállítás ellenőrzésre. Profil láthatósága, képernyőidő, üzenetküldés, helymegosztás és jelszóhelyreállítás. A gyereknek legyen egy biztos felnőtt, aki megszólhat, ha zsarolást, zaklatást vagy túltolakodó üzenetet kap. A csend helyett a gyors segítségvéd. A beállítás nem bizalmatlanság, hanem kapaszkodó. Így könnyebb segítséget kérni, mielőtt egy online helyzet nagyobb baljá nő.
1: A Netpercek támogatója a TV, telefon, internet szolgáltató, a Deltanet. www.deltanet.hu.
0: Ezek voltak a netpercek, a tanulság tehát ennyi, állítsuk be biztonságosan a profilokat. Közben pedig fotózzátok le a házszámotokat, ha szerepel benne a 2-es szám. Már csak 6 nap van hátra a jövő pénteki óriási fődíjsorsolásig. Küldjétek el a fotót SMS-ben vagy Viberen a 0620-9414-020-as számra, ha szeretnétek, hogy a ti nevetek is bekerüljön a Rádió 1 Gong legendás kalapjába. Nem sokára megnézzük, milyen időjárás várható a következő napokban. Érkeznek majd a sporthírek, és már megyünk is tovább Ray Daltonnal. Indul a Do It Again!

0: time.
1: Most elfelejtheted a ChatGPT-t. Figyelj, fotózz és játsz. Nyerj a házszámoddal a Rádió 1 gongon. Rádió 1 gong. Csak igazi mai sláger megy.

Itt a Rádió 1 gong. 10:30 van. Vessünk egy pillantást az előttünk álló napok légköri küzdőterére. Ma csak a Dunántúlon süthet ki hosszabb időszakokra a nap. Délutánig gyakran lesz erősen felhős, olykor borult az égbolt térségünkben. Kezdetben kisebb eső, zápor is előfordulhat, majd a délután folyamán a legtöbb helyen csapadékmentes időre számíthatunk. Csupán néhol fordulhat elő jelentéktelen szitálás. A legmagasabb hőmérséklet Kecskeméten, Nagykőrösön és Csongrádon 20 fok körül alakul. Holnap az ország legnagyobb részén sok napsütésre van kilátás, de átmenetileg felhősebb időszakok is lehetnek, csapadék nélkül. Élénk marad az északias szél, hűvös lesz a reggel 5 és 12 fok közötti értékekkel. Napközben 26 fokig melegszik a levegő. Ennyi volt az időjárás, nem sokára jönnek a sporthírek, Purple Disco Machine-nel megyünk tovább. Indul a Beat Up Your Heart!

3:11 előtt 5 perccel a Rádió egy gong legfrissebb sporthíreit halljátok. Budapestre szegeződik a világ szeme, ahol Halász Bence ezüsttel indított a világdöntőn. A mixváltónk rekordot döntött, míg a kézilabdázóknál a Veszprém hengere mellett a győri csarnok beázása hozott elképesztő fordulatot. Tegnap megkezdődött a budapesti atlétikai világdöntő. A nap legjobb magyar eredményét Halász Bence érte el, aki óriási csatában a második helyen végzett kalapácsvetésben. A győzelmet a német Merlin Hummel szerezte meg, míg az olimpiai és világbajnok Ethan Katzberg meglepetésre nem tudott érvényes kísérletet bemutatni. Szintén a budapesti atlétikai világdöntőn a magyar váltó a mix 4x100 méteres döntőjében a 7. helyen zárt. A Kalics Krisztián, Takács Boglárka, Pázmándi Dominik, Szent Györgyi Zita összeállítású 4-es 41,21 század másodperces idővel új országos csúcsot állított fel. Rendkívül izgalmas, idegörlő befutó után bejutott a mai döntőbe 400 méteres síkfutásban Molnár Attila. A 24 éves versenyző saját futamában a 4. helyen ért célba, úgyhogy mindössze 3000 másodperccel előzte meg a mögötte érkező japán futót. A másik előfutamban Enyingi Patrik a 9. helyen zárt, így ő lemaradt a fináléról. A kézilabdázóknál a szerdai bajnokok ligája siker után tegnap este már az NB1-ben aratott magabiztos győzelmet a Veszprém férfi csapata. A Bakonyi Gárda odahaza a Dabast verte 20 góllal, 47-27-re. A tegnapi játéknap másik rangadóját, a Győr-Fradi összecsapást viszont nem tudták befejezni, ugyanis a győri csarnok beázott. A találkozót a 27. percben 17-12-es hazai vezetésnél szakították félbe. A meccset egy későbbi időpontban játsszák majd újra. A sporthírek után nem sokára azt is megnézzük, mi a helyzet a környékbeli utakon. És már indul David Guetta és One Republic igazi mai slágere, az I Don't Wanna Wait. Let's make tonight.

0: az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
1: 11 perccel 11 óra előtt vessünk egy pillantást a szombat délelőtti közlekedési küzdőtérre. Nagykőrösön az aranynapok és a hagyományőrző felvonulás miatt a Cifrakert környékén jelentős forgalomra és parkolási korlátozásokra kell készülni. A belvárosban 10 és 11 óra között teljes útlezárás várható a felvonulás útvonalán, kerüljetek a mellékutcák felé. Kiskunhalason a 47. Halasi Szüreti Fesztivál miatt a Bethlen Gábor téren, a Bethlen utcában és a Hősök terén sárga táblákkal jelölt kerülő utak vannak érvényben. Zsanán az amatőr traktoros verseny, Ágasegyházán pedig a falunap miatt a Kossuth tér és az iskola környékén számítsatok megnövekedett forgalomra és korlátozásokra. És ha már traktoros felvonulás, érdekesség, hogy a modern traktorok gumiabroncsainak bordázata nem párhuzamos, hanem úgynevezett V-alakú kapaszkodó mintázatú. Ez a kialakítás menet közben a forgás hatására önmagától nyomja ki a felgyülemlett sarat és kavicsot a barázdákból, így a betonra kiérve a gép azonnal visszakapja a maximális tapadást. Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Rádió 1 Gong. Az útinformációk után nem sokára jön első játékosunk, addig pedig forog Robin Schulz igazi mai slágere, a Beton.

0: Halló!
1: Halló! Kormos Zsolt vagyok a Rádió 1 Gong stúdiójából, Marikát keresem.
0: Én vagyok a Szia Zsolt.
1: Szia! Ma tartod a névnapodat?
0: Igen.
1: Akkor nagyon boldog névnapot kívánok! És sok szerencsét!
0: Nagyon szépen köszönöm! Hallottam az előbb is a rádióban, hogy mondtad.
1: Készültök-e valami kis ünnepséggel? Valami finom sütit,
0: sütce? Igen, persze. A család, igen. Ilyen kis szerényen, tudod, mert az egyik gyerekem külföldön él, úgyhogy ilyen szerényen.
1: Szerencséd is van, bekerültél a fődíj sorsolásba. Jövő héten pénteken fogjuk sorsolni ezt az óriási főnyereményt. Melyik
0: érdekel? Igen, tudom, mindegyik.
1: Mindegyik, akkor nem is kérdezem. Mindegyik érdekel. Ezek szerint tisztában vagy a nyereményekkel. Igen. Itt a rádióban hallottad, vagy megnézted a Facebookon?
0: Persze, reggeltől estig szól a rádió, igen, minden nap. Tudod, egy családi háznál mindig van.
1: Mindig van tennivaló.
0: Főleg egy öreg háznál.
1: El ne felejtsd, jövő héten pénteken legyél telefon és rádió közelben, mert
0: igen,
1: akkor sorsolunk.
0: Igen, nem felejtsem el. Köszönöm szépen, szép napot neked.
1: A következő órában egy újabb számot sorsolunk ki. Rövid kereskedelmi kitérő, és a hírek után nyílik a legpörgősebb hétvégi programajánló katalóg. A nagykőrösi aranynapoktól a tiszakécskei szüreti bálig. Az órát egy síren indítja. Jön az Ázizám.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Nyerj a házszámoddal a Rádió 1 Gongon! Most a műsorvezető választ. Ha a szám ott van a te házszámodban, és ezt a képet el is küldöd nekünk, az idei év egyik leggazdagabb, több mint 1 milliós nyereményére számíthatsz lakásfelújítási játékunkban. Építőanyag, csempe és járólap, festés és burkolás munkadíj, polikarbonát, ablakok, zárak, redőny és árnyékolás, bútor és még egy robotporszívót is nyerhet egy szerencsés. Nyerj a házszámoddal a Rádió 1 Gongon! Támogatóink Szentesi Tüzép, Red Homebau, Fanyarka 2005 virágládák, dobosbútor.hu, ablaktanya.hu, csempe és járólap diszkont, kunszálás, ingatlan.com, Sobertin Kft., Szánlok Redőny és Zárcenter.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió 1 Gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
6: És a finom görög ízekre?
5: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
6: Az ég kék, a füstli greek. Master Good.
7: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
8: Igen.
7: És ez?
8: Igen.
9: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea 850 ml-es folyékony krémszappan után töltőt málna és magnólia illattal mindössze 339 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
10: Anya, arra gondoltam,
11: rendet raksz a szobádban.
10: Hogy rendelni kellene már a Family Frost-tól.
11: Ezt bízd csak rám. Már feltöltöttem a készleteit. Őszre is.
12: Family Frost a gyors fagyasztott fogások szakértője. Csak appon már elérhetőek exkluzív termékeink is.
13: 25 éves a Deichmann Magyarországon. De ki kapja az ajándékot? Persze, hogy a vásárlók. Most 25% kedvezményt adunk 9990 forint feletti vásárlás esetén a megjelölt sportmárkák termékeire. Keresd a Nike, Adidas, Skechers, Dorco és további megjelölt sportmárkák modelljeit üzleteinkben és online. Deichmann.
14: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó. Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
15: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Szeptember 14-én újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
16: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártó. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
17: Vásárolj és csípj meg a 2000 forintos kupont!
18: A 800 g-os 20%-os magyar tejföl 908 helyett 899 forint. Többféle 330 g-os Hello Food készétel 1389 helyett csak 899 forint.
17: Részletek az osan.hu-n. Irány az osan, spórolj okosan!
8: Építkezés, felújítás, most kell lépni. Festékek, gipszkarton, hőszigetelés, nemes vakolatok, minden egy helyen. Rengeteg termék, szuper áron. És most figyelj, Kecskeméten belül ingyen kiszállítjuk. Minőség, szakértelem, verhetetlen árak. ARD Color Festékház. Több, mint festékbolt.
19: Új kilátásra vágysz? Hirdesd meg otthonod 1,8 millió felhasználónak, és találd meg a következőt az ingatlan.com-on. A Genius 2026 júliusi egyedi valós felhasználókat vizsgáló adatai alapján. ingatlan.com.
20: Itt az ősz, és vele együtt megérkeztek az őszi kuponnapok a Malom Központba. Szeptember 11-e és 13-a között kedvezményekkel várunk kedvenc üzleteidben. A kuponokat keresd a MyWay applikációban, használd fel őket, és hozd ki még többet az őszi vásárlásból. Őszi kuponnapok szeptember 11-től 13-áig. Malom Központ.
2: Reklámot hallottak.
3: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
21: Elrajtolt a 40. Diákolimpia versenysorozata, elindult a Gál Ferenc Egyetem új tanéve Kecskeméten. 18-24 fok várható, Vicsóri Erika vagyok. Elrajtolt a jubileumi 40. Diákolimpia versenysorozata. A megmérettetéseken várhatóan mintegy 200 ezer fiatal vesz részt több mint 70 sportágban. A kerekévforduló alkalmából külön felhívást is közzétett a szervező Magyar Diák Sportszövetség, mondta rádiónknak Szilágyi Andrea, a szervezet kommunikációs és marketing vezetője.
22: Azzal indítottuk el, hogy várjuk azoknak a bajnokoknak a jelentkezését, akik az 1987-88-as tanévben lettek aranyérmesek, azoknak a szülőgyerek párosoknak, akik a 40 év alatt mind a ketten országos dobogósok lettek, és azoknak a pedagógusoknak a jelentkezését, akik végigkövették ezt a 40 évet a diákok felkészítésével. Kerek évforduló alkalmával megemlékezünk a sorozatnak a hagyományairól, sikereiről, egész tanévben várható ezzel kapcsolatosan különböző felhívások, kampányok.
21: Ünnepélyes tanévnyitóval és beiratkozással indult el a tanév Kecskeméten a Gál Ferenc Egyetem Bolberic Pál intézetében. A képzések a Kecskeméti Szakképzési Centrum Bibó utcai épületében zajlanak. A felsőoktatási intézmény már 5 éve működik a városban. Az egészségfejlesztő mentálhigiénés és addiktológiai konzultáns szakokra idén több mint 30-an iratkoztak be. A hallgatók főként a közigazgatásból, az oktatásból és az egészségügyből érkeztek. A 3 fél éves továbbképzéseken a diákok új gyakorlati készségeket tanulnak. Ezekkel hatékonyan segíthetik a hozzájuk fordulókat a mentális egészség megőrzésében és a szenvedélybetegségek megelőzésében, írja a hírös.hu. Szeptember 20-án rendezik meg az Európai Mobilitásiét kiemelt közösségi napjait Kecskemét főterén. A fenntarthatóság jegyében zajló eseményen családi és gyermekprogramok, valamint az Aranyhomok portéka piac várja a látogatókat. Délután a kerékpározásé lesz a főszerep. Extrém biciklis bemutatót láthat a közönség, majd elindul a kerékpáros felvonulás a Kossuth térről. A tekerésre a helyszínen lehet regisztrálni, a résztvevők között nyereményeket sorsolnak ki. A rendezvényen a látogatók egy hatalmas közös vásznat is kiszínezhetnek, amiből később egyedi, újrahasznosított táskákat készítenek a szervezők, tájékoztat a Keol. Ma még gyakran lesz erősen felhős, borult az ég. Helyenként még lehet gyenge eső, zápor, zivatar. A hőmérséklet délután 18 és 24 fok között alakul. Vasárnap térségünkben szintén lehetnek felhősebb időszakok. Hűvös lesz a reggel, a minimumok 5 és 12 fok között alakulnak, napközben 20 és 26 fok közé melegszik a levegő. Hétfőn gyakran zavarhatják felhők a napsütést, elszórtan kisebb eső, zápor kialakulhat. Hétfő hajnalban 9-17, délután 19-26 fokot mérhetünk.
18: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Kormos Zsolttal. Csak igazi mai slágerben.

A Rádió egy gongon továbbra is csak igazi mai sláger megy. Képzeljetek el egy vidéki belvárosi utcát egy szép szombat délelőtt. Egy apuka baktat a járdán, kezében egy tekercs szigetelő szalaggal, meg egy doboz csavarral. Miközben a kislánya mellette bringázik és azt kiabálja: apu, ha ma befejezzük a kerítést, este megyünk a fesztiválra. A férfi elneveti magát, felgyorsítja a lépteit és rábólint. Na hát, ez a szombat délelőtt igazi, lüktető energiája. 10 perccel járunk 11 óra után. Kormos Zsolt vagyok. Szeretettel köszöntelek benneteket Kecskeméten, Nagykőrösön, Csongrádon, a környező településeken, és azokat is, akik a radio1gong.hu oldalon hallgatnak bennünket. Ha idáig lemaradtatok róla, elárulom, folytatódik a Nyerj a házszámoddal a Rádió 1 Gongon akciónk. Ne feledjétek, hogy már csak 6 nap van hátra a jövő péntek délutáni fődíj sorsolásig. A kalapban benne van többek között egy 100 000 forintos építőanyagutalvány, a 150 000-es polikarbonát utalvány és egy 100 000-es nyílászáró utalvány, hogy csak néhányat említsek a sok közül. Nézzétek meg a nyeremények hosszú sorát a Facebookon vagy a radio1gong.hu oldalon, utána pedig villámgyorsan fotózzátok le a házszámotok 4-es számot tartalmazó részletét, és küldjétek el a fotót Viberen a 0620 9 414 020-as számra. Ebben az órában tehát azoknak lesz szerencséjük, akiknek a házszámában szerepel a 4-es szám, ami egyébként a stabilitás, a rend, a kitartás és a lépésről lépésre építkezés száma. Jó rádiózást kívánok mindenkinek! Néhány perc múlva átfésüljük a környék legizgalmasabb hétvégi programjait, a folytatásban pedig Lady Gaga-val megyünk tovább. Indul az Abrakadabra.

0: Rádió egy gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: 12:30 lesz 10 perc múlva. Nézzük, hová érdemes elindulni a hétvégén. Kecskeméten gőzerővel dübörög a Széchenyi Városi Napok a Széchenyi István Közösségi Házban. Ma, mese délelőtt, Széchenyi Városi Keringő közösségi séta és futás.

Kisi Betty, Kocsis Tibor, valamint Roy és Ádám. A Műkertvárosban kakasfőző lesz a Vadaskert előtti téren. A nap egyik fő programja Péter Schramek 16 órakor kezdődő fellépése lesz. Kerekegyházán ma elkezdődött a Kerekfest, a Honey Beast koncert 8 órakor lesz, utána Breda Bia és Andró zenél, az esemény pedig retro diszkóval zárul Király Andorral. A programokhoz kellemes időtöltést kívánunk, és már jöhetnek is a fotók. Ha szerepel a házszámodban a 4-es szám, készíts róla képet és küldd el Viberen a 0629-414-020-as számra. A fődíjunkat jövő héten pénteken fogjuk kisorsolni, ki ne hagyjátok! Ha szeretnétek felújítani a házatokat, több mint 1 millió forint értékben tudunk segíteni. A folytatásban Switch Discóval megyünk tovább. Indul a Sleep Tonight!

Rádió 1. Gong. Ismételjük át a hétvégi időjárás alakulását, és figyeljünk közben az allergiásokra is. Ma továbbra is felhős, szellős időre számíthatunk, 18 és 24 fok közötti csúcsértékekkel. Holnap már sok napsütés várható, a hűvös reggel után 26 fokos meleggel. Hétfőn újra felhősebb idő jön, elszórt záporokkal. A legmelegebb órákban ismét 26 fokot mutathatnak a hőmérők. Hétvégén a tegnapi eső hatására országszerte alacsony, közepes pollen koncentráció várható. A lakásokban, belterekben az elmúlt hetek során nagy mennyiségű pollen halmozódhatott fel. Emiatt az allergiásoknak azt javasoljuk, hogy hétvégén alapos szellőztetéssel, nedves portörléssel és a lakás textilek mosásával mérsékeljék a beltéri pollen terhelést. Ennyit az időjárásról, nem sokára jönnek az útinformációk, és már indul Jennifer Lopez és David Guetta igazi mai slágere, a Save Me Tonight.

0: A közlekedési információk támogatója, a Mercedes bontott alkatrészek forgalmazója, az Acélcsillag Kft.
1: 3:42 előtt 3 perccel egy gyors helyzetjelentés következik a szombat délelőtt úton lévő sofőröknek. Nagykőrösön a Cifrakertnél, Kiskunhalason a Betlen utcánál és a Hősök terén, Zsanán a traktoros versenypályánál, Ágasegyházán pedig a Kossuth térnél rendezvényi korlátozások és sűrű gyalogos forgalom követel figyelmet. Az M5-ös autópályán Kecskemétnél sávzárás és úthiba javítás nehezíti a haladást a 70-es és 78-as kilométer között, mindkét irányban. Kunszállásnál a 95-ös és a 102-es kilométer között a belső sávban lezárva. A szabadtéri rendezvények és a falunapok környékén sok gyerek szaladgál az úttest közelében. Kedves autósok, a parkolókocsik sora mellett haladva csökkentsétek a sebességet és figyeljétek az autók közötti réseket. Jó utat kíván a Rádió egy Gong csapata. Már indul is Sam Felt és Rosalind igazi mai slágere, a Heart Like Mine.

0: Igen.
1: Kormos Zsolt vagyok, a Rádió 1 Gong stúdiójából. Ildikót keresem.
0: Igen, én vagyok.
1: Szia, Ildikó! Remek lett ez a kép. Nagyon szép a háttérben az a kert.
0: Igen.
1: Van-e egyáltalán valami felújítani való nálatok?
0: Hát igen.
1: Lenne.
0: Felújítunk egy lakást teljesen föl.
1: Ó, hát akkor nagy fába vágtátok a fejszéteket.
0: Igen, mindent tudnánk használni.
1: Mindent tudnátok használni. Akkor nincs más hátra, mint hogy sok szerencsét kívánjak. Tudod-e, hogy mikor fogjuk sorsolni ezt a hatalmas fődíjat?
0: Hát igen, jövő pénteken.
1: Jövő péntek délután, legyél telefon és rádió közelben, és bízzunk benne addig is, hogy rád mosolyog, illetve rátok mosolyog a szerencse.
0: Hát remélem.
1: Sok szerencsét a sorsoláshoz, és jó étvágyat az ebédhez, ha még nem vagytok túl rajta.
0: Még nem vagyunk túl, köszönöm.
1: Ezek után pedig belevághatunk a mai Daily Mixbe. A reklámok és a hírek után nyílik őszi gasztropultunk, a Street Food fesztiválok legújabb őrületével. A következő órában is számíthattok egy újabb számra. Folytatódik a Nyerj a házszámoddal a Rádió 1 Gongon. Az órát Bibi Rexa és Faceless igazi mai slágere indítja, a New Religion.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Nyerj a házszámoddal a Rádió 1 Gongon! Most a műsorvezető választ. Ha a szám ott van a te házszámodban, és ezt a képet el is küldöd nekünk, az idei év egyik leggazdagabb, több mint 1 milliós nyereményére számíthatsz lakásfelújítási játékunkban. Építőanyag, csempe és járólap, festés és burkolás munkadíj, polikarbonát, ablakok, zárak, redőny és árnyékolás, bútor és még egy robotporszívót is nyerhet egy szerencsés. Nyerj a házszámoddal a Rádió 1 Gongon! Támogatóink Szentesi Tüzép, Red Homebau, Fanyarka 2005 virágládák, dobosbútor.hu, ablaktanya.hu, csempe és járólapdiszkont, kunszálás, ingatlan.com, Sobertin Kft., Szánlók Redőny és Zárt Center.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió 1 Gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
6: És a finom görög ízekre?
5: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
6: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
7: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
8: Igen.
7: És ez?
8: Igen.
9: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea 300 ml-es krémtus fürdőt mandulavirág és magnólia illattal mindössze 255 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
10: 25 éves a Deichmann Magyarországon. De ki kapja az ajándékot? Persze, hogy a vásárlók. Most 25% kedvezményt adunk 9990 forint feletti vásárlás esetén a megjelölt sportmárkák termékeire. Keresd a Nike, Adidas, Skechers, Dorco és további megjelölt sportmárkák modelljeit üzleteinkben és online. Deichmann.
11: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar petrezselyem gyökér kilója csak 599 forint, a karfió darabja pedig szintén csak 599 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
12: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Szeptember 14-én újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
13: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek a márka kereskedésünkben.
14: Opel Tormási, Kecskemét, Külsőszegedi út 100, www.opel.tormasi.hu.
15: Szeretnéd, hogy gyermeked könnyedén beszéljen idegen nyelveket? Helendoron Kecskemét. Játék, élmény, nyelvtanulás, minitől a tinikig. Angol és spanyol nyelvtudás, ami gyermekeddel együtt fejlődik. Jelentkezz a Facebookon. Helendoron Kecskemét.
8: Szeptember 14-én megnyitja kapuit a Szentesi Bisztró Kecskeméten a régi Sugovica halászcsárda helyén.
16: Indíts nálunk a napot finom reggelivel, vagy frissen sült lángossal.
8: Ebédre pedig vár a napi menü 1790 forintos áron.
16: Ha másra vágysz, válasz a la carte kínálatunkból.
8: És a halételeknek sem kell búcsút intened. Ha már jól megszokott bajai halászlé és több finom halétel,
16: továbbra is megtalálható nálunk.
8: Szentesi Bisztró Kecskemét, Izsáki út 68. Szeptember 14-től várunk szeretettel.
17: 20% kedvezmény? Igen. Őszi újdonságok? Igen. Az Alföld áruházban 7000 forinttól 15%, 10000 forinttól pedig 20% engedményt adunk a törzsvásárlói kuponok bemutatásával minden teljes árutermékre. Pontos részletek az osztályokon és a hírlevelünkben. Szombaton 16 óráig várjuk a kuponokkal az Alföld áruházban.
18: A Kávé Világnapján a Rádió 1 Gong műsorvezetői fűzik és viszik ki a kávédat a Story Caféban, Kecskeméten, sőt, zenéket és ajándékokat is hoznak magukkal. Egy jó erős fekete, egy legendás cortado, egy krémes cappuccino, vagy egy hatalmas latte. Neked mi a kedvenced? Szeptember 29-én a Kávé Világnapján 9-től 13 óráig bármit is rendelsz, a Rádió 1 Gong műsorvezetői lesznek a baristáid és felszolgálóid. Minden 20. vásárlónak ajándék Rádió 1 ajándékcsomaggal készülnek, és 20% kedvezménnyel minden helyben fogyasztott kávé árából. Találkozzunk szeptember 29-én 9 és 14 óra között Kecskeméten, a Könyvtár kávézójában, a Sztoriban, és adjunk együtt feladatot a rádió stábjának, hogy ne csak mindig a szájuk járjon.
2: Reklámot hallottak.
3: A Rádió 1 Gong legfrissebb hírei.
19: Míg igényelhető a HPV elleni védőoltás, 7 új elektromos autó segíti a gyermekek ellátását Bács-Kiskunban. Bringás Uzsonnával várják a kecskeméti kerékpárosokat szerdán. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Híreink következnek. Már igényelhető a HPV elleni védőoltás a 7. osztályos lányoknak és a fiúknak. Szeptember 15-e a határidő, hogy miért veszélyes a HPV vírusa és miért fontos az oltás. Arról Tóth Ickó, a Májva Virág Alapítvány elnöke beszélt rádiónknak.
20: A humán papilloma vírus nőknél és férfiaknál is különböző elváltozásokat és daganatokat okozhat. Amiről többet hallunk, az talán a méhnyakrák, de szájgaraci rákot, szeméremtestrákot, hüvelyrákot, amit okozhat ez a vírus. Ha belegondolunk abba, hogy van egy oltás, ami megvédheti a gyermekeinket majd attól, hogy felnőtt korukban ezek a daganatok kialakuljanak náluk, akkor én azt gondolom, hogy egy percre sem kérdés az, hogy az oltás mellett kell dönteni.
19: 7 új elektromos személyautót állított szolgálatba Kecskeméti tankerületi központ. 6 jármű a Bács-Kiskun vármegyei pedagógiai szakszolgálat, egy pedig a Kecskeméti egymi munkáját segíti. Az autókkal a szakemberek gyorsabban és kiszámíthatóbban juthatnak el a sajátos nevelési igényű, a tartós gyógykezelés alatt álló, valamint pedagógiai szakszolgálati ellátást igénylő gyermekekhez és tanulókhoz. A Renault 5 típusú elektromos autókat az Európai Unió mintegy 261 millió forint visszanemtérítendő támogatással segítette. A fejlesztés a mobilitás mellett a továbbképzéseket, speciális eszközök és szoftverek beszerzését, valamint az akadálymentesítés bővítését is magában foglalja, olvasható a híres.hu oldalon. Bringás Uzsonnával várják a kecskeméti kerékpárosokat szeptember 16-án. A kezdeményezés célja egy kis figyelmesség. Köszönetet mondanak mindazoknak, akik két keréken indulnak munkába, iskolába, vagy az ügyeik intézéséhez a fenntartható közlekedést választják, írja a híres.hu. A szervezők a főtéren a 0 km kő környékén várják a kerékpárral érkezőket, akik a Magyar Kerékpáros Klub Kecskeméti területi szervezetének tevékenységével, valamint programjaival is megismerkedhetnek. Páros tanácsadással, gyors szervizzel és gyakorlati bemutatókkal is várják az érdeklődőket. Híreink végén néhány szó az időjárásról. Ma még gyakran lesz erősen felhős, borult az ég. Helyenként még lehet gyenge eső, zápor, zivatar. A hőmérséklet délután 18 és 24 fok között alakul. Vasárnap térségünkben szintén lehetnek felhősebb időszakok. Hűvös lesz a reggel, a minimumok 5 és 12 fok között alakulnak, napközben 20 és 26 fok közé melegszik a levegő. Hétfőn gyakran zavarhatják felhők a napsütést, elszórtan kisebb eső, zápor kialakulhat. Hétfő hajnalban 9-17, délután 19-26 fokot mérhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
2: Rádió
3: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

0: kizárólag a legnagyobbak.
1: Változatosan.
2: Rádió egy gong, csak igazi marisláger meg.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

Itt a Rádió 1 gong. Szombat dél van, érdemes rápillantani a bográcsokra és a fesztiváli büfésorokra. Egy hatalmas üstben rotyog a csirke paprikás, a gőz magasan száll a cifra kert fáj felett. A szakács meg egy óriási fakanállal a kezében rákacsint a sorban állókra. Gyerekek, az igazi pörköltnek három titka van. A jó hagyma, a házi piros paprika és a türelem. 12 óra múlt, a harangok már jelezték, hogy indulhat a szombati déli mix. A keverőpultnál Kormos Zsolt. Folytatódik a Nyerj a házszámoddal a Rádió 1 gongon akciónk. Ne feledjétek, hogy már csak 6 nap van hátra a jövő pénteki fődíj sorsolásig, ahol elvihetitek többek között a 150 ezer forintos csempe és járólap utalványt, vagy a 150 ezres árnyékolás technikai utalványt. Ebben az órában a 6-os szám a nyerő. Ha szerepel a házszámotokban, fotózzátok le a házszámtábla 6-os számot tartalmazó részletét, és küldjétek el a képet Viberen a 0629-414-020-as számra. Amíg a képek elkészülnek és megérkeznek, rövidesen kinyitjuk a gasztropletyka rovatunkat. Jó étvágyat kívánok azoknak, akik ebédelnek, és hasznos munkát azoknak, akik még dolgoznak. Calvin Harris és Rihanna igazi mai slágerével megyünk tovább. Ez a This Is What You Came For.

0: sima slágerek.
1: Nem sima slágerek.
0: Ezek az igazi mai slágerek.
1: Mixben.
0: Ez a Daily Mix minden délben, két órán keresztül. Rádió egy gong.
2: Szuperek vagytok.

Szám. Fotózzátok le és küldjétek el a képet Viberen a 0620 9 414 020-as számra. Jövő héten pénteken délután fogjuk kisorsolni a fődíjunkat, ami elárulom, hogy több mint 1 millió forint értékű. A Daily Mix Lady Gaga-val folytatódik, ez már a Bloody Mary.

a rádió egy gong. Ma délután továbbra is felhős, borongós időre számíthatunk. Helyenként kisebb eső is előfordulhat. A legmagasabb hőmérséklet 18 fok körül alakul. Holnap sok napsütés vár ránk 26 fokos meleggel. Hétfőn viszont ismét felhősebb idő jön, elszórt záporokkal. Tudtátok, hogy a szabadtéri bográcsozásnál a fafüstben lévő természetes aromaanyagok a 20 fok körüli szellős levegőben terjednek a legmesszebbre, mert az alacsonyabb páratartalom nem nehezíti el a füst részecskéket, úgyhogy az ebéd illata most az egész utcát bejárja. Nem sokára jönnek az útinformációk, Fest Boy

A Rádió egy gong déli mixében útravaló következik a volán mögött ülőknek. A szüreti és falunapi rendezvények miatt Nagykőrösen a Cifra kertnél, Kiskunhalason a belvárosban, Zsanán és Ágas egyházán parkolási tilalmak és lezárások lassítják az áthaladást. Az M5-ösön Kecskemét és Kuncállás térségében belső sávlezárások és terelések kísérik a forgalmat a főváros és Röszke felé is. Az 5-ös főúton Kecskeméten félpályás közmunka, az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között, valamint Kecskemét határában a körforgalom építésnél jelzőlámpák lassítanak. És egy érdekesség a közlekedés világából. Az aszfaltmarógépek azért locsolnak folyamatosan finom vízpermetet a felmaradt burkolatra, mert a marófej gyémánt bevonatú tüskéi a surlódástól több mint 400 fokra melegednének fel, és víz nélkül másodpercek alatt elkopnának. Az útépítések környékén vigyázzatok magatokra és egymásra. Jó utat kívánunk! David Gettával utazunk tovább. Ez a Budapest

0: Igen, tessék.
1: Korma Zsolt vagyok a Rádió 1 Gong stúdiójából, és igazából én Tamásra számítottam.
0: Én a felesége vagyok.
1: Te pedig a felesége vagy. Akkor játszik az egész család, fogalmazhatunk, úgy hallottam az előbb a kisgyermeket is ott a háttérben.
0: Igen, igen, ő is itt van, csak pont vele van a Tamás a férjem pont.
1: Aha, az apukáknak ilyenkor hétvégén ez a legfontosabb dolga, én szerintem. Sikerült csinálni egy remek képet erről a házszámról, és tényleg szerepel benne a hatos, ezt mindenkinek elárulom. Ez pedig azt jelenti, hogy bekerültél a fődíj sorsolásba.
0: Nagyon szuper, nagyon jó.
1: Van-e valami kabalád, vagy apró varázslat, amit be tudsz vetni jövő péntekig, hogy elvihesd a több mint 1 millás fődíjat?
0: Hát a remény, a szerencse.
1: A remény és a szerencse. Sok szerencsét kívánok, és még egy hétig lehet reménykedni, úgyhogy annyit tudok tanácsolni, hogy pénteken délután mindenképpen legyél telefon és rádió közelben, 4 és 5 óra között fogjuk sorsolni ezt a hatalmas fődíjat.
0: Hát, nagyon várjuk.
1: Elhiszem, sok szerencsét, és jó étvágyat, ha még nem ebédeltetek. Szia, szia, szia!
0: Köszönjük szépen, szép napot, szia!
1: A Daily Mix első órájának a végéhez értünk. A következő órát Hertz és Purple Disco Machine felvétele indítja, és egy újabb szerencseszám is napvilágra kerül. Mindezek mellett elhozzuk a szeptemberi hétvégi feltöltődés 3 legújabb pszichológiai trükkjét. A reklámok és a hírek után érkezik a Wonderful Life.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nyerj a házszámoddal a Rádió egy gongon. Most a műsorvezető választ. Ha a szám ott van a te házszámodban, és ezt a képet el is küldöd nekünk, az idei év egyik leggazdagabb, több mint 1 milliós nyereményére számíthatsz lakásfelújítási játékunkban. Építőanyag, csempe és járólap, festés és burkolás munkadíj, polikarbonát, ablakok, zárak, redőny és árnyékolás, bútor és még egy robotporszívót is nyerhet egy szerencsés. Nyerj a házszámoddal a Rádió egy gongon! Támogatóink Szentesi Tüzé, Red Homebau, Fanyarka 2005 virágládák, dobosbútor.hu, ablaktanya.hu, csempe és járólapdiszkont, kunszálás, ingatlan.com, Sobertin Kft., Szánlok Redőny és Zárt Center.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Szevasztok! Ha építkeztek vagy felújítotok, keresétek a Bogépfa építőanyagkereskedést. Szóval egy a lényeg, gyerekek, építőanyagot csak is a Bogépfától. Mire vársz, induljál! Bogépfa építőanyagkereskedés Kecskemét. Bogépfa.hu.
4: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Szeptember 14-én újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
5: Szereltessen vonóhorgot autójára. Vonóhorog típusonként 5 féle választékban. Felszerelés telephelyünkön. CarMax Kft. Kecskemét Dunaföldvári út, a 4-es kilométerkőnél az Osannal szemben. Telefon 30 91 59 316. www.carmax.hu.
6: Szeretnéd, hogy gyermeket könnyedén beszéljen idegen nyelveket? Helen Doron Kecskemét. Játék, élmény, nyelvtanulás, minittől a tinikig. Angol és spanyol nyelvtudás, ami gyermekeddel együtt fejlődik. Jelentkezz a Facebookon. Helen Doron Kecskemét.
7: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
8: Vadállomány szabályozás lesz a kecskeméti katonai repülőtéren. Kerékpáros teljesítménytúrát rendeznek Félegyházán. Jelentéktelen csapadék előfordulhat. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Híreink következnek. Vadállomány szabályozást végeznek a kecskeméti katonai repülőtér területén szeptember 14-e és 17-e között. A munkálatokat a repülésbiztonság megőrzése és a vadkárok megelőzése miatt rendelték el. A Magyar Honvédség 59. Szent Györgyi Dezső repülődandár tájékoztatása szerint az elszaporodott vadak veszélyeztetik a repülőgépek biztonságát. A kilövéseket hivatásos vadászok végzik a rendőrség engedélyével naponta 16 és 20 óra között. A tevékenység kizárólag a kerítéssel lezárt katonai területen belül zajlik. A 4 napos időszakra lakosság megértését kérik, olvasható a keol.hu-n. Harmadik alkalommal rendezik meg a Kunkarika kerékpáros teljesítménytúrát a Kiskunságban. A szeptember 20-ai eseményen több táv közül választhatnak a bringások. A 16 kilométeres ingyenes kincskereső túrától egészen a 120 kilométeres teljesítménytúráig. A rajt és a cél is a Kiskunfélegyházi Városi Sportcsarnok parkolójánál lesz. A szervezők kísérő programokkal is várják a résztvevőket. Részletes információk a Bringa Barátok Sportegyesület közösségi oldalán érhetők el. Sokat változott a szüreti felvonulások hagyománya az elmúlt évtizedekben. Országszerte ugyanakkor ma is számos településen elevenítik fel a régi szokást az ősz folyamán. A látványos menetek mögött azonban jóval több van egyszerű mulatságnál. Gyanú Szilvia néprajzkutatóval annak jártunk utána, hogyan alakult át napjainkra a szüreti felvonulás hagyománya.
9: A 19. század végétől rendeznek szervezett szüreti felvonulásokat. Ilyenkor viszik a szőlőharangot, bíró van, sokszor beöltöznek valamilyen vicces figuráknak. Most pedig a szüreti felvonulás ugyanúgy szőlőharanggal indul, bíró bíróné. Nagyon fontos, hogy most is vidám megünnepeljük azt, hogy egész éves munkánknak lett eredménye, és a balatoni településeken sokszor a szüret az a lezárása a szezonnak, bár azt is meg kell jegyezni, hogy már a 19. század végén, 20. század elején is a szüreti mulatságokat azért szervezték, hogy egy kicsit meg tudják hosszabbítani vele a szezont.
8: Híreink végén néhány szó az időjárásról. Ma még gyakran lesz erősen felhős, borult az ég. Helyenként még lehet gyenge eső, zápor, zivatar. A hőmérséklet délután 18 és 24 fok között alakul. Vasárnap térségünkben szintén lehetnek felhősebb időszakok. Hűvös lesz a reggel, a minimumok 5 és 12 fok között alakulnak, napközben 20 és 26 fok közé melegszik a levegő. Hétfőn gyakran zavarhatják felhők a napsütést, elszórtan kisebb eső, zápor kialakulhat. Hétfő hajnalba 9-17, délután 19-26 fokot mérhetünk.
10: A műsor támogatója a Formont Automobil Kecskeméti KGM és Nissan márka kereskedés és szervíz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: 1! Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

Nagy szeretettel köszöntelek benneteket Kecskeméten, Nagykőrösön, Csongrádon, a környező településeken és a rádió1gong.hu oldalon. Sziasztok, Kormos Zsolt vagyok. Van egy tanulságos történetem a szomszéd Szakitól, aki szombaton kora délután letette a kalapácsot, leült a kerti padra, és amikor a fia megkérdezte tőle, hogy apu, nem kéne még lefesteni a kerítést, elmosolyodott. Fiam, a kerítés megvár, de a szombat délutáni napsütés nem. Úgy tűnik, a napra egyelőre várnunk kell, addig is egy gyors vágás és nagy közeli a kávés csészékre. Egy óra múlt, indul a Daily Mix utolsó felvonása. Ismét kisorsoltunk egy számot, ez pedig ebben az órában egy nagy kerek nulla. Ha szerepel a házszámodban, fotózd le a tábla részletét, ahol látszik, és küldd el a képet Viberen a 0629-414-020-as számra. Emlékeztetőül még annyit elmondok, hogy már csak 6 nap van hátra a jövő pénteki fődíj sorsolásig. Ebben az óriási csomagban benne van egy 150 ezer forintos festési munkadíj és egy 100 ezres virágláda utalvány. A nyereményünk összértéke több mint 1 millió forint. Nem sokára hozzuk mai életmód praktika robotunkat. Jó étvágyat kívánok mindenkinek, aki ebédel. Accent, Sera és Misha Miller igazi mai slágerét pörgetjük már is. Ez már a Don't Leave.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió Egon déli mixét halljátok. Szombat délután, amikor az első teljes iskolai hét után mindenki próbálja kipihenni a korai ébredések és a munkanapok fáradtságát, a kutatók szerint van egy 3 lépéses módszer a teljes mentális kikapcsolódásra. Az első lépés egy rövid séta a természetben. Nem kell kilométereket túrázni, elég 20 perc a parkban vagy a főtéren. A kora őszi napfény bizonyítottan csökkenti a stressz hormont. A második lépés a képernyőmentes ebéd utáni pihenő. Hagyjuk a telefont a másik szobában legalább fél órára. És ami a legfontosabb, a harmadik lépés a közösségi élmények gyűjtögetése. A nevetés és a baráti beszélgetések a felmérések szerint 2-szer gyorsabban töltik fel az emberi agyat, mint a tévé előtt ülés. Mindeközben pedig, ha valaki lemaradt volna, már kisorsoltuk ebben az órában is a szerencse számunkat. Ez pedig a 0. Ha szerepel a házszámodban, készíts róla egy remekbe szabott képet, és lőd át nekünk Viberen a 0629-414-020-as számra. Csak és kizárólag így lehet bekerülni a jövő hét pénteki fődíj sorsolásba, ahol több mint 1 millió forint értékű nyeremény vár rátok. Amíg az üzenetek megérkeznek, Taylor Swift igazi mai slágere pörög. Ez a The Fate of Ophelia.

a rádió egy gongon. Most elfelejtheted a ChatGPT-t. Figyelj, fotózz és játsz. Nyerj a házszámoddal a rádió egy gongon.

egy gong Daily Mixében csak igazi mai sláger megy, megállás nélkül. Na jó, egy rövid megállással. Néhány mondat következik a várható időjárásról. Ma továbbra is marad a szellős felhős idő, 24 fokot mutatnak a hőmérők. Holnap sok napsütés jön, 26 fokos meleggel, hétfőn felhősebb időre számíthatunk, elszórt záporokkal. Érdekesség, hogy a kora őszi napfényben az UV-sugárzás alacsonyabb, de a kék fény spektrum aránya magasabb, ami közvetlenül serkenti a szervezet D-vitamin és szerotonin termelését. Úgyhogy a mai séta konkrétan boldogsághormon fröccs. Próbáljátok ki, én pedig nem sokára hozom a legfrissebb útinformációkat. Lójjal megyünk tovább, indul a

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a

0: Az útinformációk támogatója, az autó- és motorkerékpártestékek szakértője, a Paint Brothers.
1: A legfrissebb útinformációk következnek a Rádió egy Gong déli mixében. Nagykőrösön, Kiskunhalason, Zsanán és Ágasegyházán a szombat délutáni rendezvények környékén megnövekedett gyalogos és autóforgalomra készüljetek. Vigyázzatok a gyerekekre! Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében a 70-es és a 78-as kilométer között terelésépítés és belső sávlezárás. Kunszállásnál pedig szalagkorlátcsere lassítja a forgalmat. Az 5-ös főúton Kecskeméten, Szegeden és Petőfi szállásnál, az 52-esen Kecskemét határában és Solt felé félpályás útépítések lassítanak. Az 55-ös főúton Szegeden lezárt vasúti átjáró, Baján pedig félpályás aszfaltmarás követel figyelmet. A vasúti átjárók előtt elhelyezett piros-fehér András kereszt alakját eredetileg a 19. századi skót vasutaknál alkalmazták először, mert ez a geometriai forma tűnik fel leghamarabb az emberi szem perifériás látómezőjében. Folytatódik a sláger áradat. Martin Garrix-el megyünk tovább. Érkezik az Animals.

0: Halló, tessék!
1: Kormos Zsolt vagyok a Rádió 1 Gong stúdiójából. Viktóriát keresem.
0: Én vagyok.
1: Szia! Megkaptuk a képet. A feladatot szépen elvégezted. Remek lett. Ezzel pedig bekerültél a jövő hét pénteki fődíj sorsolásba, hiszen szerepel a házszámodban a nulla.
0: Igen, igen.
1: Áruld el nekünk, ha jövő pénteken elvinnéd az 1 milliós felújítási csomagot, mi lenne az a ház körül, aminek már másnap reggel neki látnál?
0: Hát jó kérdés.
1: Jó kérdés.
0: Mindnek lenne helye, az biztos. Viszont azt tudom, hogy a redőnyt az anyukámnak adnám, mert neki van, és elromlott. Annak biztos lenne már helye.
1: Ez pedig egy remek ötlet, hogy gondolsz a család többi tagjára is. Nem kell, hogy mindent te használj fel. Lehet, hogy másnak valami másra van szükséged. Jövő héten pénteken 5 óra előtt legyél telefon és rádió közelben. Bízunk benne, hogy rád mosolyog a szerencse.
0: Nagyon bízok.
1: A következő órában érkezik Vizi Zalán, és indul a mai mozaik. Zalán azt mondta, nagyon izgalmas témát talált. Én is izgatottan várom. 3 óra után pedig egy újabb számot sorsolunk ki, hogy valaki bekerülhessen a pénteki fődíj sorsolásba. A mozaik óráját High Button és az Out of My Head indítja.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Nyerj a házszámoddal a Rádió 1 Gongon! Most a műsorvezető választ. Ha a szám ott van a te házszámodban, és ezt a képet el is küldöd nekünk, az idei év egyik leggazdagabb, több mint 1 milliós nyereményére számíthatsz lakásfelújítási játékunkban. Építőanyag, csempe és járólap, festés és burkolás munkadíj, polikarbonát, ablakok, zárak, redőny és árnyékolás, bútor és még egy robotporszívót is nyerhet egy szerencsés. Nyerj a házszámoddal a Rádió 1 Gongon! Támogatóink Szentesi Tüzép, Red Homebau, Fanyarka 2005 virágládák, dobosbútor.hu, ablaktanya.hu, csempe és járólapdiszkont, kunszállás, ingatlan.com, Sobertin Kft., Szánlók Redőny és Zárcenter.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió 1 Gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Anya, arra gondoltam,
6: rendet raksz a szobádban.
5: Hogy rendelni kellene már a Family Frosttól.
6: Ez bízd csak rám. Már feltöltöttem a készleteinket őszre is.
7: Family Frost a gyors fagyasztott fogások szakértője. Csak appon már elérhetőek exkluzív termékeink is.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar petrezselyem gyökér kilója csak 599 forint, a karpió darabja pedig szintén csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
9: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi abban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig, az Obival.
10: Építkezés, felújítás, most kell lépni. Festékek, gipszkarton, hőszigetelés, nemes vakolatok, minden egy helyen. Rengeteg termék, szuper áron. És most figyelj, Kecskeméten belül ingyen kiszállítjuk. Minőség, szakértelem, verhetetlen árak. ARD Color Festékház. Több, mint festékbolt.
11: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
12: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Szeptember 14-én újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
13: Szevasztok! Ha építkeztek vagy felújítotok, keresétek a Bogépfa építőanyagkereskedést. Szóval egy a lényeg, gyerekek, építőanyagot csak is a Bogépfától. Mire vársz, induljál! Bogépfa építőanyagkereskedés Kecskemét. Bogépfa.hu.
14: Vásárolj és csípd meg a 2000 forintos kupont!
15: A 800 g-os 20%-os magyar tejföl 908 helyett 899 forint. Többféle 330 g-os Hello Food készétel 1389 helyett csak 899 forint.
14: Részletek az osan.hu-n. Irány az Osan, spórolj okosan!
16: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6 millió 990 ezer forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek a márka kereskedésünkben.
17: Opel Tormási, Kecskemét, Külsőszegedi út 100, www.opel.tormasi.hu.
18: Álomfürdőszoba és új burkolatok töredékáron? Igen, lehetséges! Szeptember 7-e és 19-e között óriási kiárusítást tartunk Kecskeméten a Merkbaunál. Válasz prémium burkolataink és szanitereink közül akár 70-90%-os kedvezménnyel.
19: 70-90%-os kedvezménnyel.
18: Spórolj a felújításon, de siess, mert a legjobb darabok gyorsan fogynak. Várunk szeptember 19-éig Kecskeméten a Halasi út 19 szám alatt. Merkbau.
2: Reklámot hallottak.
3: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
20: Elrajtolt a 40. Diákolimpia versenysorozata, elindult a Gál Ferenc Egyetem új tanéve Kecskeméten. 18-24 fok várható, Picsóri Erika vagyok. Elrajtolt a jubileumi 40. Diákolimpia versenysorozata. A megmérettetéseken várhatóan mintegy 200 ezer fiatal vesz részt több mint 70 sportágban. A kerekévforduló alkalmából külön felhívást is közzétett a szervező Magyar Diáksport Szövetség, mondta rádiónak Szilágyi Andrea, a szervezet kommunikációs és marketing vezetője.
21: Azzal indítottuk el, hogy várjuk azoknak a bajnokoknak a jelentkezését, akik az 1987-88-as tanévben lettek aranyérmesek, azoknak a szülőgyerekpárosoknak, akik a 40 év alatt mind a ketten országos dobogósok lettek, és azoknak a pedagógusoknak a jelentkezését, akik végigkövették ezt a 40 évet a diákok felkészítésével. Kerek évforduló alkalmával megemlékezünk a sorozatnak a hagyományairól, sikereiről, egész tanévben várható ezzel kapcsolatosan különböző felhívások, kampányok.
20: Ünnepélyes tanévnyitóval és beiratkozással indult el a tanév Kecskeméten a Gál Ferenc Egyetem Bolberic Pál intézetében. A képzések a Kecskeméti Szakképzési Centrum Bibó utcai épületében zajlanak. A felsőoktatási intézmény már 5 éve működik a városban. Az egészségfejlesztő mentálhigiénés és addiktológiai konzultáns szakokra idén több mint 30-an iratkoztak be. A hallgatók főként a közigazgatásból, az oktatásból és az egészségügyből érkeztek. A 3 fél éves továbbképzéseken a diákok új gyakorlati készségeket tanulnak. Ezekkel hatékonyan segíthetik a hozzájuk fordulókat a mentális egészség megőrzésében és a szenvedélybetegségek megelőzésében, írja hírös.hu. Szeptember 20-án rendezik meg az Európai Mobilitásiét kiemelt közösségi napjait Kecskemét főterén. A fenntarthatóság jegyében zajló eseményen családi és gyermekprogramok, valamint az Aranyhomok portéka piac várja a látogatókat. Délután a kerékpározásé lesz a főszerep. Extrém biciklis bemutatót láthat a közönség, majd elindul a kerékpáros felvonulás a Kossuth térről. A tekerésre a helyszínen lehet regisztrálni, a résztvevők között nyereményeket sorsolnak ki. A rendezvényen a látogatók egy hatalmas közös vásznat is kiszínezhetnek, amiből később egyedi, újrahasznosított táskákat készítenek a szervezők, tájékoztat a Keol. Ma még gyakran lesz erősen felhős, borult az ég. Helyenként még lehet gyenge eső, zápor, zivatar. A hőmérséklet délután 18 és 24 fok között alakul. Vasárnap térségünkben szintén lehetnek felhősebb időszakok. Hűvös lesz a reggel, a minimumok 5 és 12 fok között alakulnak, napközben 20 és 26 fok közé melegszik a levegő. Hétfőn gyakran zavarhatják felhők a napsütést, elszórtan kisebb eső, zápor kialakulhat. Hétfő hajnalban 9-17, délután 19-26 fokot mérhetünk.
22: A műsor támogatója a Formund Autó Kecskemét, Renault és Dacia márka kereskedés.
3: Mozaik, a Rádió egy gong magazin műsora minden szombaton és vasárnap 14 órától.
23: Ez a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger, mert egy Mozaik című magazinműsorunk veszi kezdetét így 2026. szeptember 12-én, szombaton 14 óra 3 perckor. Én Vízi Zalán vagyok, és Garaci Jánossal fogunk rövidesen beszélgetni, aki Kecskeméten született, itt tanult, majd 2000-ben az USA-ba került, most pedig egy olyan CNC üzemet vezet, amely az űrutazáshoz nélkülözhetetlen alkatrészeket gyárt. gyárt a NASA-nak többek között, olyan alkatrészeket, amelyeket szinte csak ő tud legyártani az egész világon. Nagyon érdekes lesz az ő története, hogy hogyan került az Amerikai Egyesült Államokban az utcára, miután becsődölt egy cége, hogyan lett aztán egy másiknak a vezetője, és most hogyan dolgozik például a NASA-val, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani és ezt a történetet meghallgatni. Ahogyan Kovács Lehel művészeti vezetőt is hallhatjuk majd a Kecskeméti Nemzeti Színházból, hiszen indult az új évad a Kecskeméti Nemzetiben, hogy hogyan vágtak neki ennek az új szezonnak, van-e változás a társulatban, és milyen darabokat vár a legjobban Kovács Lehel, az kiderül, hogyha velünk tartatok.

0: Itt van velünk a stúdióban Garaci János, Kecskemétről származó kecskeméti, de Amerikában élő üzletember, akivel nagyon érdekes, hogy nemrégiben egy olyan alkatrészeket, vagy több olyan alkatrészt is gyártotta a cége Amerikában, amely az űrt is megjárta. Tehát itt az űrkutatásról, a hadiiparról fogunk beszélgetni, és mindjárt megtudhatjuk János történetét is, hogy hogyan jutott el Kecskemétről Los Angelesbe. Üdvözöllek itt a stúdióban, szia!
1: Köszönöm, hogy eljöttem, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
0: És milyen jó, hogy itt vagy Magyarországon, hiszen amikor az Artemis programról hallottunk, és kiderült, hogy bizony van kecskeméti kötődése is ennek az űrkutatásnak, akkor rögtön próbáltunk megkeresni, de aztán édesapád által tudtuk, hogy majd hazajössz, és akkor így könnyebb lesz beszélgetni, mint a, nem tudom, 9 órás időeltalódással valahogy ezt hozni telefonon. Hiszen ugye Los Angelesben élsz, kérlek arról mesélj, mielőtt belevágunk itt az űrkutatásba, hogy hogyan is jutottál el Kecskemétről Los Angelesbe, mivel foglalkozik a céget, hogyan építetted fel ezt az eléggé komoly kis vállalkozást?
1: Igen, hát 2000-ben mentem ki Los Angelesbe 20 évesen, és hát most már többet éltem kint, mint itthon, és először édesanyám költözött ki, és elmentünk meglátogatni az öcsémmel, öcsém ott maradt, hogy ne legyen édesanyám egyedül. Los Angelesben nagyon tetszett, Los Angeles természetesen azért teljesen más, össze se lehet hasonlítani Magyarországgal, és ugye én visszajöttem egy kicsit még a Műszaki Egyetemre, de aztán ott hagytam, és mondta a édesanyám, hogy jó, menjek ki, és ott fejezzem be rendesen az egyetemet, ne kalódjak el itt, és ki is mentem, elkezdtem először a UCLA elére jártam egy rövid ideig, de mivel, hogy nemzetközi diák voltam, az iszonyatosan drága volt, és áttranszferöltem egy ottani főiskolára, a Santa Monica College-ra, és ott kezdtem el dolgozni, hát csak ott dolgoztam a campuson, de ott jártam iskolába egy ideig, utána sajnos édesanyám egy évre, hát 2 évre rá meghalt egy autóbalesetbe, és akkor ott ragadtunk igazándiból az öcsém, mert akkor volt egy nagyon nehéz időszakunk. Kicsit utcára kerültünk, próbáltuk magunkat megtalálni. Az volt a szerencsénk, hogy megkaptuk még a zöld kártyát édesanyám után, mert ő egy amerikai állampolgárhoz még hozzámet, és még 21 év alatt voltunk, amikor az történt, és így megkaptuk a zöld kártyát, és ugye akkor el tudsz kezdeni legálisan dolgozni az USA-ba. Ez a nagy probléma, főleg most, hogyha nincsen papíraid, nem tudsz mit csinálni. De most már annyira nehéz, hogy ott akárkinek is megalapoznia magát. Ez nem olyan, mint például 56 után, a sokkal egyszerűbb. Mindenki kapott ugye zöld kártyát, mindenki kapott munkahelyet, tehát teljesen mások voltak a kondíciók, persze a körülmények is, mert ugye akkor politikai menekülként rengeteg magyar kiköltözött, és utána is ugye egészen szerintem a 2000-es évek elejéig, és utána meg nagyon sok fiatal próbált kimenni, ugye hát 2000-ben én is akkor mentem ki, de már akkor sokkal nehezebb volt megalapozni az embernek magát, tehát ott nagyon más az élet. Nagyon, és ha többet is keres az ember, de sokkal nagyobbak a költségek is. Főleg, mondjuk most érdekes módon már ez valahogy átalakult, tehát Magyarország kezd majdnem olyan drága lenni, mint kint, csak a fizetések nincsenek kanyarba se. De lényeg az, hogy megkaptuk a zöld kártyát, és elkezdtem dolgozni az építőiparban, egy ilyen padlós, ilyen fapadlós cégnél kezdtem el dolgozni, és nagyon gyorsan rájöttem, hogy nem szeretek másnak dolgozni, meg nagyon fölbosszantott az akkori főnököm, és dűből nyitottam az első cégemet, egy végül is egy építkezési vállalkozást nyitottam 2005-ben, és az nagyon megszaladt. Tehát én nagyon jó voltam a beszerzésekben, ismertem az összes nagy építkezési vezetőit, ismertem az összes helyet, nagy kereskedést, honnan mit lehet venni, és iszonyatosan gyorsan fölépítettem egy céget 2 akkori barátommal, egy-két év alatt már 46 dolgozom volt, rengeteg, nem csak azzal foglalkozott, hogy padlók eladásával, hanem be is rakásával, nagy épületekbe, Beverly Hillsbe, Newport Beach, Marina Del Rey, ilyen luxus villákat csináltunk, meg luxus lakóházakat. És nagyon jól ment, utána jött a 2008-as válság, és 2008-ban mindent elveszítettem. Tehát olyan szinten, hogy az autó, volt egy pár autóm, minden lakást kilakoltattak, tehát teljesen, ugye az autó, az építkezési ipar, az ingatlanipar teljesen leállt az USA-ban, és ugye hirtelen semmi nem volt, tehát nem az volt, hogy lelassult, hanem egyszerűen 100-ról 0-ra, és tehát egyszerűen kellett valami más találnom.
0: Most hát odáig, hogy kilakoltattak?
1: Te? Odáig, hogy kilakoltattak, utcára kerültem, olyan szinte, hogy a műanyag üvegeket kellett visszavinnem, hogy kenyeret vegyek, tehát hogy nagyon, nagyon nagy volt a hirtelen zuhanás onnan, hogy van egy saját céged, 46 dolgozót, és akkor hirtelen odalá. Akkor gondolkoztam azon, hogy oké, valami mást lenne jó találni, ami nem ennyire függő az ingatlanipartól, és az egyik barátom akkor mondta, hogy megy egy ilyen CNC üzembe, hogy van-e kedve elmenni megnézni. Mondom, azt sem tudom, mi az, menjünk. És elmentünk ebbe az üzembe, és láttam, hogy vannak ilyen nagy gépek, és akkor megkérdeztem, hogy mit csinálnak itt pontosan, és mondták, hogy hát egy beprogramozott a gépeket, és a gépek utána gyártják a filmalkat részeket. Most ide kapcsolódik, én 8 éves koromban kezdtem programozni, én a Zrínyibe jártam először, utána meg a református gimnáziumban, és végig matematika, számítástechnika és fizika tagozatos voltam, és nagyon jó voltam programozásból, úgyhogy hát mutassák meg, mi ez valójában, és megmutatták, ez elég egyszerű, ez egy basic language, egy háromdimenziós koordináta geometria kell hozzá, tehát kell hozzá egy térérzék, de az meg nagyon jó voltam, én rengeteg 3D és modelleket terveztem pici koromtól kezdve, tehát nekem ez nagyon gyorsan befeküdt, mondom, hogy oké, akkor ezt én meg szeretném próbálni ezt megcsinálni, és akkor fölvettek a céghez.
0: Innen folytatjuk már is ezt az izgalmas történetet Garaci Jánossal, tartsatok velünk!

0: Oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik a Rádió egy gongon.
1: Folytatjuk műsorunkat, továbbra is Graci Jánossal beszélgetünk, aki Kecskeméten született, az Zrínyi iskolába járt, most viszont már Amerikában egy olyan céget vezet, amely az űrutazáshoz gyárt nélkülözhetetlen alkatrészeket, egy CNC üzemről van szó. Egészen elképesztő a története, hogyan jutott el idáig, ezt meséli most el nekünk, és ott tartottunk, hogy miután egy ingatlaniparral, padlókkal foglalkozó céget alapított, hogy a korábbi főnökének betegyen, a 2008-as gazdasági világválság miatt viszont ez a cége becsődölt, és még az utcára is került, olyan nehéz helyzetbe volt akkor János, majd elment egy CNC üzembe, ahol felvették, tehát itt tartottunk most.
2: Elmentem egy esti iskolába, hogy megtanuljam azt a programot, amit ők specifikusan használnak egy pár hónap alatt, és utána elkezdtem ugye közben a cégnél dolgozni, először csak sorjáztam a darabokat, meg tettem be a gépbe az alkat, a nyersanyagot, kivettem a kész alkat, és elkezdtem utána rögtön, hogy befejeztem az iskolát, elkezdtem programozni. Egy éven belül végülis nekem nagyon jó affinitásom volt hozzá, ez kiderült nagyon gyorsan. Különben egy magyar, Báncsa Bélának volt a tulajdon a cég eredetileg, ő 70-es években diszidált, és ő nyitott a céget, azt hiszem 80-ban. Pont akkor, amikor születtem, abban az évben, tehát a cég most ugyanannyi idős, mint én, csak pár hónappal fiatal, aztán május 1-én, vagy valahogy úgy volt, én meg februárig vagyok, és a lényeg az, hogy elkezdtem erre dolgozni, és ugye én nem iskolába tanultam magát a fémmegmunkálást, hanem ugye ott vettem föl, és a Béla az egy fantasztikus szakember volt, tehát nagyon értett a nagyon bonyolult alkatrészek gyártásához. Tehát neki az volt a nehézsége, hogy nem beszélt nagyon jó angolul, és nem volt, tehát így az üzleti része nagyon nehéz volt. Ez egy nagyon szembetűnő dolog volt később is, hogy nekem azért voltak akármilyen, akárhol dolgoztam, akármilyen üzletet csináltam. Nagyon könnyű volt üzletet kötnöm, mert jól beszéltem angolul. Elkezdtem dolgozni, és voltak ötleteim, és a kezdetben ugye Béla is mondta, hogy hát ezt nem úgy kell csinálni, mert én nem tudom, nem tanultam így, meg és addig noszogatom, hogy végül hagyta, hogy egy alkatrészt átprogramozom úgy, ahogy én gondoltam, és fele idő alatt kész volt az alkatrész, úgyhogy nagyon tetszett neki, és akkor onnan mondta, hogy oké, akkor csináljak mindent, ahogy csak akarok, és utána egy nagyon jó munkaviszony alakult köztünk, mert ugye elmondta, hogy ő hogy csinálna, én hozzátettem a saját ötleteimet, és akkor egy újfajta ilyen megmunkálási módszer dolgoztam ki, ami nagyon hatékony lett, és ugye ő nagyon bonyolult alkatrészeken dolgozott, de nekem az lett a normális, tehát én nem is tudtam, hogy ezek nehéz alkatrészek, nekem az lett a norma. És ez lett egy óriási kulcsa annak, hogy később, amikor jöttek egyre bonyolultabb alkatrészek, én mindent röhögve könnyedén megcsináltam, mert számomra nem volt bonyolult. És ugye ez olyan, mint akkor bedobnak a mély vízbe, csak nem tudod. És rögtön meg kell tanulni úszni, de hát nem tudtam, hogy ezek ennyire bonyolultak, de persze jó, nagyon gyorsan ráálltam. Van még egy érdekes dolog, ami, hogy az apám ágán a családunk az 1800-as évek óta kovácsok voltak. És az ükapán, dédapán nagyon híres kovácsok voltak egész Európában, és nagyon érdekes, tehát, hogy van egy ilyen affinitásom a fém megmunkáláshoz. Sokan mondják, hogy valószínűleg van valami, érted, a DNS-be, vagy nem tudom, hogy tényleg a vérünkben van ez a fém megmunkálás, és tényleg kijön, mert van egy nagyon érdekes érzékem, hogy mi hogyan kell kinagyolni, besimítani, és olyan alkatrészek, amik másoknak tényleg egy kínlódást, aztán könnyedén megcsinálok. Na, hogy visszakanyarodok a sztorira, hogy ugye az volt, elkezdtem dolgozni, és 2010-ben kezdtem el dolgozni a cégnél, és egy pár évre rá, 2015-ben, ugye Béla ugye nyugdíjba akart menni, már idősebb volt, és látta, hogy nekem nagyon jól megy ez az egész iparág, ez az egész CNC gyártás, és kérdezte, hogy érdekel, hogy megvenném, és akkor egy pár évvel ezelőtt, 2012-ben kezdett újra fölállni az építkezési ipar, és nekem volt egy nagyon gazdag klienskörüm, és az egy, volt egy nagy apartment, egy ilyen lakóépület, egy ilyen 150 unitos, amit Marina Del Rey-ben csináltak, az egy nagyon exkluzív hely, hogy ilyen kis félszigetek vannak, és körülte a jaktjaidat parkolhatod, és ugye emlékszem, amikor nyitottam, amikor először találkoztam ott a tulajjal, és akkor mondja, hogy hogyha kell, ide te is leparkolod a jaktot, tehát mondom, apartment lakok, nem mondta neki, csak elmosolyodtam rajta. Mondom, jó, nem probléma. Lényeg az, hogy elkezdték ezt a, végre megkapták az engedélyeket, és úgy 2012 körül visszaállt a gazdaság kezdett újraélni, az ingatlanipar, és kérdezte, hogy érdekel-e, ugye, hogy csináljam ott a padlókat, mondom, persze. És akkor még nem beszéltünk arról, hogy megvenném a céget, csak hogy kellett több pénz, mert ugye nem tudtam elég pénzt keresni, és azt meg tudtam, és ugye kettőt egymás mellett, hogy napközben ott voltam benne a CNC üzemben, csináltam a dolgot, és délután megmentem át az építkezésre, és ott is volt, akkor már 56 srácot fölvettem, azokat csinálták a padlóberakás, meg mindent, és azt, ott mindent elvállaltam. Tehát én ugye fapadlókkal foglalkoztam, de ugye én mindig megvolt bennem az, hogy ha nem is tudom, hogy hogyan kell, kitalálom a módját. És ugye kérdeztek, hogy szoktam csempézni? Hát mondom, persze, egy életemben egy darab csempét nem raktam le. Úgyhogy az első csempés munkám az 300 luxus fürdőszoba volt, és olyan pöpecre megcsináltuk, hogy a környékbeli építkezésekről jártak oda hozzám, hogy ők is szeretnék, hogy menjek, segítsek a másik építkezéseken, mert olyan gyönyörű fürdőszobákat csináltak. Tehát fogtam az egészet, és utána azt a céget bezártam, és akkor át a Delta Machine cégemet, azt akkor megvesztettük be, és megvettem azt, és utána teljesen kiszálltam az építkezésről, és elkezdtem erre koncentrálni. 2016-tól 2019-ig a cég körülbelül 20-szorosára nőtt 4 év alatt, tehát ez egy óriási növekedés volt.
1: Innen folytatjuk már is a beszélgetésünket.

0: Oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik a Rádió egy gongon.
1: Folytatjuk műsorunkat, továbbra is a kecskeméti születésű Garaci Jánossal beszélgetünk, aki jelenleg Amerikában egy olyan komoly CNC üzemet vezet, amely az űrutazáshoz gyárt nélkülözhetetlen alkatrészeket. Mint mondta, a cége, amit 2016-ban vett át, 3 év alatt a 20-szorosára nőtt. Az innovatív ötletei miatt elsősorban elképesztően nagy hangsúlyt fektetett az automatizálásra, robotok dolgoznak nála, és az ilyen innovatív ötletei miatt találtak rá például a NASA-nál is. Na kezdjünk és vágjunk bele abba a sztoriba, hogy hogyan is került tényleg az űrutazáshoz közel ezzel a cégével.
2: Kaptam egy telefont egy nap, fölhívott egy cég, hogy van nekik egy nagyon bonyolult alkatrészük. Ugye az volt, hogy 2021-ben a cégemet beválasztották a 10 legjobb precíziós gyártó közé az egész USA-ba. És akkoriban már a titánium gyártásba is nagyon elment a hírneve, meg az ilyen különleges fémalkatrészek meggyártásába, tehát ott világszerte már nyilván voltunk tartva, és megkeresett egy cég, ugye nem is mondták, hogy kik, csak hogy van egy bonyolult alkatrészük, hogy ajánlottak már, mindenhol kerestek, és megtalálták engem, hogy szeretnék, hogy eljöjjek hozzájuk, és megnézzem, hogy tudnak-e segíteni nekik a gyártásába. És ugye így kerültem be az Artemis programba, mert ez a cég gyártja a NASA-nak az összes, vagyis az Artemisnek az egész üzemanyag rendszerét ők gyártják, és ugye ez így kerültem be ez hozzájuk, hogy emlékszem, bementem hozzájuk, és ott bevittek egy óriási cég, több száz mérnök, és bevittek egy ilyen konferenciaterembe, és akkor kirakták az alkatrészt az asztalra, akkor kérdezték, hogy ezt meg tudom-e csinálni, és akkor láttam, hogy egy öntvény, és hogy bizonyos dolgokat kell megmunkálni rajta, és akkor kérdeztem, hát, hogy persze magyarázzák el, milyen toleranciák van, de hát láttam, hogy szerintem persze, hogy simán meg tudjuk csinálni, és mondom, persze, és akkor meg ott volt egy nagyon jó része, hogy mennyire nem számít ezekbe a vonalakba a pénz, mert kérdezték, hogy mit kérnék érte, és ugye gondoltam egy számot, gondoltam, hogy ha már kerestek, akkor valószínűleg nem egy egyszerű alkatrész számukra. Legalább gondoltam, nem akartam tudod, ilyen nagyon pofátlan se lenni, de mondjam, hogy új üzlet lássuk, és akkor szerencsére csak kérdeztem, hogy van-e valami célár. És akkor mondták, hogy van. És ez kb. 4-szerese volt, amit gondoltam. Mondom, kérdezi, hogy ennyiből meg tudom csinálni? Hát mondom, szerintem valószínűleg meg. És úgy beindultunk hozzájuk, és az volt az érdekes, hogy mondta, kérdezi, hogy mikor lesz kész az első darab. Hát mondom, kell 2 hónap, amíg megtervezem az egész gyártást hozzá, megcsinálom a felfogó készülékeket, beszerzem a szerszámokat, amik kellenek hozzá, és utána, tehát egy 2 hónap. És ugye az volt a probléma, hogy ez volt 2024 júniusában, amikor leültünk tárgyalni, és úgy volt, hogy július végén megjönnek ezek az öntvények. De az öntvények nem jöttek meg, csak október elején. Én meg mondtam neked, hogy lehetetlen, hát jövő 3 hét múlva költöztetem a gyárat, és mondták, hogy hát, hogy nekik nagyon kell ez az alkatrész, és akkor még nem is tudtam pontosan, hogy hova megy, vagy mi ez. Tehát nem is mondták.
1: Akkor még nem is tudtad, hogy itt az űrkutatásról van.
2: Hát tudtam, hogy űralkatrész, de senki nem mondta, hogy mi ez valójában, meg melyik űrrepülőhöz, vagy mi ez. És akkor kijöttek mérnökök a NASA-tól, meg Boeing-től, meg ettől a cégtől, és akkor kérdezték, hogy hát, hogy hogyan fogom megcsinálni ezt az alkatrészt. És akkor mondtam, hát szerintem egy olyan 3 operációból meg

0: tudom csinálni, és akkor elkezdett az egyik mérnök röhögni az arcom, és akkor mondom, mi ebben a vicces? És akkor mondja, hát, hogy az a cég, egyetlen egy cég van, aki tud jó alkatrészt ilyet gyártani, a 70-es évek óta, nekik 28 operáció. Hát mondom, szerintem máshogy csináljuk, valószínűleg, és akkor mondta, oké, és akkor mennyi idő alatt lesz kész egy darab? Hát mondom, az első az ugye ez a 2 hónap, utána meg szerintem hetente egyet meg tudunk csinálni, és akkor megint röhögött már akkor mindenki, hát hogy a másik cég 5-6-ot csinál egy évbe. Hát mondom, figyelj, nézzük meg, csináljuk meg, és majd meglátjuk. Ugye én is gondolkozom, hogy valamit nem látok, vagy valami, de mindegy, megnézzük. És ugye legyártottam az első alkatrészt időre, minden tökéletes volt rajta, nagyon megörültek, ide adtak még 5-öt. Akkor az 5-öt megcsináltam 5 hét alatt, onnantól kezdve semmi kérdés nem volt, onnantól kezdve már csak elkezdték ide nyomni, oda nyomtak hozzánk 50 ilyen öntvényt, meg mindent, hogy ez a minden kilövéshez kell 5, itt a következő 10 kilövésre, és ugye mellette...
1: Akkor már tudtad, hogy...
0: Végül. Akkor tudtam meg, akkor hogy ez mi meg, valójában.
1: Hogy ezek az alkatrészek lényegében az űrbe.
0: Igen, az űrbe mennek, és pontosan az Artemis programhoz. Lényeg az, hogy elkezdtük ezt az Artemis az alkatrészeket csinálni, és ugye megvolt az első kilövés ugye idén áprilisben.
1: Azt tudhatjuk, hogy milyen alkatrészek ezek? Tehát az űrhajó mely részén létező alkatrészek?
0: Igen, meg? Igen. Tehát ezek az üzemanyag adagoló szelepek, és az üzemanyag adagoló rendszerbe különböző alkatrészek, ahol például keveredik a, mert azt hiszem, hogy úgy valami nem is, ezt nem hidrogén, meg valamivel keverik az üzemanyagot, és ezeknek az üzemanyag rendszernek különböző alkatrészei gyártók, de csak nagyon bonyolult öttengelyes alkatrészeknek, főleg az üzemanyag rendszerre kapcsolatos, és a motor meghajtó rendszerre kapcsolatos alkatrészeket gyártjuk, és azon belül is a legprecízebb, legnehezebb alkatrészeket, és rengeteg alkatrészt ide nyomtak ehhez a ugye úgy van, hogy 5 ilyen alkatrész, ezek az üzemanyag szelepek, vagy nem tudom mik, valve, aminek hívják ott kint, ezekből 5 kell minden egyes kilövéshez. És ugye ezért kaptak most vérszemet, mert ugye a másik cég 5-6-ot tud gyártani belőle, ami limitálta, hogy évente csak egy kilövést tudnak csinálni. De mivel ugye le tudok gyártani akár 50-et is egy évbe, tehát így rájöttek, hogy így most többet is tudnak, mert ez egy olyan alkatrész volt, ami limitálta azt, hogy hány kilövés lehet tervezni. Van pár más alkatrész is, ami ilyen és ami egy ilyen barónek, tehát emiatt leszűkül annak a lehetőség, hogy hány kilövést tudnak csinálni, de nekem most elég sokat ebből a rendszerből ide nyomtak, hogy csináljam ezt és azt és amazt, és minden, ami ebbe az egészbe megy bele, és problémájuk volt eddig, azokat kezdtük el gyártani, és most egyre több és több.
1: Bocsánat, leegyszerűsítve, akkor egy kecskeméti emberen, egy amerikai üzletemberen, aki te vagy, és itt ülsz velem szemben, múlik az, hogy egy évben hány kilövést tudsz végrehajtani a...
0: Részben igen, tehát persze egy ilyen rakétán van 100 000 alkatrész, de ezt tudom konkrétan, hogy ez egy limit, tehát ez egy limit volt, tehát ez egy határ volt, egy olyan alkatrész volt, ami limitálta azt, hogy mennyi kilövés lehet csinálni, tehát ez egy, igen, valamilyen szinten lehet úgy is fogalmazni, ahogy mondasz. Nem tudom az egész rendszer, biztos vannak más alkatrészek is, és próbálnak nagyon sok mindent modernizálni, de azt tudom, hogy már minden, ami ilyen problémás, meg nehéz, azt már azonnal hozzák. Tehát most egyre bővül majd azoknak az alkatrészeknek a száma, amiket gyártani fogunk a következő kilövésekhez is.
1: Innen folytatjuk már is a beszélgetésünket Garaci Jánossal.

0: Folytatjuk műsorunkat, továbbra is a kecskeméti születésű Graci Jánossal beszélgetünk, aki jelenleg Amerikában egy olyan komoly CNC üzemet vezet, amely az űrutazáshoz gyárt nélkülözhetetlen alkatrészeket, mint elmesélte nekünk Amerikában előbb az édesanyjával történt tragédia miatt. Kint lényegében árva lett, még 21 éves kora előtt, így megkapta a zöld kártyát, majd céget alapított, ami becsődölt, utána az utcára került, majd egy CNC üzemben kezdett el dolgozni, aminek később a tulajdonosa lett, és most többek között a NASA-val is együtt dolgozik. De vajon ilyen háttérrel, ilyen elképesztő életúttal mit gondol, mi a legfőbb különbség Magyarország és Amerika az Egyesült Államok között, akárha az iskolázottságot tekintjük?
1: Az első és legfontosabb szerintem az a magyar logika. Tehát, hogyha megnézem azt, én nekem nagyon jó, hát nem is az nagyon jó, tehát én nagyon örülök neki, hogy Magyarországon születtem, itt tanultam, ez a oktatás, amit itt kaptam, az olyan magas szintű volt az amerikaihoz képest, hogy amikor kimentem az USA-ba, a professzoroknak az egyenleteit javítottam ki. És egyszer emlékszem, volt egy kutatóprofesszor a USC-ről, aki a robottechnikát tanította, akkor tanultam a robotikát, hogy hogyan kell robotokat programozni, és megkérdezte valaki, hogy mi az, hogy én mindent tudok, hogy mindenre tudom választ, meg kijavítom azért, és mondta egy lány volt, aki kérdezte egy az osztályba, és akkor mondta a professzor, azért, mert magyar. És akkor mondom, miről beszél, hogy mi az, hogy magyar, és akkor mondja, hogy neki még a nagymamája mondta, hogy az észjárás, tehát olyan ember, aki a forgóajtón mögötted jön be, de előtted megy ki, az csak a magyarok. Tehát mondja, azt az észjárást nem lehet tanítani, ez abból ered. És igazándiból tényleg érdekes az, hogy a magyar nyelv magába is logikára épül. Nagyon nehéz megtanulni külföldiként, de hogyha gyerekként ugye anyanyelved ez, és megtanulod, utána rengeteg nyelv nagyon egyszerű. Ugye én tanultam németül, angolul, hát egy picit oroszul, ugye most már egy picit spanyolul, mert ugye kint azt is használod, de a magyar nyelv az egyedülálló, különleges, és ez a logika, ami benne van, ez a logika, amire, hogyha végig gondolom azt, hogy hogyan volt az oktatás itt, és mondjuk most van egy kisfiam, aki most lesz 8 éves, ő kint jár most iskolába, és megnézem a különbséget, tehát, hogy náluk a logika az teljesen más. Tehát olyan, hogy ez a legnagyobb különbség, hogy nincs meg ez a, hogy hogyan talált ki. Tehát ott az van, hogy a végeredményeket kell megtanulnod. Tehát nem az, hogy hogyan jutsz el oda. Lehet, hogy azért, mert én kiemelt matekon voltam, meg fizikán mindig, nálunk mindig az volt a lényeg, hogy hogyan jutsz el oda. Nem is az, hogy mi a végeredmény. Persze a végeredmény fontos, hogy jó legyen, de hogy hogyan jutsz el oda. Mert én emlékszem, hogy amikor általános iskolában én szerettem mindent fejbe megoldani. És ránéztem egy egyenletre, és csak leírtam, hogy mi a végeredmény, és akkor a tanár nem fogadta, mondta, hogy ez kiről másoltam, mondta, nem, hát fejbe megcsináltam, és mondta, hogy nem, azt le kell írni, hogy lássa, hogy úgy vezetem le, hogy kell. De kint, hogy látva azt, hogy tényleg a professzorok nincsenek azon szinten még, nem azt mondom, hogy nincsenek jó professzorok, tehát ne értsék félre, de annyira más az oktatási követelmény. Tehát például, aki itt elvégzi a középiskolát, szerintem az ott simán egyetemre tud menni, tehát könnyedén. Aki viszont ott elvégzi a középiskolát, itt az általános iskolát alig tudná befejezni. Tehát annyira más a követelmény. Tehát a gyerekektől, tehát olyan minimális a követelmény, az vicc. Nem rossz az a fajta oktatási rendszer, csak a végeredmény más. És ugye az USA-ban az van, hogy amivel szétválasztják, nem azt jelenti, hogy most mindenki buta, hanem amivel szétválasztják, hogy van egy-két ugye kiemelkedő gyerek, azok kapnak oktatási támogatást, hogy tudjanak menni a drágább egyetemekre. Vagy az van, hogy magániskolák. És a magániskolákban ott is megvan ugye ez a követelmény, vagy legalább hasonló, de azok nagyon drágák, ugye. És azt már óvodától kezded, és utána általános iskola, végig a középiskolák, egyetemek. Tehát ez csak olyan emberek tudja megjönni, akinek van elég pénze, vagy tényleg olyan zseni a gyerek, vagy van valami különleges képessége, ami miatt kiemelik akár sport, sportba is lehet, mert általában a sportolókból nem lesznek a legnagyobb gondolkodókodként. De hát ez mindegy, nem is az a lényeg, hanem hogy tehát maga az oktatás óriási különbség, a gondolkodásmód óriási különbség. Mondjuk én mindig egy picit máshogy gondolkodtam, mint a legtöbben, mert szerintem ezt már sokan mondták, a feleségem is megmondja, de a lényeg az, hogy tényleg a logikus gondolkodás az alapja mindennek, és hogy az ember ne azt keresse, hogy hogyan nem lehet megcsinálni, mindig az, hogy hogyan lehet megtalálni módját. Nekem ez volt egy nagyon nagy, a sikeremnek az egyik kulcsa, hogy hogyan tudsz kevesebből többet csinálni. Megtalálni mindig a módját, hogy ha úgy is néz ki, hogy ezt nem lehet megcsinálni, hogyan lehet megcsinálni. És ez, hogy nem föladni, hanem addig próbálkozó, próbálod megtalálni a fogást rajta, vagy valami, kitalálni a módját, ez ami nagyon megkülönböztetett. És ugye kint most már kimegyek elég 26 éve. Van egy pár sikeres magyar, tehát nagyon, nagyon sok nincsen, de akik sikeresek, azok tényleg nagyon sikeresek tudnak lenni, és szerintem az a gondolkodásmód, ez ami nagyon az óriási különbség. És ez biztos, hogy ugye a nyelvből rád, hogy itt vagyunk, és az oktatási rendszerből, ami itt van. Tehát ugye most sokan panaszkodnak, hogy ilyen meg olyan az oktatási rendszer, hát én vagyok az ellenpéldája, hogy nem. Én nagyon örülök, hogy itt tanultam, hogy nagyon örülök, hogy legalább itt végeztem a gimnáziumot, egy pici egyetemet, de a lényeg az, hogy erre ott tudtam alapozni a jövőmet. És ugye kell az is, hogy az ember nagyon keményen dolgozzon, és ott legyen minden, tehát szerencsédnek is lenni kell, tehát mindennek ott kell lenni.
0: Én azt gondolom, hogy ezek a gondolatok, ezek ott lehetnek a fejünkben, a jövőben is, és nagyon elgondolkodtattál a történeteddel minket, hogy hogyan is lehet fölépíteni egy ilyen fantasztikus életet. Én szívből gratulálok neked, és nagyon szépen köszönöm, hogy elmeséltél ilyen részletesen nekünk mindent. Úgyhogy köszönöm, hogy itt voltál.
1: Köszönöm, hogy itt lehettem.
2: Vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Hilmi. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
3: Ez a Rádió.

0: Oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik a Rádió egy gongon.
1: Indult az új évad a Kecskeméti Nemzeti Színházban. Hogyan vágnak neki ennek az új szezonnak? Erről kérdeztem Kovács Lehelt, a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház művészeti vezetőjét.
2: Telve lendülettel, kíváncsisággal és bizodalommal afele, hogy mennyire jó dolguk lesz, akár munkákban, akár sikerekben, vagy a nézőktől kapott visszajelzéseket tekintve. Az egy habatortán, hogy egy város ezt egy 130 éve fennálló és működő színházzal képes létrehozni, ezt meg kell süvegelni. Tehát ez egy, hogy úgy mondjam, egy köszönet a városnak, hogy kitartott a kultúra bástyája mellett, és ez a színház még létezik. Nyilván majd némi felújítás állami segítsége talán vár rá, hiszen már azért az elég rég történt meg, de a belső munka nem érzem, hogy felújításra szorul, sokkal inkább ugyanúgy kell folytatnunk, hogy az előző, vagy remélhetőleg a következő évad munkáját.
3: A társulatban vannak-e főbb változások, fontosabb változások ilyen szempontból a belső munka szerint, hogyan vág neki a társulat az új évadnak?
2: Hát olyan belső változás nincs, ami megrengetné az intézményt, olyan van, ami mindig új energiát hoz, tehát teszem azt, egy-egy olyan rendező, akár Máté Gábor vagy Udvaros Dorottya személyében, akik még nem rendeztek a színházunkban, de az is fontos, amikor egy Béres Attila, aki az ország egyik legjobb vidéki színházának az igazgatója, azt mondja, hogy ő ide szívesen jön vissza újra rendezni, akkor ezt látni kell, és ennek örülni kell, hogy alkotók nagyon szívesen dolgoznak Kecskeméten.
3: Kecske Péter nem csak ebben a színházban dolgozik, a színház vezetőségeket tekintve ezt jól tudjuk, de ő még 1-2-3 évvel ezelőtt fogalmazott nekem úgy, hogy szerinte a Kecskeméti Nemzeti Színház ott van a top 3-ban az országban. Most mit mondhatunk ezzel kapcsolatban?
2: Hát ez biztosan így van. Ha azt nézzük például, ha én nekem egy zenés darabot kellene rendeznem, akkor iszonyatosan nyugodt lennék, hogy egy olyan társulathoz jövök, akik anyanyelvi szinten beszélik a zenét. És nem csak azért, mert ez Kodály városa, hanem mert Vajkés Péter értő szeme olyan társulatot hozott létre, aki ezt a nyelvet magas fokon beszéli. Ez az egyik, a másik pedig, hogy valóban nagyon sokszínű társulat, ami azt jelenti, hogy akár egy olyan rendezőt is, aki eszközeiben bátrabb és harsányabb, képes kiszolgálni a társulat, és azt is jelenti, hogy egy bohózatot, ami javarészt a ritmuson múlik, azt is a felső fokon képesek művelni. Tehát nem tudok vitatkozni Péter gondolata, és nem is szándékom, igaza van.
3: És ha már Kodály városa, jól érzem, hogy ennek az évadnak az egyik fénypontja lehet majd a Kodály című darab?
2: Kulturális szempontból mindenképpen. Ami azt jelenti, hogy lehet, hogy a másik fénypontja pont egy Ankonai Szerelmesek lesz, ami a nézők szívét lehet, hogy a nyár sugallatával újra visszacsábítja valami örömteli nyári emlékbe, de a Kodály azért is nagyon fontos projekt, mert nagy adóssága szerintem az egész országnak, hogy megfelelőképpen vélekedjünk, és megfelelőképpen emléket állítsuk egy olyan embernek, aki az egész munkásságát a jövőbe fektette. Ez alatt nem csak a magyar gyerekeket, hanem azt, hogy ők azon gondolkodott, vagy az volt életének a fő célja, hogy értő füleket neveljen a magas zenéhez. Na most mi, mint színház, nekünk is feladatunk, hogy értő szemeket és füleket növesszünk a fiatalságba, akik a színház fele ilyen nyitottan képesek majd állni. Úgyhogy nekem nagyon sok szempontból zászlós hajó a Kodály, és remélem, hogy ezt maga Kecskemét városa is így érzi.
3: Talán célkitűzésként, mint rendező, ez is fogalmazható meg ezzel a darabbal kapcsolatban, hogy fiatalok és minden korosztály kulturálisan ilyen szempontból is meg legyen szólítva Kodály városában?
2: Nem feltétlen. Itt inkább sokkal többet szeretnék arról beszélni, hogy volt egy ember, aki egy teljes életművet végül arra tett rá, hogy a jövőt táplálja, hogy locsolja azokat a napraforgókat, amik később a nap felé fordulva az égig meredeznek. Ez nagyon fontos. Akárcsak a módszerre gondolok, az itt jelenlévő első iskolára, vagy bármiben, amint az akadémia elnökeként döntéseiben szerepet vállalt, az mind-mind nemzetépítő volt. Ilyen emberekről csak is szuperlatívuszokban és fontos előadásokon érdemes beszélni.
3: És akkor egy záró kérdés, a Kodályt megemlítettük, lehet-e kiemelni más darabot, vagy mert ugye nagyon színes a paletta, vagy ne helyezzünk nem kiemelendő darabokat háttérbe, tehát hogy mennyire hálátlan ez a kérdés, hogy kiemelést kérek.
2: Szerintem nem hálátlan, de önmagában felolvasom, hogy van egy Kodály hegyi éjszakák, ami egy Kodály Zoltánról szóló színdarab Kecskeméten. Aztán van egy Ankonai Szerelmesek, egy Nagy Gatsby és Én és a kisöcsém, ebből az étlapból szerintem bárki választhat olyat, ami az ő életének, az ő vágyainak épp a középpontjában áll, és azt gondolja, hogy nekem ma este erre van szükségem. De mehetnék a Kelemen László Kamaraszínházhoz is ugyanígy, vagy akár a Rusztba, ami mindig is egy kicsit kísérletező, bátrabb közeg lesz, legalábbis amíg én felelek érte. A gyermek és ifjúsági előadások tekintetében is azt érzem, hogy nagyot léptünk előre azzal, hogy van egy tantermi előadásunk ismét, hogy Kodály városában valóban az ifjúsághoz úgy szólunk, az ő nyelvükön, hogy el is megyünk hozzájuk. Szerintem ez csodálatos.
3: Sok sikert kívánunk!
2: Köszönjük szépen!
1: Kovács Lehellel, a Kecskeméti Nemzeti Színház művészeti vezetőjével beszélgettünk az elmúlt percekben. Ennyi fért bele a mai magazin műsorunkba. A folytatásban is tartsatok velünk, hogyha tehetitek, illetve holnap is 14 és 15 óra között várlak benneteket majd a Mozaikkal. Most viszont búcsúzom, további szép napot mindenkinek. Víz Zalánt hallottátok, sziasztok!
0: Ez volt a Mozaik, a rádió egy gongon.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
3: És a finom görög ízekre?
2: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
3: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
4: A Mátra ősszel különösen varázslatos. Fedezze fel ön is a Hotel Ózont Mátraházán az erdők ölelésében, és gyönyörködjön a kékestető látványában. Pihenjen a szálloda wellness oázisában, frissüljön fel a sauna ceremóniákon, és kényeztesse magát egy pihentető masszázzal. Gasztronómiai élményekkel, erdei túrákkal és varázslatos panorámával várja önt a Hotel Ózon. Hotelozon.hu.
5: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
6: Igen.
5: És ez?
6: Igen.
7: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Denkmit 2 kg-os gépi mosogatógép sót mindössze 659 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM. Mindig megéri.
8: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig. Az Obival.
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
9: Míg igényelhető a HPV elleni védőoltás, 7 új elektromos autó segíti a gyermekek ellátását Bács-Kiskunban. Bringás Uzsonnával várják a kecskeméti kerékpárosokat szerdán. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Híreink következnek. Már igényelhető a HPV elleni védőoltás a 7. osztályos lányoknak és a fiúknak. Szeptember 15-e a határidő, hogy miért veszélyes a HPV vírusa és miért fontos az oltás. Arról Tóth Ickó, a Májva Virág Alapítvány elnöke beszélt rádiunknak.
10: A humán papilloma vírus nőknél és férfiaknál is különböző elváltozásokat és daganatokat okozhat. Amiről többet hallunk, az talán a méhnyakrák, de szájgarasi rákot, szeméremtest rákot, hüvelyrákot, amit okozhat ez a vírus. Ha belegondolunk abba, hogy van egy oltás, ami megvédheti a gyermekeinket majd attól, hogy felnőtt korukban ezek a daganatok kialakuljanak náluk, akkor én azt gondolom, hogy egy percre sem kérdés az, hogy az oltás mellett kell dönteni.
9: 7 új elektromos személyautót állított szolgálatba a Kecskeméti Tankerületi Központ. 6 jármű a Bács-Kiskun vármegyei pedagógiai szakszolgálat, egy pedig a Kecskeméti egymi munkáját segíti. Az autókkal a szakemberek gyorsabban és kiszámíthatóbban juthatnak el a sajátos nevelési igényű, a tartós gyógykezelés alatt álló, valamint pedagógiai szakszolgálati ellátást igénylő gyermekekhez és tanulókhoz. A Renault 5 típusú elektromos autókat az Európai Unió mintegy 261 millió forint visszanemtérítő támogatással segítette. A fejlesztés a mobilitás mellett a továbbképzéseket, speciális eszközök és szoftverek beszerzését, valamint az akadálymentesítés bővítését is magában foglalja, olvasható a híres.hu oldalon. Bringás Uzsonnával várják a kecskeméti kerékpárosokat szeptember 16-án. A kezdeményezés célja egy kis figyelmesség. Köszönetet mondanak mindazoknak, akik két keréken indulnak munkába, iskolába, vagy az ügyeik intézéséhez a fenntartható közlekedést választják, írja a híres.hu. A szervezők a főtéren a 0 km kő környékén várják a kerékpárral érkezőket, akik a Magyar Kerékpáros Klub Kecskeméti területi szervezetének tevékenységével, valamint programjaival is megismerkedhetnek. Páros tanácsadással, gyors szervizzel és gyakorlati bemutatókkal is várják az érdeklődőket. Híreink végén néhány szó az időjárásról. Ma még gyakran lesz erősen felhős, borult az ég. Helyenként még lehet gyenge eső, zápor, zivatar. A hőmérséklet délután 18 és 24 fok között alakul. Vasárnap térségünkben szintén lehetnek felhősebb időszakok. Hűvös lesz a reggel, a minimumok 5 és 12 fok között alakulnak, napközben 20 és 26 fok közé melegszik a levegő. Hétfőn gyakran zavarhatják felhők a napsütést, elszórtan kisebb eső, zápor kialakulhat. Hétfő hajnalba 9-17, délután 19-26 fokot mérhetünk.
0: A műsor támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemét.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most Rádió egy gomb.

A Rádió egy gongon csak igazi mai sláger megy Kecskeméten Nagykőrösön Csongrádon. Sziasztok! Vessünk egy pillantást a közeli kávézó teraszára emekkora délutáni órán. Egy fiatal ember ül az asztalnál, hátradől, iszik egy kortyot a csészéből, felnéz a kora őszi jégre, és ennyit mond a haverjának. A szombat délutánban az a legjobb, hogy még előttünk van az egész este. Ez bizony az igazi hétvégi életérzés. 10 perccel járunk 3 óra után. A mikrofonnál Kormos Zsolt. Pörög tovább a Nyerj a házszámoddal a Rádió egy gongon akció. Már csak 6 nap, és sorsoljuk az 1 milliós felújítási csomagot. A szerencse számod ebben az órában az 1-es. Ha benne van a házszámodban, fotózd le a tábla részletét, és küldd el a képet Viberen a 0629-414-020-as számra. Néhány perc múlva kinyitjuk a frissített programajánló katalógusunkat a szombatesti és a holnapi rendezvényekkel. A folytatásban érkezik Ray Dalton, a Blood Runninnal megyünk.

most elfelejtheted a ChatGPT-t. Figyelj, fotózz és játsz! Nyerj a házszámoddal a Rádió 1 gongon! Rádió 1 gong.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Rádió 1 Gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: Ma folytatódnak a Széchenyi Városi Napok programjai. A Szarvas téren családi élmények, zene és szórakozás vár mindenkit Kecskemét legnagyobb város részének ünnepén. A délután folyamán színpadra lép a Jason's zenekar, valamint Gájer Bálint. A részletes programot a Széchenyi Városi Közösségi Ház Facebook oldalán olvashatjátok el. Ma egyébként másik két város részben is egésznapos közösségi rendezvény várja a kecskemétieket. Kiskertvárosban közösségi és családi napot tartanak, ahol fellép majd Varga Feri és Balázs Betti, Kocsis Tibor, valamint Roy és Ádám. A Műkertvárosban kakasfőzés lesz a Vadaskert előtti téren. A nap egyik fő programja Peter Schramek 16 órakor kezdődő fellépése lesz. Kerekegyházán elkezdődött a Kerekfest, a Honey Beast koncert este 8 órakor lesz, utána Andró zenél, az esemény retro diszkóval zárul, Király Andorral. Elkezdődtek a nagykőrösi aranynapok is, az esemény helyszíne a nagykőrösi Ciprakert. Magudics Máté, Zséda és Nagy Bogi lép színpadra. A részletes programot a www.aranynapok.hu oldalon találod. A programokhoz mindenkinek kellemes időtöltést kívánok, és ha van valami felújítani való a ház körül, most nagyon figyelj! Ebben az órában az egyes számot sorsoltuk ki. Ha szerepel a házszámodban, készíts róla képet, és küldd el Viberen a 0629-414-020-as számra. A fődíjunk, amit jövő héten pénteken fogunk kisorsolni, több mint 1 millió forint értékű, úgyhogy nem érdemes tétovázni. Körmölj és nyerj! James Hype-al megyünk tovább, érkezik a Ferrari.

0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Szeptember 14-én újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
2: Figyelem, Kecskemét! Szeptember 16-án kihagyhatatlan termékbemutatóval érkezik a Makita a Molnárfa telep parkolójába, a Krébersberg Kuno utca 30. Alá. Próbálja ki működés közben a legújabb Makita szerszámokat és kerti gépeket, kérjen szakértői tanácsot, és vegyen részt a helyszíni nyereményjátékban. Makita Innovation Tour. Szeptember 16-án Kecskeméten. Részletek kisgéponline.hu.
3: Éhes vagy? Rendeld meg online kedvenc csirke vagy borjú kebabodat közvetlenül tőlünk kedvező áron. Első rendelésednél használd a Kebab 26 kuponkódot, és ingyen kiszállítjuk. www.kebabfactory.hu. Ne habozz, kebabozz!
4: Napján a Rádió 1 Gong műsorvezetői fűzik és viszik ki a kávédat a Story Caféban, Kecskeméten. Sőt, zenéket és ajándékokat is hoznak magukkal. Egy jó erős fekete, egy legendás kortádó, egy krémes cappuccino, vagy egy hatalmas latte. Neked mi a kedvenced? September 29-én a Kávé Világnapján 9-től 13 óráig bármit is rendelsz, a Rádió 1 Gong műsorvezetői lesznek a baristáid és felszolgálóid. Minden 20. vásárlónak ajándék Rádió 1 ajándékcsomaggal készülnek, és 20% kedvezménnyel minden helyben fogyasztott kávé árából. Találkozzunk szeptember 29-én 9 és 14 óra között Kecskeméten, a Könyvtár kávézójában, a Storyban, és adjunk együtt feladatot a rádió stábjának, hogy ne csak mindig a szájuk járjon.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És most! Rádió 1! Folytatódik!

Fél négy után 5 perccel délutáni időjárás összegzés következik a Rádió 1 gongon. A következő órákban fokozatosan felszakadozik a felhőzet, így egyre több napsütésben lehet részünk. A csapadék esélye csökken, a legmagasabb hőmérséklet Kecskeméten, Nagykőrösön és Csongrádon 18 fok körül alakul. Holnap sok napsütés várható, a hűvös reggel után 22 fok körül meleggel. Hétfőn újra felhősebb idő jön, elszórt záporokkal és 24 fokos maximummal. Érdekes, hogy a kora őszi szeles délutánokon a fák levelei által visszavert fény hullám hossza megváltozik. Ezért látjuk a lombok zöld árnyalatait sokkal mélyebbnek és melegebbnek. Nézzetek csak ki az ablakon, de közben ne felejtsétek el felhangosítani a rádiót. Következik egy igazi mai sláger, Gorgon City és a...

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
1: 3:44 múlt 3 perccel. A nagykőrösi aranynapok, a halasi szüret, a zsanai traktoros verseny és az ágosegyházi falunap helyszínein továbbra is érvényben vannak a parkolási korlátozások és útlezárások. Az M5-ösön Kecskemétnél és Kunszállásnál mindkét irányban belső sávlezárások és sávelhúzások nehezítik a haladást. Az 5-ös főúton Kecskeméten, Szegeden és Petőfi szállásnál. Az 52-esen Kecskemét határában és Fülöp szállás, valamint Solt között félpályás korlátozások vannak. Vezessetek óvatosan, nem sokára jön utolsó előtti játékunk, a folytatásban pedig itt van Cookie és a Wanna Be With You.
2: Sziasztok, Cookie vagyok, itt elég újabb darunk, Wanna Be With You!

0: köszöntés.
1: Kormos Zsolt vagyok a Rádió egy Gong stúdiójából, Marikát keresem.
0: Üdvözöllek, kedves, én vagyok.
1: Te is ma ünnepled a névnapodat?
0: Igen, ma ünnepled. Igen.
1: Akkor nagyon boldog névnapot kívánok.
0: Nagyon szépen köszönöm. Azért írtam neked ilyen üzenetet. ki nem hagynám.
1: Én pedig ki nem hagynám, hogy visszahívjalak. A házszámodban ott az egyes szám, ami azt jelenti, hogy bekerültél te is a fődíj sorsolásba. Gratulálok.
0: Jó, nagyon szépen köszönöm.
1: A sok-sok nyeremény közül mi az, ami legjobban érdekel téged?
0: Hát minden, ami a felújítással kapcsolatos, mert folyamatosan
1: újítgatni kell, igen, a házak már csak ilyenek, a gondjukat kell viselni, és akkor meghálálják. Jövő héten pénteken délután 5 óra előtt fogjuk sorsolni a fődíjunkat, legyél telefon és rádió közelben, ennyi az összes kérésem.
0: Jó, nagyon szépen köszönöm. Hát jövő héten délutános vagyok, de attól függetlenül dolgozom, de attól függetlenül felveszem, ha hívtok.
1: További szép napot, jó ünneplést kívánok. Szia.
0: Köszönöm szépen, és szép napot, szia.
1: A mai napon a következő óra lesz az utolsó lehetőség arra, hogy a ti nevetek is bekerüljön a Rádió egy Gong legendás kalapjába. Jön majd szombat esti filmajánlónk, és elhozzuk a legújabb mozis sikereket. A következő órát Martin Garrix és a Butterflies indítja.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Nyerj a házszámoddal a Rádió egy Gongon! Most a műsorvezető választ. Ha a szám ott van a te házszámodban, és ezt a képet el is küldöd nekünk, az idei év egyik leggazdagabb, több mint 1 milliós nyereményére számíthatsz lakásfelújítási játékunkban. Építőanyag, csempe és járólap, festés és burkolás munkadíj, polikarbonát, ablakok, zárak, redőny és árnyékolás, bútor és még egy robotporszívót is nyerhet egy szerencsés. Nyerj a házszámoddal a Rádió egy Gongon! Támogatóink Szentesi Tüzép, Red Homebau, Fanyarka 2005 virágládák, dobosbútor.hu, ablaktanya.hu, csempe és járólap diszkont, kunszálás, ingatlan.com, Sobertin Kft., Szánlók Ledőnyi Zárcenter.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió egy Gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
6: És a finom görög ízekre?
5: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
6: Az ég kék, a füstli greek. Master Good.
7: A Mátra ősszel különösen varázslatos. Fedezze fel ön is a Hotel Ózont Mátraházán az erdők ölelésében, és gyönyörködjön a kékestető látványában. Pihenjen a szálloda wellness oázisában, frissüljön fel a sauna ceremóniákon, és kényeztesse magát egy pihentető masszázzal. Gasztronómiai élményekkel, erdei túrákkal és varázslatos panorámával várja önt a Hotel Ózon. Hotelozon.hu.
8: 25 éves a Deichmann Magyarországon. De ki kapja az ajándékot? Persze, hogy a vásárlók. Most 25% kedvezményt adunk 9990 forint feletti vásárlás esetén a megjelölt sportmárkák termékeire. Keresd a Nike, Adidas, Skechers, Dorco és további megjelölt sportmárkák modelljeit üzleteinkben és online. Deichmann.
9: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 10-től 13-áig fél kiló prémium műzli 33% kedvezménnyel csak 999, 100 g fürdővészelet 37% kedvezménnyel csak 285 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
10: Szeretnéd, hogy gyermeket könnyedén beszéljen idegen nyelveket? Helen Doron Kecskemét. Játék, élmény, nyelvtanulás, minitől a tinikig. Angol és spanyol nyelvtudás, ami gyermekeddel együtt fejlődik. Jelentkezz a Facebookon. Helen Doron Kecskemét.
11: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek a márka kereskedésünkben.
12: Opel Tormási, Kecskemét, Külsőszegedi út 100, www.opel.tormasi.hu.
13: Építkezés, felújítás, most kell lépni. Festékek, gipszkarton, hőszigetelés, nemes vakolatok, minden egy helyen. Rengeteg termék, szuper áron. És most figyelj, Kecskeméten belül ingyen kiszállítjuk. Minőség, szakértelem, verhetetlen árak. ARD Color Festékház, több mint festék volt.
14: Koncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
15: Itt az ősz, és vele együtt megérkeztek az őszi kuponnapok a Malom Központba. Szeptember 11-e és 13-a között kedvezményekkel várunk kedvenc üzleteidben. A kuponokat keresd a MyWay applikációban, használd fel őket, és hozd ki még többet az őszi vásárlásból. Őszi kuponnapok szeptember 11-től 13-áig. Malom Központ.
16: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
2: Reklámot hallottak.
3: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
17: Vadállomány szabályozás lesz a kecskeméti katonai repülőtéren. Kerékpáros teljesítménytúrát rendeznek Félegyházán. Jelentéktelen csapadék előfordulhat. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Híreink következnek. Vadállomány szabályozást végeznek a kecskeméti katonai repülőtér területén szeptember 14-e és 17-e között. A munkálatokat a repülésbiztonság megőrzése és a vadkárok megelőzése miatt rendelték el. A Magyar Honvédség 59. Szent Györgyi Dezső repülődandár tájékoztatása szerint az elszaporodott vadak veszélyeztetik a repülőgépek biztonságát. A kilövéseket hivatásos vadászok végzik a rendőrség engedélyével naponta 16 és 20 óra között. A tevékenység kizárólag a kerítéssel lezárt katonai területen belül zajlik. A négy napos időszakra lakosság megértését kérik, olvasható a keol.hu-n. Harmadik alkalommal rendezik meg a Kunkarika kerékpáros teljesítménytúrát a Kiskunságban. A szeptember 20-ai eseményen több táv közül választhatnak a bringások. A 16 kilométeres ingyenes kincskereső túrától egészen a 120 kilométeres teljesítménytúráig. A rajt és a cél is a Kiskunfélegyházi Városi Sportcsarnok parkolójánál lesz. A szervezők kísérő programokkal is várják a résztvevőket. Részletes információk a Bringa Barátok Sportegyesület közösségi oldalán érhetők el. Sokat változott a szüreti felvonulások hagyománya az elmúlt évtizedekben. Országszerte ugyanakkor ma is számos településen elevenítik fel a régi szokást az ősz folyamán. A látványos menetek mögött azonban jóval több van egyszerű mulatságnál. Gyanú Szilvia néprajzkutatóval annak jártunk utána, hogyan alakult át napjainkra a szüreti felvonulás hagyománya.
18: A 19. század végétől rendeznek szervezett szüreti felvonulásokat. Ilyenkor viszik a szőlőharangot, bíró van, sokszor beöltöznek valamilyen vicces figuráknak. Most pedig a szüreti felvonulás ugyanúgy szőlőharanggal indul, bíró, bíróné. Nagyon fontos, hogy most is vidám megünnepeljük azt, hogy egész éves munkánknak lett eredménye, és a balatoni településeken sokszor a szüret az a lezárása a szezonnak, bár azt is meg kell jegyezni, hogy már a 19. század végén, 20. század elején is a szüreti mulatságokat azért szervezték, hogy egy kicsit meg tudják hosszabbítani vele a szezont.
17: Híreink végén néhány szó az időjárásról. Ma még gyakran lesz erősen felhős, borult az ég. Helyenként még lehet gyenge eső, zápor, zivatar. A hőmérséklet délután 18 és 24 fok között alakul. Vasárnap térségünkben szintén lehetnek felhősebb időszakok. Hűvös lesz a reggel, a minimumok 5 és 12 fok között alakulnak, napközben 20 és 26 fok közé melegszik a levegő. Hétfőn gyakran zavarhatják felhők a napsütést, elszórtan kisebb eső, zápor kialakulhat. Hétfő hajnalban 9-17, délután 19-26 fokot mérhetünk.
19: A műsort a Red Hombau kézházai támogatják. www.redhombau.hu.
2: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rádió egy gongon, csak igazi mai sláger megy. Délután 4 óra, valahol a város szélén. Egy régi garázs nyitott ajtaja előtt egy férfi áll. Kezében egy kopott fém olajkannával, miközben a napsütés éles szilánkokban törik meg a felnyitott motorház tetőn. A szomszéd átlép a kerítésen, letesz két hűtött üveget a kőpárkányra, és csak annyit mond. A gyertyák tiszták, a motor duruzsol, és a szombat nem szalad el. Rövid csend, egy vágás, nagy közeli a koccanó üvegekre és a magabiztos mosolyokra. Ez bizony egy igazi szombat délutáni életkép. Szeretettel köszöntelek benneteket Kecskeméten, Nagykőrösön, Csongrádon, a környező településeken és a rádió1gong.hu oldalon. 11 perccel múlt 4 óra, elérkeztünk mai adásunk utolsó felvonásához. A mikrofonnál Kormos Zsolt. Folytatódik a Nyerj a házszámoddal a Rádió 1 Gongon akciónk. Már csak 6 nap van hátra a jövő pénteki óriási sor, ahol elvihetitek a több mint 1 millió forint értékű felújítási szupercsomagot. A kalapban benne van többek között a 100 ezres felmosós Xiaomi robot porszívó, a 150 ezres bútorutalvány és a 200 ezres felújítási munkadíj is. Érdemes tehát fotózni. Ebben az órában a nyerőszám a 7-es. Ha szerepel a házszámodban, már is szerencséd van. Készíts róla képet, és küldd el Viberen a 0629-414-020-as számra. Néhány perc múlva jön a szombatesti filmajánló. A folytatásban Ray Dalton érkezik. Ez a Do It Again.
1: Ez

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

délelőtt lesz 8 perc múlva. Eljött az ideje a Rádió 1 Gong szombatesti filmajánlójának. Ahogy lassan közeledik az este, sok családban felmerül a kérdés. Mit nézzünk ma együtt a kanapén, ami a gyerekeknek és a felnőtteknek is remek szórakozás. Hoztunk nektek egy melegszívű és elképesztően vicces családi mozit. Ez a Képzeletbeli barátok, angolul IF, amit a The Office sztárja John Krasinski rendezett. A főszerepben pedig a mindig zseniális Ryan Reynolds. A történet egy kislányról szól, aki hirtelen elkezdi látni az összes olyan képzeletbeli barátot, akiket a gyerekek felnőve elfelejtettek. A hatalmas lila szőrös szörnyikétől kezdve a táncoló mackóig mindenféle figura feltűnik, a kislány pedig megpróbál új gazdákat találni nekik. Nagyon látványos, tele van poénnal, de közben olyan gyönyörű üzenete van a szeretetre és a gyermeki fantáziára vonatkozóan, hogy a szülők szeme sem marad szárazon a végén. Készítsétek a popcornt, és készítsétek a következő képet. Ha szerepel a házszámotokban a 7-es szám, fotózzátok le, és küldjétek el a képet a 0620-9414-020-as Viber számra. Ne feledjétek, már csak 6 nap van hátra a sorsolásig, nincs idő teketóriázni. Rövidesen ránézünk az időjárásra, a folytatásban pedig érkezik Bibi Rexa és a New Religion.

0: A Rádió 1 gongon kinyitjuk a meteorológiai térképet. Nézzük meg alaposan, hogyan alakul a légköri helyzet a hétvége folytatásában. A délután hátralévő részében a Dunántúlon még hosszabb időre kisüthet a nap. Nálunk viszont felhősebb, szellősebb időjárással zárjuk a napot. Csapadéktól nem kell tartanunk, este felé 18 fokot mutatnak majd a hőmérők, úgyhogy a szabadtéri programokhoz, fesztiválokhoz már érdemes egy könnyebb pulóvert vagy átmeneti kabátot felkapni. Holnap az ország legnagyobb részén sok-sok napsütésre van kilátás, a felhők csak átmenetileg zavarhatják a napfényt, és számottevő csapadék sehol sem várható. A reggel kifejezetten friss és hűvös lesz, 5 fok körüli minimummal, délutánra viszont a hőmérők mutatói már a kellemes, nyárias, 26 fokos tartományig emelkednek. És végül egy érdekesség, a szeptemberi estéken a légkör tiszta fénytörése, és a csökkenő páratartalom miatt a holdfény legalább 5%-kal fényesebbnek látszik, mint a füllet nyári estéken. Gyönyörködjetek benne ma este, és nem sokára hozom az utolsó útinformációkat. A folytatásban Tóth Abigéllel megyünk tovább. Érkezik Sugar Daddy.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene

0: Az útinformáció támogatója a Szabó és Társai Kft.
1: A Rádió egy gomb mai utolsó közlekedési körképe következik. Nagykőrösön, Kiskunhalason, Zsanán és Ágasegyházán az esti fesztiválok és koncertek miatt a belvárosi szakaszokon megnövekedett forgalomra és parkolási torlódásokra kell számítani. Az M5-ösön Kecskemét és Kunszállás térségében belső sávlezárások lassítják a haladást mindkét irányban. Az 5-ös főúton Kecskeméten, Szegeden és Petőfi szállásnál, az 52-esen Kecskemétnél és Solt felé. Az 55-ösön Baján és Szegeden félpályás lezárások és terelések vannak érvényben. Egy újabb közlekedési érdekesség: a sötétedés előtti szürkületi órákban a sofőrök színérzékelése átvált, aminek következtében a kék és zöld árnyalatok sokkal élénkebbnek tűnnek, míg a piros tárgyak hirtelen elsötétednek. Vezessetek óvatosan, lassan érdemes bekapcsolni a tompított fényszórókat, és rövidesen megérkezik utolsó játékosunk is. Rúzsa Magdival megyünk tovább. Mindenkinek jól esik egy kis nyári zápor.

0: Hello, tessék!
1: Kormos Zsolt vagyok a Rádió 1 Gong stúdiójából, Anikót keresem.
0: Szia, én vagyok.
1: Örömmel láttam, hogy a képen, amit készítettél, a 7-es szám is szerepel. Bekerültél te is a fődíj sorsolásba, mit szólsz hozzá?
0: Nagyon örülök.
1: A kérdésem az lenne, hogyha elvinnéd ezt az 1 milliós felújítási szupercsomagot, inkább több mint 1 millió, mi lenne a legelső dolog, aminek otthon azonnal nekiállnál? Festés, csempézés, vagy beindítanád a robotporszívót?
0: Beindítanám a robotporszívót.
1: Igen, azt hiszem, a legegyszerűbbel kell kezdeni mindig.
0: Igen.
1: A többi várhat, egyébként is. A házfelújítás elég stresszes dolog. Volt már részed hasonlóban?
0: Még benne is vagyunk, úgyhogy nagyon jó helyre kerülne az összeg.
1: Akkor tényleg Igen. Nincs más hátra, mint hogy sok szerencsét kívánjak, és köszönöm szépen, hogy itt voltál. Jövő héten pénteken 5 óra előtt fogjuk sorsolni a fődíjunkat. A telefon legyen a kezed ügyében, jó?
0: Jó, nagyon szépen köszönöm.
1: Ezzel mára elbúcsúzom. Holnap folytatódik a számvadászat, és újabb hallgatók nevei kerülnek be a Rádió 1 Gong kalapjába. A folytatásban indul a Rádió 1 Live Mix. Legyen szép estétek, további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Sziasztok!

0: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nyerj a házszámoddal a Rádió 1 gongon! Most a műsorvezető választ. Ha a szám ott van a te házszámodban, és ezt a képet el is küldöd nekünk, az idei év egyik leggazdagabb, több mint 1 milliós nyereményére számíthatsz lakásfelújítási játékunkban. Építőanyag, csempe és járólap, festés és burkolás munkadíj, polikarbonát, ablakok, zárak, redőny és árnyékolás, bútor és még egy robotporszívót is nyerhet egy szerencsés. Nyerj a házszámoddal a Rádió 1 gongon! Támogatóink Szentesi Tüzép, Red Homebau, Fanyarka 2005 virágládák, dobosbútor.hu, ablaktanya.hu, csempe és járólap diszkont, kunszálás, ingatlan.com, Sobertin Kft., Szánlok Redőny és Zárt Center.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
4: És a finom görög ízekre?
3: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
4: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
5: Megbízható helyet keresel a vásárlásra? Mi segítünk. A Jysk-nél könnyen visszaküldheted vagy kicserélheted a terméket, ha meggondolod magad. A nem használt termékekre időkorlátozás nélküli termékvisszavételt biztosítunk. Ez vonatkozik mind az üzletekben, mind az online vásárolt termékekre. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
7: Igen.
6: És ez?
7: Igen.
8: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Zanfton Ziher klasszik 20 tekercses 3 rétegű toalettpapírt mindössze 2689 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
9: Őszi kedvencek még jobb áron. Jönnek a Háda napok. Vásárolj szeptember 11-e és 13-a között 20% kedvezménnyel országszerte minden darabáros és kilós háda üzletünkben. Térj be hozzánk és szerezd be a szezon legkülönlegesebb darabjait, ráadásul most akciós áron. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
10: Gyere a Diego-ba szeptember 10-e és 13-a között, amikor is klubkártyáddal 15% kedvezményt kapsz padlóburkolatra és beltéri ajtóra, valamint 20% kedvezményt darabszőnyegre, függönyre, karnisra, tapétára, rolóra, falipanelre és kültéri termékekre. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
11: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk. A szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják Önt is országszerte, havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
12: Figyelem, Kecskemét! Szeptember 16-án kihagyhatatlan termékbemutatóval érkezik a Makita a Mollárfa telep parkolójába, a Krébersberg Kuno utca 33 alá. Próbálja ki működés közben a legújabb Makita szerszámokat és kerti gépeket, kérjen szakértői tanácsot, és vegyen részt a helyszíni nyereményjátékban. Makita Innovation Tour. Szeptember 16-án Kecskeméten. Részletek kisgéponline.hu.
13: Éhes vagy? Rendeld meg online kedvenc csirke vagy borjú kebabodat közvetlenül tőlünk kedvező áron. Első rendelésednél használd a Kebab 26 kuponkódot, és ingyen kiszállítjuk. www.kebabfactory.hu. Ne habozz, kebabozz!
14: Szevasztok! Ha építkeztek vagy felújítotok, keresétek a Bogépfa építőanyagkereskedést. Szóval egy a lényeg, gyerekek, építőanyagot csak is a Bogépfától. Mire vársz, induljál! Bogépfa építőanyagkereskedés Kecskemét. Bogépfa.hu.
15: Új kilátásra vágysz? Hirdesd meg otthonod 1,8 millió felhasználónak, és találd meg a következőt az ingatlan.com-on. A Genius 2026 júliusi egyedi valós felhasználókat vizsgáló adatai alapján. Ingatlan.com.
16: Szeptember 14-én megnyitja kapuit a Szentesi Bisztró Kecskeméten, a régi Sugovica halászcsáda helyén.
17: Indíts nálunk a napot finom reggelivel, vagy frissen sült lángossal. Ebédre pedig vár a napi menü 1790 forintos áron.
18: Ha másra vágysz, válasz a la carte kínálatunkból.
17: És a halételeknek sem kell búcsút internet. Ha már jól megszokott bajai halászlé és több finom halétel, továbbra is megtalálható nálunk.
16: Szentesi Bisztró Kecskemét, Izsáki út 68. Szeptember 14-től várunk szeretettel!
19: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Szeptember 14-én újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
7: három fürdőszoba és új burkolatok töredékáron? Igen, lehetséges! Szeptember 7-e és 19-e között óriási kiárusítást tartunk Kecskeméten a Merkbaunál. Válasz prémium burkolataink és szanitereink közül akár 70-90%-os kedvezménnyel. Spórolja felújításon, de siess, mert a legjobb darabok gyorsan fogynak. Várunk szeptember 19-éig Kecskeméten a Halasi út 19 szám alatt. Merkbau.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

Várja az egyik SMS, itt szól: hajrá kapitány, szuper a műsor, közben az uralkodó és emberi, a barkába vagyok a vendégek, üdvjeni Niki Balázs pár szerelő, Békés Csabáról, MTV üdvastábnak. A régóta nem írta nekem, bizony, visszatért. Ezután angolul, I have a song request, Blame by Calvin Harris for Niki Gabriela. Ez most nincs nálam az a szám, Calvin Harris, Blame, de legalább az üzenet elolvastam, és van egy szerelmes üzenetet, tessék figyelni, hoppá!

de csak engem kell ölelni. Mindent is megoldunk, nagy-nagy szerelemben, boldog vagyok veled, minden percben várok rád, ilyen Zoli, medlek, szeretlek, csók, baba. Csók, baba. Puszi, nyuszi.

Ez itt a Rádió 1, csak igazi, ma is legjár megy, Lady Gaga, The Dance, oh yes! Hey, 17 óra múlt, 45 percen, még 1 óra 15 percen keresztül mixelek nektek az igazi, ma is legjareket, mert igen, haha, egészen 19 óra X, Summer Edition, Before Party Show természetesen, és 19 és 20 óra között egy órás élő kívánság műsor. De most érkezik egy World is Mine DJ, Yamina, és tovább a nivelegű, teszem címe, Feel the Fire. Nagy örünk, legyünk szexisek! Mondjuk,

0: A műsor támogatója a Burger King.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát?

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Ez itt a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger, melyen a fiúk az idik üzenek itt szól. Kuki, pörgős zenék, jó kedv, vidám, pozitív, jó hangulat, ez kell mindenkinek, én nyom tovább is, szuper ez a Kuki show, jött nekem, ne szaros, ne de jó.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Vásárolj és csípd meg a 2000 forintos kupont!
3: A 800 g-os 20%-os magyar tejföl 908 helyett 899 forint, többféle 330 g-os Hello Food készétel 1389 helyett csak 899 forint.
2: Részletek az osan.hu-n. Irány az osan, spórolj okosan!

0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
1: Semmi. Blinky azonnal megmutat, hogy hol vagy. Fogalmam nincs, hogy hol. Minél több közelebb jársz a helyszínhez, le kell tűzned egy tűt, minél közelebb jársz a helyszínhez, annál több pontot kapsz. Ezt érte meg egy magyar srác, és ebben lett világbajnok. Mi van? Hogy lett ez a srác világbajnok? Majd felhívjuk, megpróbálunk vele beszélni.
2: Egyáltalán miért csinálsz ilyet?
1: Egyáltalán miért játszol ilyet?
3: Valószínűleg nem volt pénze kirándulni, nem volt pénze menni, és azzal fújta ki az orrát a dolognak, hogy elkezdte nézni a Street View képeket, hogy jaj, de szép ez is, az is, és onnantól kezdve

0: Annak jobb vagy baloldal, de fél világ jobb oldalon közlekedik, tehát semmi nem derül ki belőle.
1: Semmit nem segít.
0: Felfestéseket kell ismernem, az segít, hogy mondjuk Dél-Amerikában mások az útjelek, mint Amerikában máshogy festenek, más festéket használnak.
1: Az információs táblákat nézte itt mind a két versenyző.
2: Pontosan tudják ezek a versenyzők, hogy például hogy néznek ki a guatemalai útelválasztó jelek.
0: Akkor mindig arra jövök rá, hogy mennyi minden van még, amivel nem is találkoztunk. Mennyi játék, mennyi verseny, mennyi világban is. Nem tudtam, hogy ez létezik, hogy csávok leülnek egy street alapján világbajnokságot rendeznek. Júlia, talajszínével tessék, mennyi ideig bibelődnél a talajszínével?
2: Hát ez most mindenki van égve.
3: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
4: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

készítek el? Olyan zene jön, hogyha hiába most kicsit csúnya az időjárás itt Budapesten, mert itt van a stúdió, láttam egy pár csúnya felül, érkezik egy napsugár a rádión keresztül. Hey! Hallod ezt? Én nem tudok spanyolul, pedig tanultam 3 évig, elfelejtem minden, csak felül egy ilyen, hogy hola señor, hola señorita, como estás? Muy bien, como te llamas? Que calor, que calor, Ha lesz most egy kis sőség itt a rádióban, az biztos. Érkezik, oly de jó, Zagán, és a szám címe Café con Ron. Higgyetek nekem, ha esetleg egy picike rossz kedved lenne, ezen a zenével minden megoldom, figyelj. Allez, hopp!

itt a Rádió Egy, ahol csak igazi ma is leger, mélenok fiúk. Bizony, vége a Before Party Show Summer Edition. De holnap újra mixerek nektek az igazi ma is legereket 17 óratől, és természetesen ma este 20 óratől érkezik a diszkusi csapat, utána World is Mine csapat, oké? Okay? Hamarosan élő kívánság

0: A műsor támogatója a Burger King.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál bulimban, de mi lesz veled télen?
3: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
4: És én is papucsos vagyok.

0: költ takarékosan, mert minden felhasznált segítség 25 000 forint levonását jelenti. Jövő héten jön az őrült cipős kvíz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió Egyen.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, Gyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz új kis papucs vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
6: És a finom görög ízekre?
5: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
6: Az ég kék, a füstli grék. Master Gold.
7: Megbízható helyet keresel a vásárlásra? Mi segítünk. A Jysk-nél könnyen visszaküldheted vagy kicserélheted a terméket, ha meggondolod magad. A nem használt termékekre időkorlátozás nélküli termékvisszavételt biztosítunk. Ez vonatkozik mind az üzletekben, mind az online vásárolt termékekre. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: A Mátra ősszel különösen varázslatos. Fedezze fel ön is a Hotel Ózont Mátraházán az erdők ölelésében, és gyönyörködjön a kékestető látványában. Pihenjen a szálloda wellness oázisában, frissüljön fel a sauna ceremóniákon, és kényeztesse magát egy pihentető masszázzsal. Gasztronómiai élményekkel, erdei túrákkal és varázslatos panorámával várja önt a Hotel Ózon. Hotelozon.hu.
9: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 10-től 13-áig fél kiló prémium műzli 33% kedvezménnyel csak 999, 100 g fürdővészelet 37% kedvezménnyel csak 285 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
4: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió Egyen.
2: Semmi. Blinki azonnal megmutat, hogy hol vagy. Fogalmam nincs, hogy jöttse. Minél több közelebb jársz a helyszínhez, le kell tűzned egy tűt, minél közelebb jársz a helyszínhez, annál több pontot kapsz. Ezt érte meg egy magyar srác, és ebben lett világbajnok. Mi van? Hogy lett ez a srác világbajnok? Majd felhívjuk, megpróbálunk vele beszélni.
1: Egyáltalán miért csinálsz ilyet?
2: Egyáltalán miért játszol ilyet?
10: Valószínűleg ezeknek nem volt pénze kirándulni, nem volt pénze menni, és azzal fújta ki az orrát a dolognak, hogy elkezdte nézni a Street View képeket, hogy jaj, de szép ez is, az is, és onnantól kezdve már megvagy.
2: De honnan vagy meg? Tehát ennél a jobb kanyarnál honnan vagy meg? Hát mondd meg nekem, mennyire vagyunk mi lemaradva? Hogy vagy meg ennél a jobb kanyarnál?
10: Oda nézd, de hát megy előre.
2: Mehetsz valamennyit, mehetsz előre vagy hátra, igen. Azt hiszem, amit a Júli mondta, hogy a döntőben már mehetsz. Ebben lett egy magyar világbajnokunk.
1: Én rossz helyen fordulok le Vekkerlén, és eltévedek. Ezek mit csinálnak?
2: Lekapcsolom, azért érted, neki megyek a falnak. Én néztem a döntőt, egy sima rögzített utcaképet láttak, arról kellett tippelni egy utcaképről. Oké, megnézed a rendszámot, nem látsz rendszámot. Megnézed az autókat, a típusát?
10: Hát,
2: megnézném a közlekedést, hogy melyik oldalon jobb parkolnak, jobb vagy baloldal, de fél világ jobb oldalon közlekedik, tehát semmi nem derül ki belőle.
10: Semmit nem segít.
2: Felfestéseket kell ismernem, az segít, hogy mondjuk Dél-Amerikában mások az útjelek, mint Amerikában máshogy festenek, más festéket használnak.
10: Az információs táblákat nézte itt mind a két versenyző.
1: Pontosan tudják ezek a versenyzők, hogy például hogy néznek ki a guatemalai útelválasztó jelek.
2: Akkor mindig arra jövök rá, hogy mennyi minden van még, amivel nem is találkoztunk. Mennyi játék, mennyi verseny, mennyi világban is. Nem tudtam, hogy ez létezik, hogy csávok leülnek és Street View képek alapján világbajnokságot rendeznek. Júlia, talajszínével tessék, mennyi ideig bíbelődnél a talajszínével?
1: Hát hogy ez most mindenki van égve.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
4: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most. Rádió 1. Indul a Rádió 1 kívánságműsor Kukival és az

0: Rocky Weekend Show a Rádió 1-en.
1: Szép estét, lennök fiúk! A kívánság műsor elkezdődött, így van a mai első telefonaló. Jó estét kínálok! Halló, halló!
2: Szia, Kuki Zsófi vagyok.
1: Mi újság, Zsófi? Mi újság?
2: Minden oké. Gondoltam, kérek egy zenét.
1: Gondoltad, hogy kérsz egy zenét? Jó van, jól tetted. És kinek szeretnék kérni, mi gondoltad, hogy kérsz egy zenét?
2: Hát akik ugyanúgy szeretnének zenét kérni, mint én.
1: Ja, jó, oké, rendben. Egyre sokan vannak el, Istennek.
2: Na, hát akkor remélem mindenkinek egy kicsit tudunk jót tenni.
1: Jó van, oké. Üzenet lenne? Oké, szép üzenet volt. Jó.
2: Élvezzék.
1: Érezzék. Jó, oké, rendben. Jó, köszönöm szépen a telefonáltál. Kellemes estét kívánok neked, jó?
2: Köszi, szia.
1: Hello, ez volt a legszebb üzenet, és köszönöm, mivel hallottam. Érkezik elő újjá, blond is. Jaj, de jó, itt volt 2 vagy 3 hét ezelőtt, itt a stúdióban, mixelt nektek élőben. Nagyon jó fejcsajszí, ráadásul egy picike van magyar benne. Érkezik akkor a legújabb daltere, Lovers on the Dance Floor. Hallajabb, Kukika, mi nincs be, blond is, itt vagy?
3: Hi, this is Blondish, and you're listening to Kuki.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Kívánság műsor, 20 óraig van a túlsó végén, most két köszöntsünk.
2: Kívános, jó estét kínálok, Viktor vagyok, de...
1: Na mi újság, hogy vagy?
2: Köszönöm szépen, hiányolom a napsütést meg a meleget.
1: Nem tudom, de itt Budapesten sütött a nap, már nem tudom merre vagy, hol vagy, Norvégiában, vagy Svédországban.
2: Esős idő van. Jó. Igen, de még az EU-n belül vagyok.
1: Oké, szuper. De akkor melyik részben rívsz minket? Legalább kicsit tudjunk, hol van az időjárás. Ja.
2: Az északi oldalról, egy kicsit hidegebbről.
1: Oké, értettem. Na,
2: itt már föl kell venni a pufajkát. Na. De még rádió egy az van.
1: Jó, hála Istennek. Switch Disco játszol tőlem, nagyon jó. Kinek szóljon?
2: Minden kirándulósnak.
1: Ah, azt csináltad ma?
2: Igen. Jó, tesz egy kicsit.
1: Önök ez pont jó, mert...
2: a feszültséget.
1: Így van. Ráadásul, mikor valaki meg kérondin utána kicsit farát, ez pont jó, mert az a szemcímot Sleep Tonight, azaz aluni kell este. Szóval jó éjszakát kívánok. Jó?
2: Minden összevált. Köszönöm szépen.
1: Szia, köszönöm. Ciao, szia, jó ét. Érkezik nálunk elég újabb, tényleg Switch Disco, ott van mellette Rehab, Sam Federig, a szemcíme Sleep Tonight.
3: Hey, this is Rehab, and you're listening to my new song with Cookie on Radio 1 Hungary.
0: Cookie forradalmasítja a Rádió 1 hétvégét. Cookie Weekend Show a Rádió 1-en.

0: Morning Show a Rádió 1-en.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, jó, hogy vagy a esetleg vagy csisztok. A vonatúsó végén most kit köszöntsünk. Haló, haló, haló.
2: Szia, Claudia vagyok.
1: Szerbusz, Claudia, mi újság, hogy vagy?
2: Köszönöm szépen, jól vagyok.
1: Jó az a kis hétvégé, nem? Jól esik mindenkinek, ugye?
2: Persze, mindig jó a hétvége, igen.
1: Nem kell dolgozni.
2: Nem, így van.
1: Jó van. Na, mit szeretnék enni tőlem?
2: Regál Lilinek a számát szeretném kérni.
1: Jó, a legújabb jó lesz?
2: Igen, igen, szuper.
1: Szuper. És akinek szeretnék küldeni?
2: A férjemnek szeretném küldeni. Most éppen főzök, és várom haza a finom vacsorával.
1: Na, mit főzöl neki?
2: Most egy ilyen tepsis burgonyát készítek.
1: Szeretsz főzni?
2: Hát, szeretek, igen, de inkább még csak próbálkozok, gyakorlok.
1: Jó van, ügyes vagy. Köszönöm szépen a telefonát, és jó, hogy vagyat kívánok nektek akkor, jó?
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: Ciao, ciao, szia, szia.
2: Ciao.
1: Érkezik egy újabb Regan Lili. Heal Me, ez a szám címe itt a Rádió 1-en. Kukikám, indíts be!
3: Sziasztok! Regan Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Heal Me. Fogadjátok!

0: Show a Rádió Egyen.
1: Előtt az idő lennak, fiúk, hogy én búcsúzom tőletek, ne menetek sehova, érkezik a diszkosi csapat 9-ig, máste 21-től érkezik Juhász Geri, mi holnap újra találkozunk 17 órakor. Én kívánok mindenkinek egy szuperkeremes hétvégét, jó pihit, vagy jó bulizás, vagy mindkettő együtt, buli utánapi. Búcsúzom Zara Larsonnál, a szám címe Lush Life Cookie voltam, sziasztok!
0: Cookie forradalmasítja a Rádió Egy hétvégét. Cookie Weekend Show a Rádió Egyen.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát?

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea 100 ml-es kézkrémet 5% urával, igénybe vett kezekre, mindössze 299 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Gyere a Diego-ba szeptember 10-e és 13-a között, amikor is klubkártyáddal 15% kedvezményt kapsz padlóburkolatra és beltéri ajtóra, valamint 20% kedvezményt darabszőnyegre, függönyre, karnisra, tapétára, rolóra, falipanelre és kültéri termékekre. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
6: Mostantól szeptemberben minden csütörtöktől vasárnapig 35 forint per liter kedvezmény vár a MOL Move-ban Evo Plus Premium üzemanyagokra. Nyisd meg az appot, váltsd be a kuponodat és tankolj kedvezményesen. Ha még nincs MOL Move appod, töltsd le és regisztrálj. További részletek mol.hu az aktuális akciók között.
7: Újítsd meg az otthonodat a JUSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos foterre, és 20-50% kedvezményt számos iroda és gamerszékre. Vásárolj most a legközelebbi JUSK áruházban, vagy online a jusk.hu-n. JUSK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
8: Semmi. Blinky azonnal megmutat, hogy hol vagy. Fogalmam nincs, hogy hol sem. Minél több közelebb jársz a helyszínhez, le kell tűzned egy tűt, minél közelebb jársz a helyszínhez, annál több pontot kapsz. Ezt érte meg egy magyar srác, és ebben lett világbajnok. Mi van? Hogy lett ez a srác világbajnok? Majd felhívjuk, megpróbálunk vele beszélni.
3: Egyáltalán miért csinálsz ilyet?
8: Egyáltalán miért játszol ilyet?
9: Valószínűleg nem volt pénze kirándulni, nem volt pénze menni, és azzal fújta ki az orrát a dolognak, hogy elkezdte nézni a Street View képeket, hogy jaj, de szép ez is, az is, és onnantól kezdve már megvagy.
8: De honnan vagy meg? Tehát ennél a jobb kanyarnál honnan vagy meg? Hát mondd már meg nekem, mennyire vagyunk mi lemaradva? Hogy vagy meg ennél a jobb kanyarnál?
9: Oda nézd, hát megy előre.
8: Mehetsz valamennyit, mehetsz előre vagy hátra, igen. Azt hiszem, amit a Júli mondta, hogy a döntőben már mehetsz. Ebben lett egy magyar világbajnokunk.
3: Én rossz helyen fordulok le Vekkerlén, és eltévedek. Ezek mit csinálnak?
8: Lekapcsolom, azért érted, neki megyek a falnak. Én néztem a döntőt, egy sima rögzített utcaképet láttak, arról kellett tippelni egy utcaképről. Oké, megnézed a rendszámot, nem látsz rendszámot. Megnézed az autókat, a típusát?
9: Hát,
8: megnézném a közlekedést, hogy melyik oldalon jobb parkolnak, vagy jobb vagy baloldal, de fél világ nincs. Jobb oldalon közlekedik, tehát semmi nem derül ki belőle.
9: Semmit nem segít.
8: Felfestéseket kell ismernem, az segít, hogy mondjuk Dél-Amerikában mások az útjelek, mint Amerikában máshogy festenek, más festéket használnak.
9: Az információs táblákat nézte itt mind a két versenyző.
3: Pontosan tudják ezek a versenyzők, hogy például hogy néznek ki a guatemalai útelválasztó jelek.
8: Akkor mindig arra jövök rá, hogy mennyi minden van még, amivel nem is találkoztunk. Mennyi játék, mennyi verseny, mennyi világban is. Nem tudtam, hogy ez létezik, hogy csávok leülnek és street képek alapján világbajnokságot rendeznek. Júli, a talajszínével tessék, mennyi ideig bíbelődnél a talajszínével?
3: Hát hogy itt most mindenki van égve.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon. Indulunk.
0: Diszkósít. Hambai PG-vel és Bárány Attilával.
11: Hello, hello! Szavaztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak! Indul a Rádió 1 esti showja, szombat este is, egy órán keresztül, diszkosít 3D-ben DJ Juniorral, Hanvai Pícsivel és Bárány Attilával.
12: Szavaztok, szép estét mindenkinek, én is köszöntök mindenkit nagy-nagy szeretettel, és ne felejtsétek, ma este szombathelyen a csapat, hiszen diszkosít Legends lesz.
13: Ladies and gentlemen, madam, on her, madam, messző, hölgyem és uraim, fiúk, lenk, milyen tisztelt, nagy érdem, a publikum, jó magam, Hanvai Pícs is itt leszek, egészen este 9-ig a 100%-osan megújult diszkosít Radio Show-ban.
11: Mondjuk ez nem igaz, csak jövő héttől, mert 42 dal van beszerkesztve, de majd meglátjuk. Kezdjünk Alex Kenji felvételével, a Bubble-val köszöntjük a Rádió 1 hallgatóit, és kívánunk mindenkinek nagyon jó szórakozást.

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, Adrian Szenő, diszkosítára, Ádi Egyenbár Egyetél a Mixel, itt van vagy PJ Shane, DJ Junior, és ma este nem csak itt, hanem majd élőben Szombathelyen is játszunk egymás után, han vagy PJ kezd, aztán utána én folytatom fél kettőtől, és utána érkezik 3 órára Bárány Attila.
1: Aki rendszeresen hallgatja az adást hétfőtől kezdve, kapott arról információt, hogy tényleg mennyire meg vagyunk újulva, kevesebb dal lesz, ugyebár nem mondjuk annyit a fellépéseket, meg egy csomó újítás van egyébként.
2: Igen, meg egy csomó rikörrendet fogunk játszani. Jövő héttől.
0: Meg popdance-et diszkosít verzióba, olyat is fogunk csinálni.
2: Lesz ilyen, igen, de most nem az jön. A Falls felvételét halljátok egyébként, ez egy 14-15 évvel ezelőtti dal. Deep House verzióban nagyot ment, most én csináltam belőle egy biztonságot. A Late Night szólít a Rádió 1-en a diszkosítban az igazi mai slágerek.

0: Rádió egy csak igazi mai slágermegy diszkosít Radio Show, DJ Juniorral, Bárnyát Télav és velem, Hanvai PG-vel.
1: Jönnek az ünnepeltek, névnaposokban többek között a Máriák, Gujdók, Ibolyák, Irmák, Palomák és Tóbiások, a szülőnapos pedig az ismerőseim közül Szabó Herriet, Tóth Gézad, Diego Mazzola, Saska Istvánné, Margitka, Pete Csaba Rádió 1-ből, Bánfi Zsolt, Kránic Ildikó és Fazekas Gergő. Isten éltesse az ünnepelteket!
2: Most nem zeneire jönnék, de nem tudom, hogy láttátok le egy héten, hogy van egy ilyen aranyszínű új Cybercab, ez a neve.
0: Igen.
2: Ezt a bizonyos amerikai cég csinálja, a legjobb elektromos autókat csinálja. Nincs benne pedál, nincs benne kormány.
0: Teljesen automata.
2: Egyszerűen csak beülsz, beütött, hogy hova mész, és visz. Ez azért jó, mert hogyha nagy Isten mozgásodba korlátozott vagy, például zseniális szerintem, vagy hogyha egyszerűen csak bulisztál, és ugye nem tudsz vezetni, nem? Hiába van jogsid, akkor beülsz, és elvisz ábbe, hogy zseniális egyébként.
1: Ez a jövő. Ezt mondom, 10 év mire jön, csak közben szóltam.
0: Nekem abszolút jó, mert én beülök az autóba, és én egyből elalszom. Tehát én beülök, azt ebbe tényleg elalszok.
1: Hát kérdés, hogy hova visz. Na menjünk tovább a heti dal premierrel. Kim Carnes érkezik, és a Bette Davis Eyes 2026-os Vincent Semix-e itt a Rádió 1-en a Diszkosítben.

0: ez a Rádió egy csak igazi mai slágermegy diszkosi rádióshow 3D-ben, de félőben DJ Junior a Hanvai PG-vel és Bárány Attilával. Én hamarosan érkezem majd Szlovákiába, illetve a Felvidékre, Komárnóba, Castellón nyitóbulián zenélek éjféltől, és aztán háromkor váltom majd DJ Juniort, a szombathelyi diszkosi legendszer.
1: Én pedig megfertőzöm fertőzött elektronikus zenével, hiszen este 11-től évfélig játszom egy órán keresztül majd a helyi városi napon, és onnan érkezek fél kettőre a diszkosítra, majd Hanvai PG-t váltva.
2: Én egyébként ma délután érkeztem vissza Észtországból, ahol lopva a diszkosi dumáját, észtosztoztam a világ legexkluzívabb szórakozó helyének létrehozásához. Erről videók majd kerülnek a TikTok csatornámra, tessék csekkolni. Ma este egyébként Nyírádon kezdek, és utána majd én kezdem a sort Szombathelyen.
0: Most pedig megyünk tovább Kelisszel. Ez a Milkshake 2026-os Bizonyos Mix-e itt a Rádió Egyen a diszkosiban az igazi mai slágerek között.

0: Ez a Rádió 1-es is olyan a diszkosít rádiósról, Bárány Attila mixel, itt van Hamvai PJ és én DJ Junior is, és hát kérem szépen, még annyit akartunk mondani, hogy a szülinap érkezik az is, sőt, én most néztem itt a naptár, nekem be van írva egy október 1-e. Én azt kérdezném, hogy van egy ilyen magánbuli, vagy valami ilyesmi, ami diszkosítás, és ide be van írva október 1-ére egyébként, hogy ebből lesz valami?
1: Semmit.
0: Tudunk erről valamit?
1: Az a céges buli, nem, ami tavaly is volt.
0: Igen, és ez ráadásul egy csütörtöki napra van beírva egyébként.
2: Na figyelj, az én naptárom ezt nem mutatja, így jártál.
1: És azt tudod már, hogy a születésnapi diszkosít bulin kik fognak játszani?
2: Nem vagyok benne biztos.
1: És ott be van írva a naptárban?
2: Ott be van írva. Nagyon rendes. Egyébként október 24-én lesz diszkosít Legends, méghozzá Békés Csabán.
0: Igen, ezt tudom. Ez ideig oké.
2: Okay. Vagy nem úgy tűnt, hogy...
0: Nézek. De nekem egy október 1-e van beírva egyébként ilyen nagy dolmos mindegy céges bulira.
2: Igen, az nincs.
1: Már a 24-ének is így beírva.
0: Nem, ez még szeptember.
1: Ja, azért.
0: Október 1-e van.
2: Na, most, hogy ezt megfejtettük, merjünk tovább a Rádió 1-en az igazi mai slágerekkel. Méghozzá érkezik a folytatásban Billy Idol. Ú, de szerettem, nagyon jó, tényleg jó volt. Na mindegy, a Heroin című felvétele 2026-os Bissensőben itt a Rádió 1-en. Well, I wish I was born a thousand years ago.

0: Rádió egy csak igazi, ma is Sláger megy diszkosít rádiós. Búcsúzunk ma estére DJ Junior, Bárányatól és jó magam Hambai PG. Személy szerint én azzal, hogy ameddig a föld kerekén szolgálok és zenélek, ma este érkezem egyből ide a stúdióból, Nyírádra, utána pedig Szombathelyen majd én kezdem ebben a hónapban az első diszkosít aktivizációt, és a vadonatúj luxus szórakozó helyről tessék csekkolni a videókat majd a TikTok csatornámon, ugye ez lesz az, ami a tervezettek szerint majd valahol Saint-Tropez magasságában fogja megnyitni a kapuit. Ez egy bárka.
1: Én pedig DJ Junior voltam, az a búcsúzom, hogy most a gépgáz, ahogy szoktam mondani németesen, egy nagy gázzal indulok, és Ferdődön állok meg. 23 órakor kezdek, egy órát pörgetek majd ott a helyi városi rendezvényen, aztán szintén nagy gázzal érkezem, de ott már lesz időm átérni 1:30-re, hiszen váltom Hambai PG-t a Diszkosít Legendsen Szombathelyen, és minden DJ Junioros, egy csomó új tartalom kikerült a DJ Junior videó csatornán a YouTube-ra, hogyha még nem tettétek meg, akkor kövessétek be, én ezzel búcsúzom, illetve azzal, hogy holnap este én mixelek itt a Rádió Egyen. Szevasztok!
2: Szlovákia, Komárno, Castello nyitóbuli, és aztán érkezem én is Szombathelyre. Ennyit a fellépésekről, holnap este 8-tól újra Diszkosít a Rádió Egyen, most pedig érkezik a 3 Minutes to Explain, Fed Legrand, Funkerman és a Sharmonologic közöse, természetesen a 2026-os Beats & Shell-ben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. The world is mine.

0: Imádni fogjátok ezt a mai műsort, ezt garantálom. A Loving Arms-a lemezjátszóknál. Hello, Andris!
1: Hello, Geri! Hello mindenkinek! Kezdjük is el a... Nem a délutáni live mixet, mindjárt összeszedem magamat, hanem szedjük össze magunkat a World is Man Radio Show-ra, mert hogy itt is van Gordótól a Loco Loco, amivel nyitjuk a World is Man Radio Show első óráját. Maradjatok Juhász Gerivel és

0: ami igazán jósülhet ki.
1: Abból lesznek a Rádió 1-es slágerek, úgyhogy köszönjük Martin Garrixnek, valamint Ed Sheerannek. Repeat It következik tőlük itt a Rádió 1-en, a World is Man Radio Show-ban. Én megígértem nektek, hogy jó zenék jönnek, hát tessék, itt is van, úgyhogy szombatra felhangolódásra, valamint a hétvégére fel, mert Juhász Geri, valamint én, Lemmingams, Andris, itt vagyunk veletek végig.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma is itt vagytok és minket hallgattok, ez a Rádió 1. És benne a World is Mine Radio Show szombati különkiadása, ami szokás szerint 4 órás. A Laughing Arms a lemezjátszóknál 10-ig, aztán jön még New Week, Antonio, és lesz egy különleges guest mixünk is éjfél után Jamie Jones-tól. És nagyon szeretjük a következő zenét, ez egy vadonatúj dal, nyomatékosan hívjuk fel mindenki figyelmét rá, óriási sláger lesz belőle az év második felében, egy norvég trió készítette.
1: Igen, ez egy nagyon jó dal, én annyira szeretem azokat a TikTok videókat, valamint Reels videókat, ahol látom, hogy tömegek tulajdonképpen ezt a dallamot dúdolják, tényleg annyira megjön a bulizás, az meg a Rádió 1-ben zenélés, ez a kedvem, hogy ezt el nem tudom mondani. Úgyhogy nektek is a hétvégéhez csináljuk a hangulatot, ezért hozunk nektek ilyen újdonságot is, úgyhogy itt is van Bauszol a Magnetic, úgyhogy ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a Verizmán Rádió Show-ban.

0: Wine Radio Show, tudjátok, a műsor, ahol minden este bemutatunk nektek új zenéket és új előadókat is. A Loving Arms lemezjátszói mögött Tame Impala érkezik most, és a Dracula. Apropó Dracula, Andris, hiszel a vámpírokban?
1: Én hiszek. Tulajdonképpen én szerintem valamilyen szinten én is egy vámpír vagyok, mert csak sötétben tudok létezni, úgyhogy kicsit így éjjel fel is ébredek, úgyhogy én küszködök mindig az elalvásra, úgyhogy szerintem valahol minden DJ-ben van egy kis vámpírvér.
0: És szerintem ez rád hatványozottan igaz, konkrétan ugyanúgy nézel ki, mint mondjuk 6 éve. Ezt most hallják, komolyan mondom. De minden vámpír ugyanúgy néz ki évszázadokkal később is. Szívesen.
1: Meg nem láttad a hasamat most pont. Most pont kitakarja. A nyár azért erős volt, úgyhogy azért, de köszönöm a bókot. Igyekszem, pont azt mondom, hogy az éjszaka hibernál, úgyhogy nekünk a zene a vérünk, vagyis igen, ettől fiatalodunk. Na de itt is van Dracula, amivel tovább megyünk itt a Rádió 1-en.

0: Just the Way You Are szombat este a Rádió 1-en a Third Is Mine Radio Show-ban. A Laughing Arms szállt a lemezjátszói mögött az elmúlt egy órában. Andris, Zseni voltál, nagyon szépen köszönjük.
1: Jövő héten találkozunk, Geri. Élmény volt, mint mindig, úgyhogy nektek meg kellemes hétvégét. Szevasztok!
0: Maradjatok gyors helycsere a lemezjátszóknál, és jön is New Week.
2: Bírod még? A Third Is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: My radio show is coming back.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon,

0: Mine Radio Show starts now. The world is mine. Elmúlt este 10. Hello mindenkinek, Nyúvikkal bulizunk tovább. Hello Nyúvik.
1: Bambolé. Bambolé.
0: Na szevasztok, hello Geri mindenkinek, az összes Rádió 1-es hallgatónak, tessék szól a szomszédnak, és indulunk. És hát Bambolé-o helyett Bambolé-val indulunk, és Samboy PG és Roberto Vini bootlegében elkészült Alex Kenji felvétele, ami egészen nagyon dübörget itt a nyáron nálunk. Úgyhogy tekerjetek fel, jó szórakozást mindenkinek.

0: Hát a szombat éjszakára nagyon köszönjük, hogy ma is itt vagytok és minket hallgattok, ez a Rádió 1, és benne a Third Is Mine Radio Show, nyúlik a lemezjátszóknál, Lost Frequencies jön.
1: Lost Frequencies egészen jót hozott nekünk, és egészen újat, Live It All, csak az igazi mai slágerek között.

0: köszönjük, hogy ma este is itt vagytok és minket hallgattok. Ez a Rádió 1 és benne a World is Mine Radio Show. Tudjátok, a műsor, ahol esténként 9-től minden nap bemutatunk nektek vadonatúj zenéket. New Week a lemezjátszói mögött, és nagyon fogjátok szeretni azt, ami most jön idén nyáron a fesztivál szezonban. Óriási, ment mindenhol a világon.
1: Így van, én minden buliban pörgettem, és talán első köz voltam, aki a Rádió 1-en elkezdte játszani. Imádtam az elejétől, az első pillanatok ezt veszte felvétel. Cassian érkezik, és a Come to Life itt a

0: 30 Nine Radio Show szombat este. Nyúlik?
1: Geri, tedd föl a kezed, ha mened. Put your hands up. For Detroit. For Rádió 1. Úgy igazából innentől kezdve most már az egészen dübörgősre vettük a figurát. Aztán a végén nincs megállás.

0: Eddie Wagner. Mindjárt jön Antonio, New Week-nak pedig egyetlen darra van már csak ideje ma a lemezjátszók mögött. Merre mész majd tovább innen?
1: Egy nagyon-nagyon titkos 40-es szülinapra. Ó, ezt nem is volt szabad elmondanom. Mert hogy hölgyről van szó, de úgyse tudjuk, hogy ki az. Nóri, nem. Na mindegy, szóval Norinak boldog szülinapot, az ő szülinapján fogok játszani, és onnan pedig megyek egyenesen.
0: Én addig elmondom Nórinak, hogy 40 után kezdődik az élet.
1: Igen, egyébként teljesen kétségbe volt esve. Hát de most ő azt nem meri elmondani. Nórika semmi gond nincs, 40 fölött is így van élet. Onnan pedig megyek Bábolnára a Kukorica Fesztiválra. Úgyhogy csá, hello.
0: Nóri, olyan 1 millióan hallgatnak most minket.
1: Boldog szülinapot.
0: Isten

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. The world is mine.

0: akinek Antonio is befutott, ő pörgeti nálunk tovább a szombat estét. Hello, Anti, kezdjük el!
1: Szia, Geri! Sziasztok, Rádió 1-esek! Biztos észrevettétek, hogy újra óriásit megy a retro hangzás, de most modern klubköntösben. Így hát, amivel indulunk, az nem más, mint Gordo és a Loco Loco itt a Rádió 1-en a World is My Radio Show-ban.

Shine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

World is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

0: régi és egyszerre új.
1: A dallamok a 2001-ben született Mary J. Blige felvételéből, a Family Affair-ből kerültek elő. Már is érkezik James Hype és Volkoder újdonsága, a 1, 2, 3, itt a Rádió 1.
2: A lemezjátszók mögött Antonio.

0: Groovy69 és a Stardust Medley with Dust. Ez egy különleges idei 2026-os Antonio edit volt belőle a Rádió 1-en. A World is Mine Radio Show-ban természetesen maga Antonio itt mellettem a lemezjátszói mögött. Övé nálunk minden szombat este, ilyenkor 11 és éjfél között, és imádni fogjátok azt, ami most jön. Ez egy vadonatúj, dögös house zene. Nagyot szól.
1: Amikor a brit house elit összeáll, abból csak valami igazán ütős dolog születhet. Clooney és Prosper közös klubrimusza pontosan azt adja, amit a címe ígér. Engedd el magad! Jön a Free Your Mind, itt a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban.

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. The World is Mine Radio Show. A

is Mine Radio Show starts now. Elmúlt éjfél, hello mindenkinek! Jamie Jones guest mixe jön a következő egy órában. Az első dal a Mine.

0: Rádió Egyet halljátok, és ennyi fért a Third Is Mine Radio Show szombati külön kiadásában. Nagyon köszi mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint, addig is élvezzétek a szombat éjszakát, jó bulizást, és további szuper hétvégét. Sziasztok!
1: A Third Is Mine Radio Show már a véget ért, de holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben, csak itt a Rádió Egyen.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most Rádió Egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger. Megy, hello mindenkinek is, kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, a Guest Mix is terembe volt. A mixek egyébként a World is Mine-ból kereshetők hamarosan a radio1.hu meg az applikációnkban. Az igazi mai slágereket pedig hozom megállás nélkül most Lady Gaga in the Dead Dance-el, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111. Na gyerünk,

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mely nem sokára fél kettő lesz kellemes éjszakát. Ha valakinek melóznia kell, és hát azért vannak néhányan, azoknak kitartást, aki viszont bulizik, élvezze. Az igazi mai slágereket hozom megállás nélkül. Most például arra gondoltam, hogy egy aránylag frisset Shakirától, aki nagyon sokat énekelte ezt ezen a nyáron, a Die Die, ami érkezik itt a rádió egyen.

0: 'Cause I will leave the light on.
1: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mely ő pedig Robin Schulz, aki már 12 éve a zenei vonalában. Nagyon sokszor jelölték már Grammy-díjra is, ezen kívül pedig nyert egy csomó európai zenei díjat. Hát, mert ilyen jó dalokat csinál, mint ez a vadi új Robin Schulz, Better Times, már indul is a rádió egyen.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a konténerjátékunk pedig folytatódik, továbbra is lehet gyűjteni a kulcsokat, valaki pedig mindent megnyer, amit az idei Rádió 1 konténer rejt, hétfőn pedig a Corvin Plázánál várunk mindenkit extra kulcsokkal.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi